éjszakákat. Éjszakákat, hajnalokat. Tilos Rádiót halljátok, 90.3 FM. Ez a Platypus műsor. És Gaura Mini játszik.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu. Az afrikai vadkutyák falkában élnek, szoros közösségük együtt vadászik. A mindössze 6000 vadon élő példány falkán belül nem párosodhat, ezért 2 vagy 3 éves korukban elhagyják szülőhelyüket, hogy új területet és párt találjanak. Egy 3 hímből álló csoport 8 hónap alatt összesen 4000 kilométert kutyagolt Zambián át, cikcakban kerülve ki a sűrűn lakott településeket, ipari övezeteket, Lusaka fővárost vagy a természeti akadályokat, számol be az Ecology folyóiratban Scott Creel professzor tudós csapata, akik GPS-es nyakörvvel követték útjukat. Légvonalban mérve valójában 420 kilométert tettek meg. Ők sikerre jártak, egy másik vizsgált vadkutya csoport ellenben orvadász csapdák áldozata lett, írja a 24.hu. Enyhe mágneses vihart kavarva a nappól kiszakadt plazmafelhő éri el a Földet szeptember 24-én, jelezte a Euronews. Eféle koronakidobódás során a nap külső légköréből lökődik ki nagy mennyiségű forró, elektromosan töltött gáz az űrbe. Az AR 4528-as régióból indult kitörés felhője az Amerikai Óceán és Légkörkutatási Hivatal számításai szerint részben a Föld felé vette az irányt. Egy koronajukból származó napszél által felgyorsítva hatásait egymás után fejtette ki. A geomágneses viharok zavart keltenek a műholdaknál, a navigációban, távközlésben vagy az áramhálózatoknál, sőt, sarki fényt is gerjesztenek. Ám a mostani vihart a legenyhébb G1-es fokozatúnak valószínűsítették, ami érzékelhető műszaki fennakadást nem okoz.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Attilos Rádió, Hiréke Wötkeznek.
1: Az afrikai vadkutyák falkában élnek, szoros közösségük együtt vadászik. A mindössze 6000 vadon élő példány falkán belül nem párosodhat, ezért 2 vagy 3 éves korukban elhagyják szülőhelyüket, hogy új területet és párt találjanak. Egy 3 hímből álló csoport 8 hónap alatt összesen 4000 kilométert kutyagolt Zambián át, cikcakban kerülve ki a sűrűn lakott településeket, ipari övezeteket, Lusaka fővárost vagy a természeti akadályokat, számol be az Ecology folyóiratban Scott Crail professzor tudós csapata, akik GPS-es nyakörvvel követték útjukat. Légvonalban mérve valójában 420 kilométert tettek meg. Ők sikerrel jártak, egy másik vizsgált vadkutya csoport ellenben orvadász csapdák áldozata lett, írja a 24.hu. 10 percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Yeovitech és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10.000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise A sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20.000 dollár alászorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét. Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi 2-től és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Roman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu.
0: Attilos Rádió Híret, hallottatok!

Isten kutyája. Priger Zsolt műsora. Vallásról szabadon.

0: work is not my work. It's the work of us all. I am Robert in the picture.
1: Sziasztok, ez itt az Isten kutyája, a Tilos Rádió legszabadabb vallási műsora, ahol mindent meg lehet kérdezni, mindent meg lehet kritizálni, mindent meg lehet nézni a viszájáról, színéről, fonákjáról. Nádas Péter azt mondta 2022-ben a kereszténység fogalmáról, nem magáról a kereszténységről, hanem a kereszténység fogalmáról, hogy a kereszténység ma politikai fogalom, semmiféle köze nincs semmiféle spiritualitáshoz, az égvilágon semmi köze. Ez a műsor azért is szól, hogy a fantasztikus, csodálatos Nádas Péternek ne legyen igaza a kereszténység fogalmát illetően, és ezért is vagyunk ennyire éberek politikai, társadalmi, szociológiai ügyekre, és rossz látnunk, amikor valaki a kereszténység, vagy a székelység, vagy a határon túli magyarság bőrébe, álcája mögé bújva védekezik nyilvánvaló bűnök ellen, vádak ellen. Parászka Boróka írta valamelyik nap, hogy Hankó bebújt a saját gyerekei a felesége mögé, ez hagyján, de hát magára húzta a kereszténységet álcaként, és természetesen nem átallotta a 17 milliárdos közpénzeltérítés vágya alól azzal mentegetni magát, hogy ő székely családból származik. Na elmondom, pontosabban Boróka elmondja, hogy volt ez a székely családokban. A tartós élelmiszert, gabonát, kolbás, sonkát és a család legértékesebb vagyontárgyait, például a lánynak, aki nem gyermek, gyűjtött kelengyét, közös tárolókban tartották. Rendszerint a székelyföldi erőtemplomok falain belül védett helyeken arra az esetre, ha véletlenül erre portyáznának mondjuk a tatárok, meg a nem tudom kik. A legismertebb ilyen élelmiszer raktár a Székely-Dezsi vártemplom, én mondom nektek, gyönyörű a világörökség része, nem véletlenül. A székely családoknak eszébe se jutott a más sonkáját, gabonáját, kelengyéjét megdézsmálni, neresek figyelmébe. Pedig minden ott volt egy karnyújtásnyira. Tudták, hogy az van biztonságban, amit közösen védenek. Ha véletlenül mégis eszébe jutott leakasztani a más sonkáját, akkor az nagyon nem járt jól. Jó lenne már leszállnia ennek az egész maffiának, politikai maffiának a székelyekről, nem csak a keresztényekről, kisajátítani és lopássá hazudni az erdélyi székely hagyományokat. A gyerekek felhasználásáról, a műkeresztény állnemzeti hagymázról már nem is mondunk semmit. És legyen mindig eszünkben a Dezsi templom, ahol annak idején, ahogy Parászka Boróka fogalmaz, a szalonnák közé csak külön felügyelettel engedték volna be Hankót és a társait, vagy még úgyse. Hú, de jó zenék is lesznek. Mutatunk be könyveket, és lesz egy tanoda, önkéntes felhívás is. Majd hegyezzétek fületeket, hogy tudunk segíteni a szegényeken. Hajrá!

az elmúlt napokat, hát ahogy az eddigi életemet is, könyvek, amelyeknek több köze van a valósághoz, sokszor, mint gondolnánk, társaságában töltöttem. Olvastam a halálról, olvastam szentekről, olvastam, ahogy erről majd szó lesz még az adásban, Biblia parafrázist, akár evangélium, vagy jelenések könyve, genezis paródiát, parafrázist. Nagyon, nagyon izgalmas dolgok ezek, amelyek megkérdőjelezik a hitünk begyöpösödött, betokosodott formáit, és egy új megnyilvánulásra késztetnek bennünket. Chesterton nagy kedvencem, ő egy liberális, szabad gondolkodó, nagyon vicces, humoros brit emberből vált, humoros, liberális, vicces, ironikus brit katolikussá, és írt egy két nap alatt, egy nap alatt elolvasható könyvet Assisi Szent Ferencről, és azt írja Chesterton, hogy ahhoz, hogy Assisi Szent Ferencről vázlatos képet adjunk, a modern angol észjárás számára három út kínálkozik. Közülük kell a szerzőnek választania, tehát itt Chestertonnak is, a harmadik út, melyet jómagam választottam, bizonyos értelemben a legnehezebb valamennyi közül. Vagyis hát ez lenne a legnehezebb, ha a másik kettő nem volna egyszerűen járhatatlan. Először is bemutathatná ezt az ámulatba ejtő nagy embert, a világi történelem alakjaként, aki megtestesített bizonyos társadalmi eszményeket, megrajzolhatná ennek az isteni demagógnak személyét úgy is, mint a világ legigazabb demokratáját, és ebben nem is lenne tévedés, mondhatná azt, de ez már nem sokat jelent, hogy korának áramában élt, hiszen melyikünk nem él abban. Mondhatná azt is, és ez is tökéletesen igaz, hogy Szent Ferenc előre érezte mindazt, ami korunk életérzésében a legliberálisabbnak és a legrokonszenvesebbnek számít. A természet szeretetét, az állatok szeretetét, a társadalmi együttérzést, a veszélyt, melyet a gazdagság, sőt, maga a tulajdon ez eredményez. Előre érezte ez az ember mindazt, amit senki sem ismert azelőtt, mielőtt Wordsworth Szent Ferencet megismerte volna, mindaz, amit Tolstoy először fedezett fel, Szent Ferenc számára már természetes volt. Nem csak emberként, de nem ám, de humanitárius hősként is ábrázolhatnánk, a humanizmus első igazi hős alakjaként. Bemutathatnánk őt, mint a reneszánsz féle hajnalcsillagát. Mindezen érdemekkel összehasonlítva, aszkétikus teológiája mellőzhető, vagy a korszak szelleméből adódó ballépésnek is tekinthető, szerencsére nem végzetes ballépésnek. Vallásosságában merő babonát vélhetünk, jó lehet elvithatatlan e babona ténye, mely alól lám, még egy géniusz sem vonhatta ki magát, de ennek tudatában igazságtalanság lenne elítélni Szent Ferencet, amiért önmegtagadó életet élt, méltánytalanság lenne szemére vetni szüzességét például. Való igaz, hogy alakja még ebből a szigorúan körülhatárolt nézőpontból tekintve is óriás. Temérdek szó eshetnék persze a férfiúról, aki elment a szaracénok közé, hogy a keresztes háborúknak véget vessen, aki mondjuk közben járt a császárnál a madarak érdekében. A merő történetiség síkján írhatna a szerzővel is Chesterton arról, milyen hatalmas erővel ihlette meg a ferences szellemiség Giotto képeit, Dante költészetét és a misztériumjátékokat. És hát ugye mindez, ahogy megnyitotta az utat a modern dráma felé, ez is hozzávezethető vissza. Elmondhatja Isten nélkül egy szent élettörténetét akár, és ez hasonló lenne egyébként ahhoz az esethez, amikor valakit arra kérnek, írja meg Nansen életét, de megtiltják neki, hogy megemlítse az északi sarkot. A második út Chesterton szerint azt a lehetőséget kínálja, és ez már-már az ellenkező végletbe lendülne, hogy kihívóan szakrális marad a könyv. Tárgyát mélyen átlelkesíteni a teológiai szellem, és ezzel valóban nem is lenne hűtlen az első ferencesekhez. A vallás valóságként kezelné, mint ahogy valóság volt a valódi Assisi Szent Ferenc számára is. Hogy úgy mondjam, a szerző akár kiméletlen örömét is lelhetné abban, hogy
felvonultatja az aszketizmus paradoxonjait és az alázatos élet valamennyi szentő őrültségét. Ráüthetné az egész történetre, Szent Ferenc történetére a stigma történetét, a stigma bélyegét, és a böjtölések, mint megannyi sárkányölő harc képei tűnhetnének elő, míg a halovány modern lélekben Szent Ferenc ugyanolyan sötét figurává alacsonyodna, mint mondjuk, ahogy Szent Domonkos szokták ábrázolni. Röviden szóval valami olyasfélével állhatna elő a szerző, ami világunkban sokak számára egyszerűen fénykép negatív visszája árnak és fénynek, amiről a bolond azt állítaná, hogy áthatolhatatlan, mint maga a sötétség, a bölcsek közül nem is egy, meg úgy találná, majdnem olyan, mint fehér lapra ezüsttel írták volna. Na de, itt van a harmadik út, és a szerzőnk, Chesterton ezt az utat választja. Ugyan e vállalkozás sajátos problémákat vethet fel, mert hogy Chesterton így fogalmaz, az író egy kíváncsi és kívülálló modern átlagember helyzetébe képzeli magát, ennek a könyvnek szerzője jó részt még ma is ebből a helyzetből szemlélődik, és valamikor teljesen ebben a helyzetben volt. Egy kicsit kívülállóként, egy kicsit belülélőként, hívőként és kritikusként és szabadelvűként és szabademberként, Isten szerelmesként olvashatjuk a Szent István könyvek sorozatában megjelent Chesterton által jegyzett Assisi Szent Ferenc könyvecskét. Nagyon ajánlom, akár a falzsebben is elfér. Zene.

Kezemben tartom Bödőcs Tibor, a zseniális Bödőcs Jézus a hegyen című könyvét, amely egyből magára húzhatná a blaszfémia vádját. Jelentem, zseni a könyv, megható a könyv, taknyodon csúszol, úgy nevetsz, olyan a könyv, hihetetlen verbalizmus, nyelvi lelemény, rímel a világ mindenség ritmusára, és közben hajthatatlanul, összetévezhetetlenül kritikus és szemtelen. De hát a szemtelenség azt tetszik a jó Istennek. Mit tenne Jézus, ha nohával kínálnák? Tettem fel a kérdést gyanútlanul egy lila alkonyon. Hát ebből született ez a könyv, mondja Bödőcs Tibor. Épp, hogy felmerült a kósza ötlet, már el is képzeltem a kísértetiesen kelet-közép-európai dombokat, mezőket, lugasokat, kocsmákat, tyúkudvarokat, disznólokat a Biblia legszebb történetének díszleteiként. Majd nem sokára népi kórus zengett fülemben, bröheli bőséggel áradtak szemem előtt a tragikomikus életképek, és tényleg így is van. Tanúsíthatom, mert olvastam a könyvet, a sok ezer éves mitosz a leghétköznapibb valósággal, az írás fenséges regiszterei, a mindennapok saras, véres, disznóüléses, otellószagú, zsírfoltos nyelvi anyagával keverednek, ha meghalunk. És utána? És előtte? Mi van, ha nincs? És mi van, ha van túlvilág? Mi van, ha egy vödör uborka figyel minket az égből? Mi van, ha kovászos, és mi? Ha csemege? Mondja Bödőcs Tibor, zenéljünk, aztán olvasok fel a könyvből zseniális részeket.

0: Kezemben Bödős Tibor Jézus a hegyen című könyve, amely három részre tagolódik. Genezis, evangélium és apokalipszis. Kezdetben teremti a gazda az eget és a hegyhátat, és a gazda lelke lebegett vala a hegyhát felett. A hegyhát pedig kietlen, puszta és setét vala. És meghúzza a gazda szent butykosát, és mondá, legyen világosság, és lönvilágosság. És szent butykosának aranylóborától az ő lábai könnyűek, az ő gondolatai játékosak lettek vala, és mondá, mikor látjuk, hova lépünk, az legyen a nappal, mikor nem látjuk, az az éjszaka. És a nappal égre a napot, az éjszakaira meg a holdat tevé fel, kezdi könyvét Bödőcs Tibor. Tűnőde darab ideig, hoppá, vannak itten számok, még csak egyel és önmagukkal oszthatóak, legyen azoknak a neve prim. Még uzson előtt kitalálá a háromszögek belső szögeinek összefüggéseit, kijelöli a párhuzamosok találkozási helyét, de mindenek előtt bevezeti a nullát, és hogy a nulla és az egy között végtelen szám legyen, aztán jöttek vala a negatív számok, és még mielőtt elfelejtené, a tizedes törtek is, ekkor orrát vakará, viszkete. Következze a gyökvonás, és egyenes vonalúan egyenletesen a többi. Elválaszta a konkávot a konvextől, aztán a helyes és a helytelen következtetéseket egymástól, hogy logikusak legyenek mindenek, de a levezethetőség ne legyen azonos az igazsággal. Létezzenek olyan igaz állítások, amelyek a rendszeren belül nem bizonyíthatók. És így tovább. És aztán estelőn és reggel az első nap. És másnap teremte pirinyó atommagot protonnal és neutronnal, meg hozzá még elektront is bőséggel, hogy legyenek elemi részecskék, és ad a hullám meg rezgő természetet nékik, és mondá, legyen mágneses mező, és lőn, mondá, görbülj téridő, görbült, és azt is mondta, hogy legyen zene, úgyhogy most zenéljünk, aztán folytatjuk ezt a fantasztikus könyvet.
1: Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro.

Jézus Krisztus, ahogy egyébként természete szerint ember és Isten volt, Bödöcsnél egy hegyre költöző, fura, romantikus, hippi szerzet. Ott él fent, fenn a hegyen, tyúkot tart, erezből vágja az etetőt, mint otthon a postaládát, marbonkannából csinál itatót, kapirgálnak a tyúkok, felcsipkedik a földigi lisztát, vízbázhatott kenyeret ad nekik, és közben az egész krisztusi tanítás olyan plastikusan, olyan humánusan, olyan istenien, olyan szépen, és olyan tele humorral, hát Bödöcs Tibor írta a könyvet, sejthetitek, jön nekünk szembe, ahogy Krisztusnak birkája van, és karámot eszkábál, és jönnek a polgármester, és jönnek a barátai, a helyi nyomorultak, és megalázottak, és megszomorítottak. Krisztusnak egyébként elég lett volna az a pár állat, de hát mindig jött vendég, azokat csak meg kellett kínálni ahhoz, meg ez a pár jószág már nem lett volna elég, de segítettek neki, kapott nyulat, csirkét, halat, egy falunak egy messiást azért illik eltartania, nem? Volt, aki egy kis zsírt, más egy hordó savanyúkáposztát adott, a krumpli megtermett a szőlő alatti földben, gyümölcse volt bőven, paradicsom, paprika, hagyma, retek rendezett soroban a lugas között, de a fólia sátrakból is hoztak mindenki egy keveset, az már együtt elég sok volt, abban már mindenkinek tudott adni pár falatot Jézus. Közben meg példabeszédeket mondott napról napra egyre népesebb hallgatóságának. Miről is beszélt Jézusunk? Beszélt arról, hogyan festett kerítést a balga, és hogyan a bölcs. Mesélt a kereskedőről, aki mikor kértek tőle, nem adott, mikor kért, nem kapott. Arról, hogy kevés a jó ember, de azok olyanok, mint az erjesztő gomba, jóvá tesznek másokat. Azokról, akik mindig az órát nézik, és soha nem élnek egy percet sem. Az öreg tőkéről, amiben már senki sem bízott, mégis jó szőlőt termett, és az új tőkéről, amire vigyáztak, dédelgették, mégis savanyú lett rajta a szőlő. A disznóról, amelyik sok moslékot kapott, de tele volt az könnyű étellel, nem volt tápláló, a disznó sovány maradt. És arról a disznóról, ami nem kapott, de túrt magának, keresett, talált és meghízott. A földre hulló ringló szilva hangjához hasonló szagú szelidekről. A borászról, aki soha nem magában, a saját borában kereste a hibát, csak másokban, a másokéban nem is csinált noha jó bort. A jó borról, ami rossz hordóba került, a rossz borról, ami jó hordóban tartottak, a gazdáról, aki kapál, de nem permetezett. Aki permetezett, de elmulasztotta megnyírni a szőlőt. Aki akkor született, mikor meccés ideje volt. Azokról, akik más poharában a muslicát is, a saját ciszternájukban a döglött vaddisznót sem veszik észre. Arról, hogy jó ganaj az igaz ember szava, ő nem szépíti, nem illatosítja a világot, nem fogja be az orrát, jókor jó helyen trafálja el a kényes, piszkos, fájó igazságot, ami megtermékenyíti a lelket, ahogy a ganaj termőre fordítja a meddőföldet, és a jókedv gyümölcsei érnek azokon a fákon, amik jó ganajt kapnak tövükben, időben. Egyszerűen gyönyörű az egész könyv, egy húzamban olvastam el, olyan stílus érzék, és olyan lelemény, és közben persze kellemes meglepetés, hogy nem egy ócska keresztényezés az egész, hanem fenkölt, szimbolikus, magával ragadó. Engem nagyon megtermékenyített. Bödöcs Tibor, Jézus a hegyen, zenéljünk!

0: Isten kutyája. Kréger Zsolt műsora.
1: Köszönöm a munkatársaknak, Fábri Benyámin, technikai munkatárs, és Nagy Katica, színművésznő segítségét, közreműködését. Két hét múlva találkozunk, addig is Facebook, Isten kutyája, YouTube, Isten kutyája. Hallgassatok sok tilos rádiót, szép napot, jó reggelt, jó vezetést, jó életet!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tíz percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Jövitek és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már

0: túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10 000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise A sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20 000 dollár alászorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét. Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezelt cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege 100-szorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlészte a hvg.hu. Ha milliárdnyi a Földhöz hasonló bolygó létezik, miért nem találjuk más értelmes fajok nyomát? Idézi a Fermi paradoxont az IFL Science, illetve a rakéta.hu. A milyenkel rokon bolygókat fenyegethetik ugyan aszteroidák vagy környező égitestek is, ám végső pusztulásukat többnyire saját csillaguk hozza el, az pedig addig él, amíg benne magfúzió zajlik. 4,5 már eltelt a 9-10 milliárd évből, ameddig a napunkhoz hasonló csillagok működni szoktak. Az egyszerű sejtektől az emberi technológia megjelenéséig 4 milliárd esztendő kellett. Tekintve ezt a viszonylag szűk időablakot, a földinél lassabb törzsfejlődés mellett az összetettebb élőlények valószínűleg ki sem tudnak alakulni bolygójuk túlzott felforrósodása előtt.
1: Ezek voltak a hírek. Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez itt a Kolorlokál áramszüneti adás a konzervből. Előkotortunk két régi műsort. Egy házas pár beszél 9 év különbséggel. Az első rész 2017 márciusából Enyedi Ildikó filmrendező, majd tavalyról egy másik beszélgetés, hogy idén tavasszal volt, idén tavasszal Wilhelm Droste kávéház tulajdonos és kávéházi életszervező volt a vendégünk. Most ezt a kettőt egybefűzzük nektek, és lejátsszuk kellemes áramszünetet. Vagyis hát nálatok nincs áramszünet, mert akkor nem tudnátok meghallgatni. Nálunk van. Hallgassátok a Tilos Rádiót, a Kolorlokát. Ha nincs áram, mi akkor is vagyunk.
1: Bájos szép nő, szép tavasz kívánunk, jó reggelt kívánunk, ez a Kolor Lokál, van még 50 percünk, és befutott Enyedi Ildikó. Szia Ildikó!
2: Sziasztok!
1: Te először vagy a Tilos Rádióban?
2: Hát ezen a helyen igen. Régen voltam más helyeken, ahol voltatok.
1: Amikor másfél hete, harmadikán, nem tudom, bemutatták, először lehetett Magyarországon látni az új filmedet, akkor utána rád repült a teljes magyar sajtó, és az összes barát, hihetetlen pezsgés volt, és akkor én valahogy úgy befúrtam magam, ahogy szoktam, és mondtam, hogy figyelj, nem jössz be, tudom, hogy még be sem mutatták igazán csak csütörtökön, de szerdán reggel a Tilosban, mert közben megtudtam azt, hogy aznap le kell menned Szombathelyre, vagy előző nap, és akkor tudod, így 11 elemből álló országos turnén veszel részt, és akkor azt mondja, hogy Tilosba? Persze. Aztán ez múlt héten nem jött össze, mert gondolom elindult a Verkli, de most meg itt vagy, egy kis csúszás, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon sokat mész jobbra-balra?
2: Igen, és boldogan. Általában fáradtan indulok, és földobva érek haza éjjel egy tájban. Nagyon sokáig készül minden film, és az ember tényleg egy ilyen fura alagútban megy előre, és minden ilyen elemi visszajelzés, tehát amikor találkozik az ember egy pár száz fős tömege, ami éppen látta a filmjét, az mindig nagyon izgalmas. Tehát ez egy egészen másfajta igénybevétel, és mindannyian, akik csináltuk, tulajdonképpen így közösen mentünk előre ebben az alagútban, és most nagyon jó kilépni és körülnézni.
1: Fény van az alagút végén.
2: Mindenféle van az alagút végén.
3: Mi már múlt héten is ezzel foglalkoztunk, a filmeddel foglalkoztunk részben, hiszen a Mécs Mónika volt a vendégünk, a film egyik producere, és többek között erről a filmről is beszéltünk, az ő oldaláról, a produceri feladatokról, de és én tulajdonképpen örültem idézőjelben, hogy sikerült ezt a te látogatásodat elhalasztani, mert én pont múlt szerdán láttam a filmet az arénában, és meséltem drága műsorkészítő barátaimnak, hogy nekem úgy volt teljes a film, és itt kanyarodok vissza a közönséggel való találkozáshoz, hogy utána volt egy pódiumbeszélgetés, és amiben te elkezdted értelmezni a filmet. Az volt ott a benyomásom, hogy akkor ezzel olyan teljessé válik az egész értelmezési folyamat, ami segítette azt, hogy jobban átélhetővé tegye az egészet.
1: Ez nagyon ritkaság, mert hogy egy olyan fiatalember mondta ezt az előbb, aki már látott legalább 3 filmet, szokott lenni határozott vélemény a dolgokról, ízlése is van, és mégis, amikor az alkotóval való beszélgetés, az így kiteljesítette ezt az egész élményt, de miért, Marci?
3: Hát főleg azért, mert volt benne egy olyan Mivel tanítok, és tanár vagyok, alapvetően volt benne egy olyan...
2: Mit tanítasz?
3: Történelmet tanítok, és volt benne, és igazából az intenzív szemináriumokat szeretem, amikor beszélgetünk és értelmezünk dolgokat, nem az előadásszerű helyzeteket, így aztán sokkal inkább ez arra emlékeztet engem, hogy elemzed a filmet. És jöttek ugyan persze kérdések, a hivatalos kérdés is, akik részt vettek ebbe a panelben, meg a közönség felől is. De az egész valahogy bizonyos ponton számomra átalakult arra, amikor te szó szerint átvetted a kezdeményezést, és elkezdted értelmezni azt a jelenetet, amikor például az állatok szerepéről volt szó, vagy nem csak arról, hogy hogyan kell őket a jól felkészült idomárral egyeztetve végigvinni a jelenetet, hanem hogyan kapcsolod ezt az egész gondolati hívhez, amit a filmben akartál megfogalmazni. Szóval számomra egy ilyen nagyon jó értelmező szeminárium jellege is volt, de nem volt meg az a fűrészporos szava mindeközben.
1: Mint a saját óráidnak.
3: Mint az óra, igen. Mint az én unalmas óráidnak.
1: Na, erre tudsz-e valamit mondani?
2: Nagy történelem rajongó vagyok egyébként. Mostanában rengeteg történelmi podcastot hallgatok. Valahogy a podcastokkal egyszer megjelent azoknak az embereknek is a kis csoportja, akik szenvedélyesen, amatőr módon, de szenvedélyesen beleássák magukat egy-egy történelmi időszakba. És mindig az érdekelt, hogy hogy éltek az egyszerű emberek egy adott korban, ez az aspektus a történelemnek. Hát én ugye nem látok rá magamra, semmiképpen nem akartam értelmezni a filmet, viszont tulajdonképpen a konkrét kérdések, amik nekem nagyon sokat jelentenek, tehát hiába ismétlődnek bizonyos kérdések bizonyos kontextusban, de mégis valahogy így tudom letapogatni, hogy mi hogy működött, milyen benyomást keltett. Én tulajdonképpen amire törekedtem, az ha már beszélgetünk így, van egy ilyen különleges lehetőség beszélgetni a nézőkkel, hogy egyszerűen egy picit megvilágítani a mi megfontolásainkat egy-egy döntés mögött. Egy-egy, és miután ez egy nagyon egyszerű fogalmazó film, vagy legalábbis ez volt a célunk, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzuk, ezek jobban el vannak dugva, mint a legtöbb filmben. Tehát tulajdonképpen csak legalábbis a szándékom szerint én próbáltam egyszerűen megvilágítani, hogy most például Kecskeméten voltunk tegnap este, és valaki fölhozta azt a példát, hogy rizses húst kér a főszereplőnk, a Morsányi Géz, aki az Endre nevű főszereplőnek a megszemélyesítője a film végén, amikor egyfajta nagyon feszült érzelmi jelent, mert tulajdonképpen hát idézőben szakít a női főszereplővel. És mint minden fontos fordulat közöttük, ez is a menzán zajlik, és nagyon örültem, hogy ezt valaki kiemelte, mondta, hogy ezek a menzás kaják, hogy miket ettek, mert tulajdonképpen elég sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen azon a tányéron, mit rendeljen ő, és valahogy a rizses húst találtam a legszívettépőbbnek egy ilyen szakítási pillanatban, hogy hát figyelj, ne haragudj, ez nem jött össze, bocsi, kérek egy rizses húst.
1: A rizses húst. Fölközzaptam egy kis tarhonyát, tessék kapni.
2: Pontosan.
4: Én attól megkaptam itt emlékezést Lakitelken. Egy egész vándortáborral együtt. Ez megérintett.
3: Rizses hús, mint metafora.
1: A Móni azt mondta múltkor itt, hogy én azt hiszem, hogy nehéz volt ez a menet, és mondta, hogy amikor elolvasták a könyvet, és teljesen a bűv körébe kerültek, és alig kellett rajta fejleszteni, akkor kezdődött csak természetesen az igazi munka. Sok filmmel kapcsolatban beszélgettünk, hogy mit hogy csinált végig, és erre azt mondta, hogy ez azért volt nagyon nehéz, mert nem az, hogy ez 123 perces film, hanem hogy ott minden ablakon megjelenő folt, minden hangfoszlány, ezek szerint a rizses húsig bezárólag az egy nagyon komoly alkotói döntés és megfontolás, és hogy rettenetesen sok stílusbeli jelenetből áll ez a film, úgyhogy ezt legyártani volt nagyon nehéz, mert hogy rendesen maximalista vagy, és akkor tényleg kitalálod azt, hogy hol van a folt ezen a, mondjuk azon a képen, amit ott látunk. Nagyon-nagyon sok interjú készült veled, és a számomra üdítő volt. Én tegnap előttig nem olvastam el egyet sem, csak azt, amit a film csinált veled, és aztán utána végigolvastam, nem tudom én, 10-et, a legkülönbözőbb megnyilvánulásokról, a berlini díj utáni mondatodról, az esztért kritikákról, illetve az alkotói interjúkat is, és az volt számomra a különös, hogy még mindig nincs, lehet, hogy a közönség találkozókon már ez ment, hogy még mindig újat mondasz, hogy még mindig mást tudsz mondani a filmmel kapcsolatban, mert hogy ezzel így együtt élsz most már, nem tudom, 5 éve körülbelül?
2: Hát tulajdonképpen, amikor megértem, akkor volt egy ilyen nagy roham, de utána félretettem, tehát ez nem egy ilyen hosszan vonszolt zsák, hanem egy olyan zsák, amit egyszer megtöltöttem, aztán vittem egy kicsit, de látszott, hogy semmi esély megcsinálni, és aztán egy elég jó tempóban csináltuk meg, tehát ilyen szétgyötrés nélkül, amire azért sok példa van. De hát egyszerűen azért, mert ez egy másfajta mód, tehát átkapcsol az ember ilyenkor, és
1: most kell felvenni a
4: filmet,
1: és akkor majd jön egy hallgató, aki meg fogja kérdezni, hogy melyik filmről beszéltek, és ki a hölgy.
5: Halló?
1: Igen, parancsolj.
5: Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok, és egy észrevételemnek szeretnék hangot adni.
1: Legyen olyan kedves.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget. Okay. Tegnap délelőtt volt egy műsoruk a rádióban.
1: Ne haragudjon, Károly, a mostani műsorhoz akar hozzászólni?
5: Én próbáltam tegnap is hozzászólni, de tegnap se lehetett.
1: Sajnos ez most nem alkalmas, mert Enyedi Ildikó a vendégünk, és nagyon kevés az időnk. Egy aktuális dologról szeretnénk vele beszélgetni. Ha esetleg látta a filmjét, van fogalma arról, hogy ki ő, akkor ezzel kapcsolatban legyen szíves, mondja. A tegnapi műsorra nem tudunk foglalkozni.
5: Jó, és akkor a tegnapi műsorral kapcsolatban észrevételemet...
1: Az irodát hívja fel, legyen olyan kedves, a honlapunkon van egy másik telefonszám, és akkor
4: ez
1: ott...
4: Ez
5: 1476.
1: Igen, ez az adástelefon, uram. Köszönjük, visszahallgatok.
2: Ó, milyen izgalmas volt pedig, hogy hát, ha valaki hozzászól, hát, ha... Bár... felcsillant a szemem.
3: Egy észrevétel.
2: Mert hogy most azért ezek ilyen találkozások, a közönség találkozók is, de amikor az ember, ha csak lehet, én nem ülök, ha nem köteleznek rá, akkor nem ülök bevetítésre, mert az ember mindig izgul.
5: Valahogy köteleznek?
2: Hát a Berlinálén köteleztek. Ott kötelező volt végigülni. Hálás is vagyok nekik ezért a kötelezettségét. Mert így...
5: Mekkora jó dolog, de tényleg.
2: Így tényleg éreztem percről percre, hogy ki hogy reagál, illetve hogy az egész tömeg, az egész terem hogy reagál.
5: Azonnak is ott kerülnek, így neki mennek a filmjéről?
2: Bizony. És emlékszem, hogy tőlünk jobbra egy pár sorral arrébb, tehát nem ment ki senki, tőlünk jobbra egy pár sorral arrébb kiment két ember. Na mondom. És
1: kezdődik.
2: És 10 perc múlva visszajöttek. Az is nagyon jó érzés volt. Szóval visszatérve erre, az is nagyon érdekes, hogy amíg megy a film, addig ülünk mindenféle halászcsárnákban és egyéb helyeken a vidéki mozisokkal, akik egy egész heroikus menetet nyomnak. Látszik az az elképesztő sok munka, a szeretet, a film szeretet. Nagyon jó ezekbe a kis műhelyekbe bele lesni.
1: Bocsássuk, munka az, velük. Hogy lasszóval behozzák a közönséget az új magyar filmre?
2: Hát egyáltalán, hogy egy moziban hogy lehet egy közösségi teret létrehozni, hogy ez egy hely legyen a városban, hogy oda jó legyen bemenni, hogy... van, ahol 5 féle filmklub van, mert tematika mentén valahogy abban a városban jobban mozgósíthatók az emberek. Van, ahol az egyetemisták mozgósíthatók, van, ahol az egyetemisták egyáltalán nem mozgósíthatók. Van, ahol a gépipari szakmunkás tanulók, a nagyon filmszeretők, vélhetően 1 vagy 2 tanár áldozatos munkája miatt. Van, ahol meg a bölcsész hallgatók is fütyülnek a filmre. Tehát ebbe az egész világba belelátni, érezni azt a hálát mindannyiunk filmkészítőnk nevében, hogy ezek az emberek melóznak azért, hogy egyáltalán esélyt kapjon egy magyar néző arra, hogy egyáltalán értesüljön arról, hogy van ez a film, és kipróbálja, hogy tetszik-e neki. Szóval ebben sok meló van.
1: 10 000 magyar már megnézte ezt a filmet az első hétvégén, ami egy csodálatos szám. Örülünk és gratulálunk ehhez. Nem tudom, hogy ez a ki tudja, hol áll meg. Van egy ilyen belső beszélés, de szerintem teljesen mindegy is. Mert hogy én régen nem tapasztaltam olyat, hogy egy ennyire vállaltan, hirdetetten, nem akcióközpontú, elemelt, szimbólumoktól terhes művészfilm, ne haragudj, hogy ez így most nem mi az, hogy művészfilm, amiről van ez a közönség csalogató kattintékony címe, hogy testről és lélekről, hogy ez ennyire elinduljon, és valamit meg kéne fejteni, hogy szerinted miért működik ennyire, és hogyan
2: hát
1: alakul.
2: Talán azért, mert nem egy szimbólumokkal terhes művészfilm.
4: Na, akkor az NDK turnuszgép. Halló!
3: Jó reggelt!
6: Szerbusz, Ildikó, Kabai Gábor vagyok, még nem láttam a filmet. Simon Mágus a 10 DVD között van, amit magammal viszek. És azt akarom csak mondani, hogy Test és Lélek Faludi Györgynek a csodálatos világirodalmi remekbe szabott antológiája. Meg egy kicsit vizsgáztatnálak, ha szabad, hogy tudod-e ki az a Szarvas Gábor? Ki volt?
2: Nem.
6: Egyik legnagyobb, legelső magyar nyelvész és Paprika álnéven osztotta meg tudását a néppel. Várom a filmet, szia!
2: Köszönöm,
3: Hello. Köszönöm, szia! Nem derült ki, hogy milyen relevanciája van ennek a
1: elég provokatív volt ez a szimbólumokkal terhet művészfilm.
2: Nem, örülök, hogy mondod, mert akkor legalább mondhatom, hogy nem az, hogy milyen ez a film, hanem hogy a szándék mi volt. Kifejezetten rengeteg melót fecsöltünk abba, hogy egy ilyen agyonhasznált, minden falvédőn megjelenő állat például, mint a szarvas, az most ne úgy jelenjen meg, mint egy szimbólum. Szóval ebben munkánk van, hogy ez egy könnyen megközelíthető film legyen, ennek ellenére én egyáltalán nem voltam felkészülve arra, hogy ennyire könnyen megközelíthető. Tehát azt látom, hogy szóval nekem az volt most az, akár a berlini, akár most már 9 közönség találkozón vagyunk túl az itteni benyomásom, hogy valahogy az emberek zömének nem volt szüksége elemzésre, és ez volt a vágyam is, hogy ne legyen szüksége elemzésre, tehát hogy legyen egy primér mozi élmény, amivel lehet menni, akkor is, hogyha az ilyen szóval a felszín alatt fornak a feszültségek, tehát nem ott nem tolunk semmit a nézőnek az arcába, és valahogy könnyen megfejthetőnek tűnik, illetve nem kell valahogy megfejteni, hanem hat, és valahogy úgy tűnik, hogy úgy hat, ahogy mi szerettük volna. Például az erdő, amit ezerféleképpen lehet ugye megmutatni, meg benne a szarvasok, az tényleg nagyon fontos volt. Ezen a hangmérnök kollégákkal, operatőrrel, tehát mindenkivel rengeteget beszéltünk, hogy ez egy reális erdő legyen. Ez ne, az álombetétek azok ne álombéli tájak legyenek. És tulajdonképpen az
1: és
2: volt...
1: És ez a nagy zöld... farész, ez a csodálatos, nekem lincsies hullámzás.
2: Hát ilyen a természet.
1: Oké.
2: Elképesztő. Tegnap este Kecskeméten egy, vagy nem is, bocsánat, Szegeden, tegnap előtt Szegeden egy nagyon fura fordulata előtt hibáltam a hátizsákomból a Wertert, a Goethe-nek a Werterét, és mert most másokból újraolvastam és foglalkoztam vele, és egyszerűen sokkoló volt számomra, most már jó pár éve nem olvastam, hogy ugyanazokat az érzéki élményeket milyen elképesztő erővel írja le, amit mondjuk a Mária él át, amikor barátkozik akár a napsugárral, akár az érintésekkel, akár azzal, hogy lefekszik a fűbe, milyen érzés az benne lenni a világban, és nem elzárkózni. Pont egy ilyen...
1: krumplipürőbe bele.
2: Igen.
1: Nem is tudom, a személyiség, a spirituális fejlődésének egy adott pontján, amikor próbálja magát, és így belefog a krumplipürőbe, az egy, van olyan erős nekem, mint a rizses hús.
2: Igen, azon is, tehát a krumplipüré hangján azon is sokat dolgozunk. Szóval, hogy van egy ilyen elemi érzéki világ, és valahogy nincs rajta hangsúlya mindennapi életünkben, de azért mindannyiunknak ismerős. Szóval én úgy tapasztalom, hogy megközelíthető a film, és kibújik ebből a fakból, hogy szimbólumokkal terhelművész film.
1: Igen. Hogy már nem tudom, hogy melyik interjúban mondtad, vagy egyedül sikerült eszembe jutni, hogy talán ebben a visszafokozásban az egyik legjellemzőbb példa, hogy nem viszítek. De nekem az volt a vég az érzésem, hogy ilyen kötéltánc folyik. Hogy beleessünk a gicsbe, hogy túl sok, vagy pedig
2: pont, ez még pontosan, ér, igen.
1: És hogy visszarángatod ezeket a... Tehát az, hogy van a filmnek egy humora, az például elképesztően fantasztikus. Itt volt vendégünk nem olyan régen, Török András, akinek van egy hírlevele, amit hetente megosztja egy levlistán az ő kulturális élményeit, és ő azt írja a filmre, amit megnézett, hogy a nyugodt tempójú filmben mindvég a realizmus és a mágia keveredett, és sokszor mindig váratlanul lehetett nagyokat nevetni. Mindig a női főszereplőn, a nyilván súlyosan autista Márián, a vágóhíd járatorvosnőn. Az egész mozi önfeledten dőlt a nevetéstől, és senki sem akarta ezt a nevetést visszafolytani, pedig úgy illik. Tehát, hogy van egy autisztikus, aspergeres, gyönyörű lány, és akkor nem tragédiaként van az ő bezártsága, félszegsége kezelve. Hogy van ez a, hát ez a, nem tudom, szeszélyes évszakokban is látjuk azt, amikor korrumpál a rendőr, és a vágóhidról bélszínért kezeli, nem tudom, barátilag a tolvajlást, ami különben buggató porról szól. Tehát ezek ilyen nagyon erős elemek, de még sincsen kijátszva, hanem valahogy így vissza van fokozva. És szerintem ettől lesz az egész filmnek valami olyan furcsa, komplex, homogén, nem, valami furcsa dolog, amitől működhet, hogy ezeket a keményebb, filmes, vagy ilyen narrációs elemeket ellensúlyozod máshol. Jól látom ezt?
2: Nagyon. Ez a kötéltánc az elég pontos kifejezés, és ez tulajdonképpen a kollégáimra rótt egy nagyon nagy feladatot. Szóval mindig százason kellett lennük a koncentráltságban, tehát olyan egyszerű dolgok, mint hogy város atmoszféra. A Mária ugye egy nagyon magas ilyen házgyári lakásban lakik, és ilyenkor a város ugye messze van, egy ilyen egybefüggő mormolás, egy massza az egész, és szegény Lukács Petit halálba csesztettem azzal, hogy egy olyan város atmoszférát hozzon, ami ilyen, tehát távoli, tehát megfelel ennek, ne legyen stilizált, teljesen reális legyen, és mégis önmagánál egy egész picit jelentsen többet.
1: Kösz szépen a briefet. Igen, főnök, megyek.
2: És ezt el tudom mondani a ruhaszabástól kezdve a Mária hajáig mindenről, és olyan elképesztő emberekkel dolgoztam együtt, akik ezt mind meg tudták ugrani, és ahogy mondod, ha ezen a kötélen mi nem megyünk végig ennyire pontosan, akkor a melodrámába nagyon könnyen belezuhanunk, az unalomba a másik oldalon, mert a legtöbb jelenet az tulajdonképpen olyan volt, én rettegtem attól a pillanattól, amikor ebből a filmből egy trélert kell csinálni, mert tudtam, hogyha kitépem a kontextusból, akkor olyan lesz, mint az a szép színes kavics a víz alatt, amikor kiveszed, és megszárad a napon, és egy tök szürke semmi. Tehát most mit látunk? Ül egy ember, néz. Ül egy ember, vagy két ember, eszik. Áldogálnak. Elmosogat. Mi az Istent lehet ebből egy trélerben megmutatni? És...
1: Szarvasok is vannak,
2: azért
3: néha
2: felbukkanak. Jó, de a szarvasoknál, hogyha nem vigyázok, akkor ott vagyok a falvédőn, uh-huh. őket meg vissza kellett fogni, mert persze, mert hát olyan elképesztő fizikumuk van, hogy szétverik a filmet. Szóval ebben a szuperérzékeny csapatban beletartozik a végén becsatlakozott Bedő Barna is, aki a trélert csinálta, aki így áteresztette magán a filmet, és ez abszolút az ő formai ötlete, ahogy aztán végül együtt dolgoztunk, de az alapokat ő rakta föl. Ő is ráhangolódott erre a filmre. És ha például nincs humor, például mondok egy picike példát, ugye a Mária vesz egy telefont.
1: Igen.
2: Tehát eleve ez egy idegen tárgya kezébe. Kap egy ilyen lilás-pink telót, mert így ránéznek, oké, jó, szőke nő, ez jó lesz. Tehát nem válasz, mert fogalma nincs. Tehát ettől még idegenebb a tárgy. Na most mi az Isten legyen a csengő hangja? Ezen elég sokat beszéltünk.
3: Igen.
2: Ez a csengő hang, ezt az egyik hangos kollégánk az öreg szinkron készítő kollégánk rakta össze, és abban együtt ültünk valami hajnalon, és ahogy mondta, hogy na, legyen benne egy ilyen kis bugyuta vidám dallam, de legyen benne még egy ilyen is, amitől olyan menősködő. Szóval egy olyan borzalmas kis csengő hangot rakott össze, amitől még idegenebb a Mária kezében ez a telefon. És emlékszem most is, hogy a Beke Tamás, bocsánat, Beke Tomé csinált ezt a csengőhangot, és emlékszem, amikor az öngyilkosság, na most már mindegy, most már jó lesz.
1: Nem spoilerezni, ne arra Ildikó, mert akkor ez spoiler, igen.
2: Jó, szóval, hogy van egy nagyon durva drámai jelenet, amikor hirtelen megszólal a telefon, és a Szalai Károly, a csodálatos vágom azt mondta, hogy te figyelj, szétveri ezt az egészet. De azt mondom, olyanra kell megcsinálni, hogy kibírja a film. Hogy ez a vicces bárgyok is hangszólaljon meg.
3: Először a drámai jelenetnél ott megszól, elhallgat a CD lejátszó, ami egyszerűen egy hirtelen támad csendet eredményez, ami még az erősíti a drámaiságát a jelenetnek, hiszen igen, a koncentráció is egyre inkább erősebb, és akkor szólal meg a bugyuta hang, ami tényleg nagyon jó. Ezt mondjuk, ez végig lehet érezni az egész munkában, tehát ennek a manufaktúra jelleget, hogy a jelenetek kidolgozottsága az összes. Én például figyeltem a női főszereplőnek a ruháit, hogy milyen ruhákat adtatok rá, és hogy mennyire elszabott rossz ruhák vannak rajta.
1: Tehát azt is már kitaláltam, hogy a legvégén fogjuk elmondani, hogy milyen
3: meg a férfi ruhák.
1: És a tagline, hogy miről is szól, hogy még próbáljunk meg ezen után, mert kell egy csengőhangra lebontjuk kedvet csinálni, de hogy itt szerepet játszik. Szokták mondani, hogy Budapest a szerepet, vagy a város szerepet játszik filmekben, és ezt lehet érteni. Itt szarvasok játszanak szerepet, itt ruhák. Itt fogyatékosság, az lehet, hogy nem PC megfogalmazás.
2: Van benne egy csillár szereplőnk is, akit nagyon szeretünk, a Lángi Molával, a díszlettervezővel együtt van egy piros csillár, amire így ráközelítünk hosszan egy adott ponton, és az a csillár valahogy nekünk a Mária, és egyáltalán nem baj, ha senki nem veszi észre, sőt, az a jó, ha ezt senki nem szedi így ízekre, de nekünk fontos volt. Amit mondtál a ruhával kapcsolatban, a Sinkovics Júci, aki a ruhákat csinálta, ugyanezt a kötéltáncot kellett megcsinálni, mert azért ezek finom színek, de például kellemetlen anyagok, és sutaszabás, de nem nagyon suta. Mert hogyha egyel sutább lenne, akkor egy Kaori Szmaki filmben lennénk, és ha meg, hogy mondjam, cselesen suta lenne, akkor meg egy olyan fajta ilyen hercegnős amerikai filmben, ahol van egy baromi szép nő, aki ráadnak egy rohadt nagy szemüveget, meg egy ilyen zsákot, és akkor ő eljátsz egy darabig, hogy ő a csúnya nő, és aztán kiderül, hogy szép.
3: Kiderül, hogy gyönyörű királynő, igen.
2: Szóval nagyon-nagyon kellett itt szlalomozni a Jucinak is, hogy azok a lógó szoknyák, azok úgy takarják el a Borbély Alexandra egy bombázó, valljuk be.
1: Na jó, valljuk be. Valljuk rá. Bombázó?
4: Ez spoiler.
1: Bombázó, spoiler, Borbély Alexandra.
3: Hát nem.
4: Igen.
2: Hát nem spoiler, ő a magánéletében bombázó, tehát ő születésétől fogva egy bombázó.
1: És ezt a bombázót kellett eltakarni?
3: Vagy másképp mutatni.
2: Igen. Igen. Más, tulajdonképpen neki saját magából kellett valami mást előbányászni, hogy ne legyen ez a bizonyos hercegnő filmes effektus, hogy lám-lám a végén kiderül, mert a végén sem derül ki, hogy egy bombázó, egy sutanő, aki viszont megtett egy csodálatos, hatalmas lépést az életében. Tehát ugye szokták mondani, hogy kell valami jellemfejlődés, meg ez, meg az, meg amaz a forgatókönyv, meg, mert ők ugyanazok a végén is. Ők nem változtak, csak tulajdonképpen saját magukhoz kerültek közelebb, és megtettek valamilyen bátor lépést. De most már tényleg rettegek, hogy mikor spoilerezek.
1: Igen, az a vigyázat.
4: Meg lehet nézni is. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen volt, amikor először láttad nagy képernyőn a szarvasos felvételeket, és nem csak egy ilyen kis kukkulón.
2: Hát eleve mi egy nagyon nagy és nagyon jó minőségű monitoron vágunk. Tehát egy és fontos is, hogy az első benyomásoknál egészen más a ritmusa egyébként egy más méretű, tehát egy normál méretű monitoron másképp telik az idő. Emlékszem, egyszer mutattam a diákjaimnak a Mundrucó Kornélnak az AFTA című rövidfilmjét, és megnéztük kétszer. Egyszer az sem volt azért olyan pici, de mondjuk egy normál tévé méretű monitoron az osztályban, és megnéztük két óra múlva vetítőben. És ott átélhették, hogy milyen elemi módon másképp telik az idő, attól függően, hogy milyen méretben nézed.
4: Elképesztő volt az óriás méretben, az óriás szarvas, az óriás természetben.
2: Hát hihetetlen ereje van a bükknek. A eleve bükkerdőt írtam, tehát nem erdőt, hanem bükkerdőt. És ugye később van fenyves is, ami egy más módon absztrakt. Ugye te is említetted ezt a nagy-nagy zöld falat, ami egy fenyves erdőnek az áthatolhatatlan fala. De például nem véletlen, hogy tölgyesben tuti, hogy nem akartam dolgozni, mert nagyon hasonló egy tölgyfának a hullámzó, kavargó sziluettje mozgása, a szarvasoknak a lágy hajlataival, meg az agancsnak az elképesztő mintázatával, és ehhez képest egy téli bükkerdő az tényleg olyan, mint egy gótikus katedrális, tehát nincs ajnövényzet, magasba szökik olyanok, mint az acélcsövek, ezek a fatörzsek. Szóval ez is nagyon fontos volt például, hogy ott tudtunk dolgozni, és elképesztő jó fejek voltak velünk.
1: A szarvasok
2: is, de a Bükki Nemzeti Parknak a vezetői, meg a Barta Attila nevű csodálatos zseni, aki ott magányosan kerülgeti az erdőt, mint természetvédelmi őr, elolvasta a forgatókönyvet, és nem azt értette meg, hogy a listán mi mondtuk, hogy ezt kéne, meg azt kéne, meg azt kéne, hanem megértette, hogy milyen lelkületű helyekre van szükség. Tehát az ő fantáziája, tudása, bátorsága is benne van ebben a filmben, hogy ő tudott ebből praktikus ötleteket gyártani, és azt mondta, ez fantasztikus itt ez a hely, és még ráadásul föl is megy oda egy út, ahol föl tudjuk vinni az állatszállító nem is tudom mit, az állatszállítót is, ha máshogy nem traktorral, mert olyan gyönyörű helyek is vannak, amikhez fél nap, hogy oda jussunk, és akkor ugye már fordulhatunk is vissza.
1: A Csillát megtaláljátok, eljátszol az operatőrrel, meg a berendezővel, közeli, oké, Csillá nem beszél vissza, tárgy, de mi a helyzet a szarvasokkal? Biztos van egy tolmácsotok, hogy azt hogyan lehet instruálni, mert hogy főszereplőkről beszélünk.
2: Hát a Horkai Zoli magyar farkasember, van a Discovery-n egy több részes sorozata munkájáról, ő egy nagyon fontos munkatárs.
3: Az állati domáról beszélünk.
2: Állatkoordinátor.
3: Koordinátor.
2: Jó. Az ő gödör.
1: Az állatok királya.
2: Egy kicsit igen, tehát ő ott megint nagyon sokat ültünk, storyboardokat nézegettünk, de az volt a fontos, hogy ő megértette, hogy itt az ő állatai azok más módon fognak szerepelni, mint a legtöbb filmben. Tehát, hogy személyekként kell valahogy jelen lenniük, és ez a fajta megértés, ez többet ért, mint mondjuk plusz 3 nap forgatási időre való pénz.
3: De folyamatosan azt érzem ezekből a reflexióból vagy értelmezésedből, hogy ez egy rémideális helyzet volt az egész forgatás, mert mindenki ráhangolódott arra a gondolatra, arra, ami nem csak a forgatókönyvben, hanem magán a forgatáson is megvalósult. Volt egyfajta értő, segítő és szakértő társaság, akikkel te együtt tudtál dolgozni. Ez egy nagyon komoly munkát igényel, ez az egyik.
1: Szerintem ez a személyesség, sok rendezővel beszélgettünk már itt ebben a műsorban is, és mindenkinek van valami habitusa.
3: Hát ez módszertan is, meg
1: sok rémséget hallunk a forgatásokról, az üvöltözésekről, a porigalázásokról, a színész összetörés és újrafelépítés, de valahogy erről a filmről nem ez jött le, meg erről, amit most beszélt, mert egészen másfajta alkotói csapatvezetői, nem tudom mi, attitűd.
2: Hát azért szerintem, én nem tudom, hogy ti mit hallotok, nem tudom, azért az szerintem a legtöbb kollégánál alapvető, hogy kössünk egy szövetséget még jóval az előkészítés elején, és hát olyan emberekkel igyekszem dolgozni, akik nem miattam dolgoznak jól, hanem ez egy belső mérce. Tehát egyszerűen olyan emberekkel, akiknek nem csak tudása van, hanem tartása és emberi tartása. Tehát ő nem fog kiadni a kezéből szart, meg ő nem fog valamit csak úgy odakenni, akkor sem, hogyha nem tudom, ha valami kis tévéműsort gyárt, akkor sem, mert ez a saját magának tartozik. Tehát ez így a zéró pont eleve, és az volt itt gyönyörű. Hát persze az ember igyekszik kommunikálni azt, hogy mit szeretne. Tehát azok a munkatársak, akikkel nagyon sűrű a kommunikáció az előkészítésben, persze nyakik benne vannak, de én írtam egy levelet az egész stábnak, amit a forgatás első napján megkapott, tényleg az építészügyelettől kezdettek mindenki. Tehát ugyanazt a filmet csináltuk, tehát valahogy mindenki tudta, hogy mit csinálunk, akkor is, hogyha nagyon csöndben matatunk egy sarokban, mert az Alexandrának mondjuk azt veszük fel, hogy áll és nézi azt, hogy a mikróban forog egy bögre. És ez nekem egy elképesztő biztonságot és hátországot jelentett, és azt láttam, hogy az emberek egymás felé és a különböző szomszédvárak hangosok, a kameracsapat, stb., akik néha egy ellen érdekeltek, olyan elképesztő szépen segítették egymást, mert mindenki értette, hogy a másik is megpróbálja azt jól megcsinálni, amit akar. De akkor még ott van a CGI. Csak mondok egy példát, hogyha az ember nem jól választ, és mondom nem szakembert, hanem embert, személyiséget, mert minden a legegyszerűbbnek tűnő technikai munkafolyamatban is ott van egy teljes személyiség. Tehát például van egy apró kis passzázs jelenetnek tűnik, de mégis fontos nekem. Bemutatjuk ugye a két szereplőnek a napi rutinját, munkahely, haza, stb. És a Mária bemegy egy nagy élelmiszerboltba, nagyon fontos, hogy egy nagy boltban vásárol, ahol személytelen a kapcsolat, és ahol sok egyforma dolog van a polcokon. Az Endre egy picike boltban, mindig ugyanott veszi meg Lacikámtól, csodálatos Tóth László fővilágosítónktól egyébként. A két sörét bizony, amivel aztán sikerül neki kijutni magát a tévé előtt, és végre elaludni. Szóval, amikor a Mária, ja, és ez nyáron játszódik, ugye ez az egész film, másodszor látjuk őt kinyitni ugyanazt a szokásos mélyhűtő ajtót, és kivenni a szokásos fagyott zöld borsót, akkor hosszabban állott, nem véletlenül mindenféle kavarog a fejében, meg a lelkében, és amíg áll, ugye mikor kinyílik egy ilyen hűtőajtó, akkor bepárásodik. A CGI az a pára. Az a fiatalember, aki azt a párát csinálta, az tudta, hogy miről szól ez a jelenet, és azért ilyen ember csinált ezt a párát, mert a Kling Béla, a KGB stúdió vezetője, az ilyen embereket vesz fel. És akkor mondok egy ellenpéldát, aztán már befogom a számot, mert annyit beszélek tényleg.
3: Ezért vagy nem itt.
2: Hogy a nagyon fontos volt a betűtípus is, amivel a vége főcím is ki van írva. Ezt a grafikusunk találta egy Moon nevezető, a sok majdnem ugyanolyan nagyon egyszerű betűtípus közül ezt kiválasztottuk, de ennek nem volt magyar ékezete. És léteznek olyan emberek, akik ékezeteket gyártanak, magyarítanak fontokat. Tehát elvégezte a Momét, ebből él, hogy font magyarító, és bocsánat, hogy ezt kell mondjam, nagyon sürgős is volt ez a feladat, megjöttek az ékezetek, amik katasztrofálisan hazavágták a betűtípust. Megírtam hosszan, hogy miért nem, jött három verzió, még katasztrofálisabb, kifutottunk az időből, a Kling Béla, aki mondta, hogy ő nem merne tipográfiával foglalkozni, mert ő ezt ugyan tanulta, de hát régóta nem csinálja, leült, és 5 perc alatt megcsinálta azokat a tökéletes ékezeteket, amik illenek ehhez a betűtípus, egy kicsit az egész film készítése ilyen volt, mint ez a Moon.
1: Kedves filmrendezéssel kacélkodó Dilos Rádió hallgató gyerekek, körülbelül így kell hozzáállni ezzel a részletezettséggel és magyarulsággal egy ekkora volumenű dologhoz, az A-tól a Z-ig, és mondjuk az ilyen, ha jó a film, akkor, és meg lehet nézni többször, akkor biztos, ahogy nézed egyre többször, köszönnek vissza ezek a dolgok. Hogy nagyon-nagyon szalad az idő sajnos. Te egy nagyon olvasott művész vagy, mert az már kiderült, hogy verterekkel rohangálsz a táskádban.
2: Azért az gimiben mindannyian lejöttük.
1: Igen, az rég volt a gimi. Nemes Nagy Ágnest olvastál, és nagyon inspirált, amikor elindítottad a filmet, azt hiszem, de amikor a Valuska azt írta, hogy neki egy Pilinszky verset ott eszébe, akkor te azt mondtad, hogy de jó, hogy ezt írod, mert pont a Pilinszky is bennem botoszkált, hogy ennyire távolról indul el benned alkotóilag egy történet, hogy verseket olvasol, és eszedbe jut egy elem, és így, vagy pedig ez onnan táplálkozol, vagy ez neked a mindennapi kenyered, vagy ez hogy van veled, Ildikó?
2: A mindennapi kenyér talán az a legközelebb álló. Nagyon vicces, hogy a Nemes Nagy Ágnes, aki szerintem, tehát nekem így Arany János, József Attila, Nemes Nagy Ágnes, nagyon, nagyon komoly költő, elképesztő sok mindent érint, tehát ő nekem egy álló csillag abszolút, és tényleg az ember, amikor vagy amikor nagyon el van veszve, vagy amikor éppen nagyon él, akkor azért általában a versekhez fordul, és az az érdekes, hogy volt nekem egy a legkedvesebb gyermekkori könyvem, amit még máig emlékszem, amikor az anyukám egy aluljáróban megvásárolta nekem. Az a címe, hogy Varázsecset, kívülről tudom. És szerintem 40 éves voltam, amikor rájöttem, hogy basszus, hát ez is nem egy Nemes Nagy Ágnes. Ugye az ember azt a gyerekkori dolgot nem köti össze még névvel. Mindenkinek ajánlom, szeretettel, felnőtteknek is olvasható.
1: Igen, hát máshogy alakult ez a mai reggel, mert én az Indigo csoporttal kezdtem volna, hogy lettél az, ami lettél.
3: Ja, van egy olyan hagyománya ezeknek a hosszabb beszélgetéseinknek, hogy akár pályaévet, akár életünk interjúszerűséget csinálunk.
4: Viszont nem tűnt hosszúnak.
3: Hát igen, de hát most egy pillanat soha. Alatt eltelt ez az 50 perc, vagy már közel járunk a végéhez.
4: Azt másik... tudtam megkérdezni, miért van ennyi csönd a filmben?
2: Ja, a másik hős, akit még nem említettem.
1: A csöndfelelős.
2: A csöndkirály. Igen. Jó csöndherceg.
1: A csöndkirály. Meg az állatok király.
2: Balázs Ádám a zeneszerző. Hát ez egy hatalmas, hatalmas önfeláldozó feladat, ezeket az alig érzékelhető kis zenei szöveteket létrehozni. Neki meg azt adtam meg feladatul, hogy ki kell éheztetnünk a nézőt, hogy amikor megszólal először a film majdnem kétharmadánál Laura Marlingnak a What He Wrote című dala,
1: én őt is egy
2: nagyon jó fontos költőnek is tartom őt, a kezdetek óta nagyon-nagyon szeretem, akkor a nézőre ugyanolyan elemi módon hasson, ahogy már ránk nagyon ritkán hat zene, mint ahogy Máriára, aki egy csöndes lakásban él, soha nem hallgat zenét, ezt a CD-t a kezébe nyomják, és tulajdonképpen az érzéki világba való kirándulásának, tulajdonképpen Mars expedíciójának az egyik első állomása. És ha az ember, ha legalább a kamaszkorára visszaemlékszik, hogy milyen elképesztően tudhatni egy zene, milyen mélyen felkavar, azt szerettem volna, ha a néző nem nézi ezt a nőt, ezt a szőke nőt, ahogy ott ül és zenét hallgat, hanem ugyanolyan gyomorszájon ütő ereje lenne a számára. És hogy ez megtörténhetett, az annak köszönhető, hogy a Balázs Ádám az ennyire alázatosan és elképesztő minőségben csinálta meg azt a majdnem semmit előtte.
3: Komponáltan föl volt vezetve ez, és igen,
1: két
3: az egész
1: van.
3: Film.
1: Nem is mondjuk el ezután, amiről szól ez a film, nem? Hanem reméljük, hogy ez a másik tízzel, aki hallgatta ezt a műsort, ez az első hétvége után, és a hétvégén elmegy, és megnézi a moziban a Ildikó testről és lélekről című filmjét. Ha én betok valakit folyásolni, én azt mondtam ott a bemutató után is, hogy jó lehet... Hát, hogy prekoncepcióval mentem, az nem igaz, de beszéltem már emberekkel, akik sajtóvetítésen látták, és mindenki mondta, hogy szuper, meg hogy oké, de mondták azt is, hogy hát, meg hogy egy kicsit talán unalmas, kicsit hosszú, mondtak ilyen izéket. Ráadásul a történet brief alapján nem olyan típusú film, mint amire én azonnal rohannék, és engem nem tudom, mikor taglózott le utoljára a magyar filmalkotás ennyire csodálatos, én nagyon-nagyon örültem, hogy ezt láttam, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy bejöttél ide, Ildikó. Szerintem mindenképpen nézzétek meg, én nekem ez a kulturális ajánlatom most erre a hétvégére. Te javasolsz,
3: téged is megkérdezem.
1: Javasolsz valamit a Tilos Rádió hallgató
2: gyerekeknek? Kojot.
3: Újra a filmek közül, akkor ezt javasolni.
1: Igen, a méltatlanul nagyon hallgatott Kojot. Marci?
3: Szintén az Ildikó filmjét nézzétek meg, meg Nemes Nagy Ágnes.
1: Vagy nézd meg még egyszer. Igen.
2: Az a szomorú, most vidéken majdnem egy hónapig egy csomó helyen nem lehet látni, de üzenem, hogy áprilisban igen, mert ott havi műsorokat csinálnak, úgyhogy most hiába volt nagyon sok néző, de most egy pár hétig nem lesz, de aztán majd lesz.
1: Okay.
3: A Nemes Nagy Ágnes kapcsolatban meg az a jó hír, hogy tavaly kiadták az összegyűjtött, az összes versét, illetve azokat, ami ilyen töredékesen maradt meg, tehát megvan az egész korpusz, hogy aztán lehet ide-oda lapozgatni a könyvbe, és nézegetni, olvasgatni, hallgatni.
1: Sok sikert és gyors következő filmet kívánunk Füst Milánhoz.
2: Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. További a Tilos Rádió hallgatás. Az 1%-ot meg szépen csengessétek ide. Szevasztok.
4: Szevasztok. Szabi, gyerekek. Felvételről császtok.

Ez még mindig az áramszünet, és benne a tilos rádió. Vagyis a tilos rádió van a kolorlokál, áramszünet idején konzervet adunk. Közben utána néztem annak, hogy mikor volt nálunk Wilhelm Droste az adásban 2025 tavaszán, tehát tavaly tavasszal járt nálunk. Ő a Három Holló alapítója, a kávéház alapítója, biztos ti is ismeritek, különben műfordító és irodalomtörténész is, és az előbb hallott Enyedi Ildikó boldog férje. Nagyon érdekes beszélgetés volt, hallgassátok meg ezt is, és támogassátok a Tilos Rádiót. Köszi!

0: Három a kislány, három a Magyar Igazság, három a jó reggelt kívánunk. Megérkezett vendégünk Droste úr, aki... Én azon gondolkoztam már tegnap is, hogy nekem milyen a Droste így a fejemben, és valahogy mindig ott van egy ilyen nagy, korpulens férfi, különböző helyeken látom, tudok róla ezt, azt, leginkább azt, hogy német, és hogy valami irodalommal foglalkozik, és hogy benne van a budapesti kulturális életben nagyon, de hogy szerintem életünkben először mondjuk egy hónapja beszéltünk, amikor, vagy beszélgettünk egy rövidet, és akkor mondtam, hogy gyere már be, és akkor mondta, hogy még elmegyek egy kicsit, vagy két hónapja haza Németországba, mert mint azt gondol, most már tudjátok, hogy ő német ember, és aztán visszajön, és akkor úgy, és akkor tegnap este jó későn, amikor kiderült, hogy a másik vendégünk az nem tud jönni, akkor fölhívta, hát tényleg este 10-kor, és azt mondta, oké, jövök, amit hát nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.
0: Figyelj, én rámentem a Drostéra, ugye néztem utána az elsőket.
1: Igen, kutattál?
0: Kicsit. Nagyon minden interjúkat azért nem olvastam, mert akkor inkább legyen ez érdekes számomra is. Hogy tudod-e, hogy egyrészt, hogy a Wilhelmnek van-e értelmes becézése, hogy hívnak a haverek?
1: Én tulajdonképpen csak a komplet, ha egy ilyen munkás nevez Willinek, akkor az jó.

0: Ulesi, Vili, de Willem, azt mondta a mamám, azt szeretem a legjobban.
1: Willem.
0: Ez egy kicsit hollandi.
1: Na.
0: De ilyen 100 kilométer volt a határ Holland felé, ott születtem, Westfáliában.
1: És tudod, hogy a droszte az honnan van?
0: Igen.
1: Mert én is tudom.
0: A Truchsess. Az a királynak a kávéházós volt. Tehát ő volt az ellátó, ő volt az élelmiszer, az asztalrend, a háztartási király, és sokszor eléggé gazdag lett, és azért sok-sok ilyen droszte nemesítették. Tehát a híres költőnő, az egyetlen nő, ami a német 19. században számol, az a Annette von Droste, igen, von Droste, és akkor már megvan az Y. Uh-huh.
1: És figyelj, Willem.
0: Igen, Willem.
1: Azt tudod, hogy a Droste hatás az micsoda?
0: A Droste hatás?
1: Figyelj.
0: Hát ez a, amikor egy kép mindig kisebb. Ez tulajdonképpen a csokoládégyától van, mert ott van egy reklám, és annan kapta a nevét.
1: Igen. A Droste hatás az, amikor képben a kép, és a Droste nevű kakaónál onnan nevezték el a hatást, hogy tart a csaj, azt hiszem, egy kakaós dobozt, ami
0: és
1: látszik a csaj, aki tart egy kakaós dobozt, addig, ameddig, tehát ez a Droste hatás. Hát akkor mindent tudsz a saját nevedről.
0: Hát.
1: Jó sok mindent. 1953-ban születtél.
0: Az igaz.
1: Ezt az egyet tudom. Tudom, hogy más is, de azt majd te elmondod. Németországban.
0: Igen.
1: Hogy hát persze oda fog kifutni a játék, hogy ne haragudj, de mit keresel itt. De,
0: igen,
1: de az arrébban még. Ja. Hát, hogy 53-ban milyen a családi háttered?
0: Paraszt udvaran nőttem fel, az volt a mamámé, a papám viszont egy ilyen diplomás feldmérnök, és fontos ember volt a faluban, polgármester. Van egy 1500 lelkű falu, ott születem, Allendorf. Mindenkinek a faluja, szó szerint, tehát nagyon liberális hely. És három testvérem, és iszonyú német, tehát tulajdonképpen a papám a faluból származik, a mamám a faluból származik. Volt már 20-szor ilyen kötődés, tehát kicsit gyanús a vérem, de meg vagyok.
1: Iszonyú német, tehát hogy ez a...
0: Ez ott egy tisztább nem lehet westfáliai német.
1: És akkor 53-ban egy ilyen kis iszonyú német báraszolt, hogy liberális befogadó faluban.
0: Hát ezt mondtam, nem igen, annyira nem liberális, csak... elég kemény parasztok, tehát ahogy szokott lenni a falu, kedves, de szigorú.
1: Kedves, de szigorú a falu, ahogy szokott lenni. Hogy a magyar falvakban, mint bizonyára tudod, van kocsma, meg van a nagyobbakban két templom. Van egy katolikus, meg egy református. Nálatok hány templom volt?
0: Egy. Mi annyira katolikusok voltunk, hogy a Luther az már egy afrikai.
1: Tehát, mondtam, megengedő faluban a liberális.
0: Hát ez a liberalitásról volt. Igen, ennyit a liberalitásról.
1: Aha.
0: Nem, nagyon katolikus.
1: Nagyon. Az mit jelent?
0: Az azt jelenti, hogy a másik fiú, és ez én voltam, ki volt nézve egy ilyen karrier, mint pap. Tehát görögül tanultam, latinul tanultam gimiben, és nagyon az volt a szent terv, és az volt a ciki, hogy tényleg azt éreztem 14 tájban, hogy talán hívott a Jézus.
1: Ebben a ciki?
0: Hát a mamám boldogtalan volt nagyon, mert ő akart egy egészséges, pasas és családot. Ő nem igazán volt lelkesedtől, de volt egy keresztapám, aki majdnem püspök volt, Paderborn, ez egy ilyen, mint Esztergom, egy ilyen katolikus végvár. És hát ez volt a keresztapám, és ő azért nagyon-nagyon szívesen látta ezt. De akkor ez nagyon más irányba ment, mert
1: tehát akkor... apád akarta, hogy pap legyél, anyukád meg nem.
0: A papám se akart, nem, a család nem akart, a papám volt a földmérnök, a kereszt apám.
1: A, ja, igen, a püspök.
0: Tehát a püspök, az örült neki nyilván. De akkor tulajdonképpen már az egyetemen kitört a nagy forradalom, a 68-os.
1: Hát ez az.
0: És akkor minden egészséges fiatal ember marxista lett, azt én is lettem.
1: Tehát 14 évesen
0: 5-6-7, akkor jött a politizálás, akkor már a gimiben is lehetett érezni, hogy forradalomban áll az ország, a fiatalság feltámadott a szülők ellen, akarták tudni, mit csinált, állt itt le alatt, és akkor mi nagyon-nagyon akartunk radikálisan megszüntetni a kapitalizmust, és tehát akkor a következő 10 év az tulajdonképpen egy kemény baloldali karrier egyetemmel együtt.
1: Jó, hogy nem csatlakoztál a Bader-Meinhofhoz.
0: Nem.
1: Isteni szerencse.
0: Nem, én nagyon nem szeretem a terrorizmust, tehát én szégyeltem ezt, hogy állítólag a baloldalon született ez a terrorizmus. Nekem nagyon ciki volt, nagyon-nagyon utáltam. Tehát minden vagyok, terrorista nem vagyok.
1: És akkor ez, amikor a Fassbinderék meg a többiek, meg ti kinyitogattátok a szemeteket, meg a társadalom szemét, és az összes lehúltak a náci leplek, és mindenki kidobta a svastikás izét, evőeszközkészletet, akkor hát ez eltartott.
0: Ez eltartott, tehát mondjuk, tehát 72 volt, amikor kerültem az egyetemre, és egy ilyen nagyon baloldali egyetemre jártam, az Marburg volt, az Frankfurt fölött, és ott volt a nagy Wolfgang Abendroth, ő volt egy ilyen nagy baloldali professzor, és az Ernst Bloch járt hozzánk, meg nagyon erős volt, túl erős volt a marxista diákmozgalom. Kicsit meguntam, mert akkor jött az a szektás. Tehát akkor ki a legjobb marxista, és ez annyira nevetséges és felesleges volt. Semmiféle egység. A gimiben még egységesen világos volt ez a baloldali diák. Az egyetemen már mindenki inkább baland volt, mint bal.
2: Magyarországon sokat foglalkoztak azzal, hogy a marxizmust modernizálják, meg hogy jó lesz az valami másra is.
0: Hát igen, én is azt hittem, hogy ez lehet, igen.
2: És Németországban klasszikus marxizmus volt?
0: Nem, hát mindenféle, tehát iszonyú koloros volt. Minden, tehát a Mao, a... valaki esküzött Albániára, valaki Pekingre, valaki Havanára, valaki Moszkvára. Én azért már kezdtem egy kicsit Budapestre tenni a voksomat, mert akkor kezdtem utazni, és úgy éreztem, hogy ez nem kapitalizmus, és mégis aránylag jókedvű ország.
1: Most már erről a kis lángoktól, erről a kis országról.
0: 74-ben először utaztam. Egy nagy körút barátokkal együtt nagyon izgultam, mert már Marburgban próbáltam a nyelvet tanulni, és én attól féltem, hogy nem fog tetszeni az ország, de hála Isten tetszett.
1: Hát ha ez a nyelv neked Marburgban tetszett, akkor az országnak is jó volt.
0: Hát igen, ott volt egy tanárnő, nagyon szigorú, Kövösti Zulauf, az volt a neve. A Zulauf volt a pasas, és a Kövösdi, nyilván az volt a magyar része. És ott tanultam az első szavakat kiejteni, mert tulajdonképpen az én magyar nyelv tanulás az megtörtént a bélyeggyűjteményen, mert én lelkes bélyeggyűjtő voltam. Akkor sokáig nem voltam, most titokban megint kezdtem, de az titok. Hát ez annyira nem szexi, hogy azt már senki nem vállalja.
1: Gyere, megmutatom a bélyeggyűjteményemet.
0: Igen, az volt a klasszikus házasságkötési előjáték, igen.
1: Tehát titokban, vagy nem is titokban gyűjtötted a bélyeget?
0: Hát igen,
1: mert... Hogy jön ide Magyarország?
0: mert én egy éves voltam, és már világbajnok voltam a fociban, a magyarok ellen. Pedig a papám, aki egy nagyon jó...
1: Rohadjatok meg!
0: Aki egy nagyon jó focista volt, azt mondta, nem érdemeltük, mert ez annyira tisztelte a magyar focit, hogy azt mondta, hogy ez nem volt igazságos eredmény, és ő inkább imádta a puskások. Igen. Aha. Igen.
1: És akkor meg voltál fertőzve ezért? És
0: én fociban még ma is. Tehát ha van még német hazaszeretettem, az a foci csapatom.
2: Hát az egyszerű, mint a magyar, bár mostanában azért válogatott, az nem olyan rossz. Hát, mint volt.
0: Hát, most a magyarul magyar, beszélsz, vagy a
2: magyar,
0: német?
2: A magyar.
0: Hát
2: a magyar.
0: Igen, azért német nem stabil az sem, az utolsó 10 meccs nem volt jó, de előtte volt egy jó fázisuk, igen.
1: Aha. Milyen egyetemre jártál?
0: Mábuok, Szeszia, Balos, igen.
1: Az oké, de milyen szak, tehát, hogy miért?
0: Szak, tulajdonképpen a harmadik szakom csak volt a német irodalom, a germanisztika, és ebből viszont az évek folyamán az lett az uralkodó. A végén már csak irodalommal foglalkoztam, azért is, mert a politológiát is vettem fel sajnos, és akkor ezt a szektás marxizmus az tulajdonképpen ellopott sok időt tőlem. Sajnálom, én inkább egy orosz nyelv, egy nyelvet még tanultam volna, és akkor mi volt a harmadik? Történelem. De főleg irodalmá lettem.
1: Igen. Az van ott a Wikipédián rólad, hogy irodalomtudós, író, műfordító. Mi a sorrend?
0: Semmiféle sorrend. Az valamiért szerencsésen soha nem alakult egy uralkodó dolog. Az volt mindig a gond, hogy nem tudtam, amikor a magyar vám hatánál voltam, soha nem tudtam a foglalkozást beírnom. És akkor beírtam, hogy kávés, és akkor azt mondta a vámos, hogy hát nem akarjuk tudni, hogy boros, vagy sörös, vagy kávés, mert az a kávés az régen a kávé tulajdonos, a kávéház csináló, annak volt ez a neve, kávés az volt a neve, és Hamburgban már ott volt egy kávézó, és ebből éltem, és gondoltam, hát az a foglalkozásom, amiből élek, és az volt a kávéház csináló.
1: Most itt volt egy, ugrottunk egy tízes, de 74-ben jössz Magyarországra először, akkor 21 éves, ha 53-as vagy, és akkor beleszeretsz a csodálatos nyelvbe.
0: Hát, az már előbb. Tehát én 10 éves, akkor tetszett az Ungarn neve is. Tehát
1: Ungarn?
0: A német név a Magyarországnak, mert az az un, az a tagadás. És így. Egy ország, ami saját magad tagadja, tulajdonképpen a himnuszban is az történik, az nekem nagyon imponált, és szerintem így kell nemzeti lenni, hogy nem vagy nemzeti, hanem más. És a szó nagyon, én szóhívő vagyok.
1: Szóhívő.
0: Nagyon, tehát nekem szent a szó.
1: Szent a szó. És akkor eljöttél ezért Ungarnba?
0: Hát nem mondom, hogy ezért, mert a papám is dolgozott, hogy lelkesedtem a hidegkuti miatt, akkor nagyon tetszett tényleg a bélyek, mint esztétika, és nem a későbbi, hanem a rákosi bélyek, az ilyen katolikus színű, szerintem gyönyörű. Igen. Tehát a 45-től mondjuk 59-ig. És
1: megvannak?
0: Megvannak, sőt most már mindjárt komplett, tehát a klasszikus az soha nem komplett, de a Igen, megvan, és vállalom, akármilyen nem szexi bélyeggyűjtők. Igen.
1: Csodálatos. Ráadásul biztos jó befektetés, mert annak most már súlyos értéke
0: nem, abszolút,
1: is van.
0: Abszolút nincs befektetés. Az értéke annyira lement, mint a könyv érték. Tehát tulajdonképpen nagyon soha, az egész pénzmet könyvekbe és bélyegekbe. Nem dajányoztam, nem söröztem, minden belement a papírba. És ez most annyira felesleges, már kidobni is már kidobni luxus. Tehát most voltam Németországban, és ott vannak ilyen publikus polcok, és a polgárok kidobnak komplett könyvtárokat. Iszonyú értékes könyvet. Thomas Mann első kiadás. Ott lehet ingyen elvinni.
1: Elhoztad?
0: El.
1: Elfértek még otthon?
0: Hát nem, azért ki fog rúgni a feleségem a lakásból, mert nincs hely, mert annyira gyűjtő vagyok.
1: Tehát, Vilem, inkább gyűjtsd egy bélyeget, mert az kisebb.
0: Igen, de akkor az album mégis súlyos. De ha valaki igazán vagyok, gyűjtő vagyok, azt mondanám, most már nem vagyok kávés, hanem gyűjtő.
1: Kávés. Kint elkezdtél, tehát irodalmár lettél főleg.
0: Igen.
1: Ha jól értem.
0: Ja.
1: Plusz elkezdtél kint már kávéházazni.
0: Kávéházat alakítani, igen. Tehát én nagyon nem vagyok sörös, pedig a sörgyárok vannak a falu körül. A Feltinc az 3 kilométer, a Vásteinál 25, Hombacha 40, Dortmundi 42, és utálom a sört. És viszont imádom a kávét, mert ez egy másik fajta társas élet a kávé körül, mint a sör körül. Meg a bor is más, mint a sör. A sör a legpusztítóbb, mert az egy ilyen tompa barátságot követel mindenkitől, és az egész szocializáció a faluban az csak a sörön keresztül ment, azért is eléggé magányos voltam a saját falumban, mert nem mentem kocsmába.
1: És akkor elkezdték kávézni helyette?
0: Elkezdtem, a mamám mindig a paraszti nagy konyhában csinált kettőkor kávét, és akkor mindenféle társaság jött össze, és az volt az ős kávé mintám, és a minta szerint mindenütt próbálok újra és újra kávéházat alakítani.
1: Kettőkor, azt mondtad?
0: Kettő tájban, amikor felkelt, mert ő lefeküdt, egy és kettő az alvás, és kettőkor a konyhában összejött a postás, és a szomszéd paraszt, és hát aki éppen...
1: Délutáni kávézás.
0: Délutáni kávéház a paraszti konyhában, igen.
1: És akkor az első kávézód a film volt?
0: Mi? Az Hamburgban, az már több mint 40 éves most már. És az a szép, hogy Hamburgban maradnak a kávéházak. Itt Budapesten rengeteget alapítottam, és rengeteget be kellett zárnom, mert költözött a Goethe Intézet, költözött a Német Szanszék. De azt hiszem most a mostani, a holló, a három holló, az a hatodik, vagy már talán a hetedik is.
1: Ide el fogunk jutni, nem sokára, csak engem nagyon érdekel az, hogy azt kezdted, hogy értjük, hogy miért jöttél ide, idejöttél, és egy nem kapitalista, de jókedvű országot találtál 70-es években gyakorlatilag, 80-as években.
0: Igen.
1: És akkor jöttél többször?
0: Én minden évben minimum egy vagy két hónapot itt töltöttem. 83 egy komplett évet kaptam, mert ott kellett volna írnom a doktorimat, amit 30 évvel később írtam, hűséges módon, de kis idő kellett még hozzá. Igen, és az az év döntött is, akkor már azt éreztem, hogy ez nem egy flört egy országgal, hanem követel az ország, hogy ide költözök. És akkor sikerült, mint ellenséges kapitalista hamburgi ember egy kis tanyát megszerezni Jászberén mellett, egy kis földöt és egy kis házikót. Hát a barátomnak volt egy idős mamája, és ő örökítette az én nevemre ezt a tanyát, és akkor hiába minden héten kellett a rendesőkhez mennem, de saját földön boldogultam.
1: A Toldiban van valami ilyesmi, most csak az jut eszembe, hogy azt mondja, hogy apád is paraszt volt, te is az maradtál, amikor ott a Toldinak ezt megmondja.
0: Hát az nálam egy kicsit, mert én utáltam a parasztságodat. Én voltam hát ez lett volna a másik, ha nem lettem volna pap, akkor szolga leszel. Ha a második fiú vagy, akkor semmi esélyed nincs. És elég sokat kellett segítenem, mert minden nap egy-két-három órát a földre, a istáló, és mindig a piszkos munka volt, persze az enyém, mert a bátyám uralkodott, és ő ment a traktorral. nem volt ez kellemes, én tényleg utáltam, és csodálkozom is, hogy most nem csak bírom ezt a kis tanya természetet, hanem azt is imádom. Úgy látszik, az ember mégis érettebb lesz. Évek folyamán.
1: Egy kis tanyánál szakítjuk meg ezt a beszélgetést, egy zenei szünet erejéig, és visszajövünk. Willem Droste a vendégünk, 2015-37-73 Kolorlokál.

0: Klasszik a Tilosban. Jó reggelt kívánunk, ez a Color Lokál. Evergreen-t játszottunk, és hát azért én, nem tudom, nekem a magyarság definícióban elég fontos szerepet játszik az édes anyám nyelve, tehát a nyelv. Ebből élek, ez a kenyerem, ezzel foglalkozom, nem tudom. Abban igaza van a mostani nemzetpolitikusoknak is, hogy az biztos, hogy magyar az, aki persze annak érzi magát, de aki magyarul beszél, ez biztos, hogy van. És azért csodálatosan, kisebb rendűségi komplexussal így nagyon érdekel az, amikor emberek elkezdek magyarul tanulni. Mm. Nekünk van egy hlo.hu, Hungarian Literature Online című, ilyen hetente friss, hetente háromszor, négyszer friss.
1: Nekünk a Litera,
0: igen, a
1: nem a Tilos.
0: Igen, nem a Tilos. És ott például egy Owen Good nevű srác dolgozik már 14 éve. Ő északír, és beleszeretett a nyelvbe, ide költözött, és ezzel foglalkozik.
1: Na most van egy betelefonálunk.
0: Most tett fel azt a fülest, kérlek. Willem Drozd, de a vendégünk, parancsolj.
2: Jó reggelt. Kicsit off-topic kérdésem lenne.
0: Biztos?
2: Hogy,
0: biztos, hogy off-topic-kal most bejössz ebbe a beszélgetésbe? Biztosan akarod ezt?
1: De nem a vendéghez, csak, gondolom.
2: Az édes anyanyelvemen a erdélyes ki szokta írni mindig azt, hogy tilos, és egy ideje nem írja ki, és mintha a térerőtök is kisebb lenne, hogy piszkáltatta valaki magát az adó mechanizmust?
1: Nem hiszem, de iroda@tilos.hu meg lehet tudni. És most folytatjuk. Jó, a műsor. Köszi, hello.
0: Hogy beleszerettél az országba, vettél vagy kaptál egy tanyát a 80-as években, akkor még mindig úgy találhatod ezek szerint, hogy ez több, mint egy flört, tehát hogy itt akarsz élni.
3: Pont azt is éreztem, mert én nagyon rossz vagyok nyelvet tanulni, tehát ez, amikor az ember latin és görög, ő görögök kezdődik, akkor el van rontva. Tehát én nagyon szégyellem, például az angol nem fért a fejembe, pedig a gyerekeim vidáman szerelmesek angol nyelvű pasas nőbe, és most én mindig kint állok, és szégyellem, hogy...
0: Nem jött ez egy szó sem.
3: Nem. A szerelem titok marad nekem.
0: Nyugodtan vesz föl, kérlek.
1: Próbáljuk meg újra, hát nem off-topic. Szia.
4: Nem off-topic. Az élet praktikus dolgaitól egy kicsit eltérve engem az érdekelne, hogy akkoriban Magdeburgból a frankfurti iskola látszott? Tehát, hogy volt akkor a kisugárzása Adornónak és körének, volt valami hatása Marburgra, vagy pedig ez ugyanúgy láthatatlan és néma volt, mint mondjuk én abban a szerencsében volt részem, hogy Vajdamisinek voltam a tanítványa, de tudom, hogy más egyetemen járó társaim, azok mondjuk Fehérről vagy Hellerről hallottak, de Vajdamis nem volt képen. Tehát, hogy mennyire volt Frankfurt érezhető, látható, tudható abban az időben Marburgból.
0: Köszönjük, szia!
4: Köszönöm, szia!
3: Hát igen, Frankfurt-Marburg, ez egy elég nagy ellentét, nem csak nagyságban. A Frankfurtban volt az Adorno, és ez az egész iskolája. Nálunk az inkább egy ilyen baloldali, zacstemes, marxista, egy kicsit ilyen a Moszkva orientált marxizmus volt Marburgban az uralkodó. És én például be is léptem, a Spartacus az volt a diák társaság ennek a moszkvai irányba, és akkor két hétig voltam a Spartacusban, mert akkor kérték, hogy Magyar 56-ról tartok előadást, és akkor ezt mondtam, hogy ez nem volt ellenforradalmas, és akkor már megint ki is rúgták, mert az még akkor hivatalosan ellenforradalom volt. Nálunk ebben a Spartacus társaságban, és akkor egy kicsit hálás is vagyok, hogy ez csak egy ilyen kis intermezzo volt, és én baloldali maradtam, szerintem a mai napig, én most valamiért azt érzem, egy nagyon katolikus nagyon baloldali ember vagyok, tehát az a végeredmény, és hát most véletlenül az utolsó kávéház a piarista rendházba került, az nekem valamiért jól esik.
0: Ott gyónnak a fiatal.
3: Hát nem tudom, a gyónak én valamiért, én valamiért ez valamiért tényleg befejeződött az a nagy kör, és valami összejött, ami mindig össze volt keverve bennem.
0: Most várják, hogy nem komcsizdám, de akkor neked az utolsó
3: komcsizdán
0: pápa.
3: Nyugodtan, nem téged, nekem téged, ez nem még
0: nem
3: sértő.
0: Téged, a pápa, tehát hogy a aha. Nagy veszteség volt neked akkor, gondolom.
3: Ja, hát most kíváncsi is vagyok, hogy mi lesz a folytatás. Hát én ennek nagyon örültem, hogy valaki sok mindent mert. Uh-huh. Ha még többet mert volna, szerintem nem élte volna túl, mert szerintem a határig ment. Uh-huh. És egy kicsit zavaros is. Tehát...
0: Megölték volna.
3: Hát nem tudom, én féltem azért, hogy iszonyú nagy ellenállás volt a katolikus egyházban, tehát lehet, hogy több, mint a fele nem volt boldog, tehát úgy érzem. De lehet, hogy most ez a folytatás lesz rossz, mert még semmit nem tudunk. Szerintem nincsen kizárt, hogy a lényeges pontokat talán egy kicsit hidegebb vérű módon végigviszi, és akkor szerintem jól fog járni a katolikus egyház.
0: Hát ezt a szölibátus kell már csak elintézni.
3: Hát például, persze ez is volt a másik, nem csak a Marx, hanem a lányok, tehát akkor 15 évesen iszonyúan szerelmes vagy, és akkor ha ez akkor már egy nagy bűn, ha papa akarsz lenni, akkor ezt nem lehet megoldani. Egészséges ember megbalandul ilyen helyzetben.
0: Szerelem, flört Magyarország, vagy a szerelem is megtalált téged itt.
3: De ez nagyon, én nagyon büszke voltam, én nem jöttem a nők miatt, hanem én jöttem az ország, a nyelv, az irodalom, meg Budapest, meg Balaton, meg Erdély, meg már akkor ezeket az elveszett magyar területeket is nagyon tetszettek.
1: Még a szerelem előtt megkérdezném, hogy amikor jöttél a 70-es években, meg a 80-as években, akkor te mennyire voltál így gyanús, illetve figyeltek-e, az föltűnte neked, hogy figyelni?
0: Kém voltál-e, na? Hogy kém voltál-e?
3: Hát nyilván azért is csodálkoztam, mint akkor éppen Hamburgban éltem, egyetem után Hamburgba költöztem, 9 évre, és akkor persze gyanús voltam, de én még nem is kértem most Berlinbe, vagy itt az aktákat, én nem vagyok kíváncsi rá, mert nem akarom keseredni még jobban, hogy látom, hogy itt egy jó barát azért valamit mondott rólam. Nekem akkor sokszor a nem tudás egészségesebb, mint a tudás. Uh-huh. Tehát én tulajdonképpen bízom a szemembe, és ha rosszul járok, akkor inkább harcolom a szememmel, mint a hivatalokkal.
1: De nyíltan nem piszkáltak?
3: Nem. Lehet, ez a szokásos, hát néha a 2 órát álltam ott a hegyes hagyalmi határon, és hát, de valamiért, ez is mindig, ez a mai napig is nagyon imádom, ez a híres kiskapu Magyarországon, tehát mindent meg lehet oldani, és én tudom, hogyha Hamburgban maradtam volna, akkor életemben nem került volna egy ilyen hely a kezemben, mint a három holló. Kizárt dolog. És az pénz nélkül került a kezembe. Tehát ez egyszerűen lelkesedés miatt jött a kezembe. És az Magyarországon még akármilyen borzalmasak a politikai viszonyok, még mindig létezik az. A falun is, tehát ha valaki tud segíteni, akkor segít. Uh-huh. És akkor te vagy az első Ferrarival az országban, és megjavítja. És egy alkatrész sincs, de van elég lelkesedés, és az tényleg egészséges. A kiskapusok a legészségesebb, mint a nagykapu.
0: Igen, az egyik Matolcs Erik barátjának a Ferrari-ja le is robbant, aminap láttam róla egy fotót, hogy végigszaladunk a kávéházakon, meg az irodalmon, meg valahogy összeraktad az irodalmat és a kávéházat az első perctől kezdve. Ugye nem?
3: Te.
0: De már Hamburgban is?
3: Hát nem, inkább a Budapest volt a döntő.
0: Igen.
3: Mert hiába nem volt kávéház, hát komolyabb kávéház nem volt. Én akkor nagyon használtam ezt a lepukkat Hungáriát, és tényleg a Konrád és a Csurka még szépen sakoztak ott ebben az időben. Tehát,
0: a kávéházi Konrád és a Csurka.
3: Tényleg, ott, ez tény, ott még együtt bírtak egy asztalnál ülni.
0: Mikor vagyunk?
3: 78-9, 81, uh-huh. Nem tudom. Az idő nagyon összefolyik a fejemben.
0: Uh-huh. Akartam mutatni neked egy képet, hogy beütöttem a Google-ba, hogy Willem Droste, és az első kép, ami kijött, az a Konrádé.
3: Igen, ja, hát én a német rádiónak sokszor dolgozom, és amikor meghalt a Konrád, akkor én csináltam a nekrológot, meg ilyesmit. Tehát ha van magyar ügy, ami tragikus, mert most már csak Orbán érdekel, és régen tényleg kíváncsiak voltak Eszterházira, tehát ez egy borzalmas csúszás lefelé, és ez a Magyarországnak a neve annyira el van rontva, hogy ez...
0: Ungárn. Unszimpatikus.
3: Unszimpatikus ország, igen.
0: Hogy Hungária, és akkor az Eckermann, ugye az Eckermann?
3: Nem, én akkor nagyon használtam a presszókat, és a presszó az nekem egy isteni sziget volt Magyarországon. A Quint Presszó.
0: Quint a kedvencem.
3: Végül. Komolyan.
0: Igen,
3: és imádtam. Tudod, mi történt, amikor bezárt a Quint?
0: Mi nem vetted meg?
3: Hát mert a Fiat tönkretett ilyen modernizálásban, ami borzalmas, mert az így jó volt, amilyen volt a nagy olimpia bajnok alatt a vívó mester, azt hiszem Kovács a neve.
0: Igen. Kovács úr bejött, és a csajok így a cigit gyorsan eltették a kávégépalá,
3: szép csajok megjött, ráadásul. Igen.
0: És oldalkos és motorkerékpárral hozták a szódát.
3: Ja. Nagyon, én is nagyon-nagyon, tehát az volt a Napolim, a 70-es években, 80-as, ott ültem minden nap.
0: És mit csináltál? Olvastál? Jöttem?
3: Olvastam, néztem az embereket, mert ott komoly viták is voltak, tehát ott már régóta gondolt a nép egy másik fajta társadalomra, és a kommunisták is szitták a kommunista pártot, és egyszerűen kíváncsi voltam, és ott bizonyos értelemben kémkedtem saját ügyeimben, mert akartam tudni, hogy milyen hangulatban van a nép. Tehát az volt akkor még egy kicsit kár, hogy a nők nem annyira mentek, mint a fiúk, tehát ez 80% pasas, 20% nő. Ez nem volt igazán egészséges. A nők mentek a cukrásztákba és a teraszokra, de a pasasok ott ültek, és iszonyúan dumáltok. És amikor tönkre ment, a feleségem éppen ott volt, amikor leszették a táblát, a Quint táblát, és szépen a saját vállamon hazavitte, és ez most a mi konyhákban az ékszer. Igen, az a szerelem.
0: Eláruljuk, hogy ki a felesége?
3: Igen, talán.
0: Elmondom,
3: az Enyedi Ildikó.
0: Igen. És akkor ezek szerint aztán mikor házasítottak össze, 80-as években? 89-ben, igen.
3: Hát akkor véglegesen ezt a házasság, még el is felejtettük az időpontot, nincs megsértődés. Mind a kettő elfelejtettünk, az az egészséges.
0: Egyszerre felejtettük el az időpontot.
3: És akkor is született a lányunk novemberben. Igen, 90.
0: 89-ben meghozta a lányotokat a rendszerváltás. Milyen egy kicsit, tehát te is egy kreatív ember vagy, de kávéházat is csinálsz, irodalom, könyveket is, fordítasz is, meg a kávéházat. Az Ildikó meg ugye mindenki tudja, filmrendező, ami egy egészen más típusú kreatív élet. Is.
3: Egészen más.
0: Egészen más. Hogy tehát ezek szerint működik.
3: Nem, hogyha... az egészséges, hogy egészen más. Ez a minimálisan direkt befolyásolás van a másik életébe, de maximálisan azt érzük, azt hiszem, hogy hogy egyszerűen a háttérben nagyon szolidárisak vagyunk, akkor is, ha nagy hülyeség csinál a másik, akkor egyszerűen, mint ha ez lenne a legnormálisabb, és próbálunk őrangyalként egymásnak segíteni, de közvetlen igazán befolyásolni nem folyásolunk. Tehát most van egy ilyen kritikus pont, mert pont tematikailag még annyira nem voltam egy nagy filmben, mint most, mert Marburgban csinálta az utolsó nagy játékfilmet, ami gyakorlatilag kész, és a két és fél órás Marburg, és...
0: Hogy vágják ki egy órát, mondtad neki? Mondtad neki, hogy vágják ki egy órát, Ildikó?
3: Nem, hanem azt mondtam, hogy hagyjon ez így, mert szerintem gyönyörű film. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert egy nagyon csendes film, és a csend az egy nagy rizikó, mozi és csend az...
0: Plusz egy fa.
3: Nem egy fa, hanem 25 fa. 25. Tehát a fa mint létezmény, az a főhős, igen. Uh-huh. És három sík, az egyik 1905 tájban, a másik az én időm, benne is vagyok, csak nem Willem, hanem János a neve.
0: János
3: a nevem, uh-huh. És pont ilyen bolond voltam, mint ő most. És a másik az viszont most 2022, amikor volt a covidos idő, és egy ázsiai professzor jön, és egy kicsit megpolondul a helyszínen. Uh-huh. Szerintem jó film, de ez...
0: minden elfogultság.
3: Hmm? Elfogultság van, és viszont szerintem... Uh-huh. Azon túl mégis jó.
0: És amikor megnézed a testről és lélekről, így először.
3: Igen.
0: Ez rohadt jó érzés, nem?
3: Hát az is egy bizonyos értelemben minden film egy üzenet is, tehát az egy házassági levelezés, tehát nyilván a moziban nem látják, de akkor nem szokott ő levelezni, de azért a filmben mindig az se annyira messze tőlünk, mert ő is elzárt nagyon, én is egy zárt ember vagyok, és hogy egyáltalán alakult ez a szerelem, és tart, és úgy látszik, hogy egészséges is a lényegben, az pont ilyen komplikált, mint a testlélek. Tehát nem, nincs, mert ott is nagyon nyakig benne vagyunk.
0: Kösz szépen az őszintességet.
3: Nincs mit.
0: Hungária presszók.
3: Igen.
0: Ekker van. Az Ekker
3: nem, a presszók, ezek voltak ilyen modellek, és egy ilyen helyet akartam Hamburgba vinni. Tehát egy pesti presszót Hamburgba beiktatni. Mert Hamburgban csak diákocsmák voltak. Még nem is volt rendes kávéfőzőgép. Csak az alasz fagyizóban lehetett egy igazi jó presszót inni. És mi voltunk a második. Volt egy kis bécsi kávéház már Hamburgban. Ebben az időben, és mi voltunk a második, és a kávé uralkodjon, és nem a sör. Az volt persze a nagy célom, ha már annyira utálom a sört. Uh-huh. És akkor tényleg sikerült szerintem a mai napig. Tehát ez
0: de nem Budapest volt a neve.
3: Nem. A házfák alatt. Uh-huh. Mert tényleg házfák vannak a ház előtt, és viszont a házfák alatt nyilván a berlini nagy Andrássy út. Uh-huh. És mellettünk egy fiatal társaság alapított egy helységet, die Berliner Lügner, a berlini hazudók. Mi ilyen berlini nevet vettük fel, pedig a házfa ott állt, mint alibi. Uh-huh. És a mai napig szerintem ebben a szellemben működik. Uh-huh. Ott lehet 30 újságot olvasni, ott volt is magyar.
0: Van még ilyen még?
3: Én csendes társ vagyok, csendes, de annyira csendes, hogy már hallatszik, hogy csendes.
1: Aha. Én azon lepődtem meg, hogy van még 30 újság.
3: Hát szerintem inkább 50 most már, igen. Sok ilyen foci újság, de mindenféle irodalmi. Uh-huh. És amikor én még ott voltam, akkor volt magyar filmhét, magyar irodalmi hét és ilyesmi, és volt ott az élet és irodalom minden héten meg lehetett olvasni. Mert Hamburgban is, mint mindenütt, van egy elég nagy magyar kisebbség, és ők oda mentek. És...
0: Nagy magyar kisebbség. A te kreativitásodnak a fő megnyilvánulási terepe a kávéház, nem? Amit műfaj, irodalmi kávéház.
3: Hát az, ha egy kávéház iszonyú sok munkát okoz, tehát én mindig azt mondom, hogy mind három gyerek pluszban, szóval egy hely. És ahhoz képest, hogy 6 hely, akkor már hány gyerekem van? 3x6 az sok.
0: Ugye, de akkor is, amikor már megy?
3: Akkor is, ha már megy, tehát kivéve, ha csendes társ vagy, akkor tényleg szabad az életed. De ha a felépítkezésbe, a működésbe, és persze én, ha bejövök a hollóban, én mindig 25 hibát látok. De nem csak 25 hibát látok, hanem 25 iszonyú vidám dolgot is, és attól nincs rossz a kedvem, mert szerintem ott sikerült egy ilyen csapatot is felépíteni, ami sokkal többet csinál, mint kávét, mert minden második ember ír, minden vagy filmez, vagy valamit csinál. Most június 5-én lesz is egy ilyen műsor nálunk este, hogy mutatunk, hogy mi van a háttérben. Tehát mindenki azt mutatja, amivel is foglalkozik.
0: Ti, akik csináljátok a kávéját. Hányan vagytok kömben?
3: Hát szerintem 25 a minimum.
0: 25. Igen.
3: Hát valaki csak egyszer hetente bejön, és ha ezeket szám még beszámol, akkor inkább 30, mint 20.
0: Van egy ilyen megfogalmazva, egy nagyon nehezen tapítható dolog, ami a nem tudom, a kisugárzás, aztán ez a legjobb szó egy helynek, hogy az unokaöcsém az dolgozik a permanensben itt a Margit körúton,
3: igen.
0: És én most voltam ott először, egy pár ember, itt szemben majd megmutatom, egy akkora hely, mint amiben ülünk.
3: Attal
0: egy
3: volt stúdió. Régen a Paks?
0: Azt nem tudom. Nem?
1: Semmi nem volt. Viszont ott isznak és cigiznek előtte. Ennyi. Tehát igazából
0: kint megy az élet, egy kis hely, bent szól egy nagyon, nagyon finom, speciális zene, már ízjelzik is. És benn voltunk egy órát, vagy másfelet, és azt néztem, hogy akik így elmennek, mert ez ott egy sétáló rész, a különben szerintem borzalmas Margit körúton, ez egy ilyen sétáló szakasz, hogy néztem az embereknek az arcát, ahogy úgy lelassítanak, benéznek, egy kicsit mosolyognak, és vagy tovább mennek, vagy megtorpannak, és bejönnek, hogy ennek semmiért, gyertyák égnek, van egy alapfény, és szól egy rohadt jó zene. És hogy van valamilyen kisugárás. De hát a holló az brutális, hogy mennyire nagyon, nagyon markáns a hangulata, a kisugárzás.
3: Te is érzed?
0: Én nagyon.
1: Persze.
0: A hívogatását. És emlékszem, hogy nehezen indult, mert akkor Covid meg fel volt valahogy így állványozva, majdnem.
3: Hát ott volt a daru, mert az volt is már javaslat, hogy nem három holó, hanem három daru legyen. Igen, 2,5 év. Igen, ott valamilyen víz, meleg víz forrás, az át lett hozva Budáról, és bement a városházába, és most dolgozik a fűtős meleg víze. Tehát jó a dolog, csak nekünk tönkretevő volt nagyon. Nagyon nehéz volt, és még tudtuk is, hogy nevelnünk kell vendégeket, mert a kávéház, mint műfaj, ez nincs. Nincs. A múzeum...
0: De mi a kávéház?
3: Hát a kávéház az... Az a hely, ahol maximálisan szuverén vagy, ha belépsz, kapsz egy ilyen kis málványasztal, és add a királyságot. Tehát, és nem az a sör, és az ölelés, és a puszi, hanem ez a szuverenitás. És ha akarsz puszilni, akkor ez inkább egy csók lesz, mint a puszi. Tehát komolyabb, sokkal komolyabb a kávéház, mint ez a hát még egyszer szidom a sört, ez a tompa részegség, az nekem még mindig ettől menekültem. Uh-huh. Attól is világos, hogy soha nem fogok visszaköltözni a falumba. Uh-huh.
0: Azért van nálatok sör?
3: Sör az van, igen, de például zene nincs.
0: Nincs zene, igen.
3: Mert ez is ígértem 7 évvel ezelőtt, mert a kávéházban nem volt zene, a kávéházban hang volt. Hangkeverék, és ez a zene, amikor 50 ember beszél, az iszonyúan hangos. Akkor is, ha a belmagasság 7,5 méter. És azt szeretem, ezt a zenét, nagyon, ezt az emberi zűrt. És... Igen, tehát én most nagyon boldog vagyok, mert ha ti is azt mondjátok, hogy érezni lehet, akkor szerintem most már biztonságban. Még mindig nem vagyunk ilyen igazi nyerességzónában, de szerintem már nem fogunk sietni, kivéve, ha itt egy komoly fasizmus lesz, akkor mindenki menekül. De én úgy látom, hogy nem lesz, hanem én azt látom, hogy inkább most már a rendszer mindenféle gyengeséget mutat, és én valamiért azt érzem, hogy az a végének az előjátéka.
0: Igen, ma már elhangzott a kommunizmus szó, és emlékszem, most emlékeztem vissza, hogy 2 hónappal ezelőtt, amikor ott találkoztunk, és rövidet dumáltunk, akkor is elhangzott a fasizmus szó. És akkor mondtam, hogy óvatosan ezzel, óvatosan ezzel a szóval.
3: Nem,
0: de,
3: azt, mert most nem is mondtam, hogy van, hanem de sok minden ebbe az irányba halad, és nem csak Magyarország, hanem a világ is. Tehát Oroszország, Amerika egyfajtában versenyeznek, hogy ki a kompletet hülye.
0: Igen, ez így igaz.
1: Igen. Azt néztem a hárbólóban, hogy valahogy tavaly, vagy talán tavaly előtt rátaláltak a nagyon fiatalok, mondjuk az én fiam is, aki 17 éves most,
3: igen,
1: hogy ott kezdtek el találkozni.
3: Igen,
0: csapatos készülni, nekem is.
1: Hogy egyszerűen így, nekem az olyan hely volt, hogy kicsit kiesik, talán a turisták is óckodtak tőle, találtak ott a környéken mást, ha program volt, akkor oda ment az ember, és egyszer csak azt láttam, hogy így a terasz környékén meg előtte csupa ilyen 16-tól 22-ig fiatalok fürtökben lógnak.
0: Csodálatos, így van.
3: Hát ez részben, mert nagyon fiatal a csapat is, általában 30 alatt mindenki, és az is nagyon szép, hogy a generációk keverednek. Általában én vagyok a legidősebb sajnos, de azért van 50 évesek, 60 évesek, és sokszor az a legszebb, amikor feljön egy ilyen idős társaság, és lemennek a pankok, akkor igazán boldog vagyok, akkor azt látom, hogy így kell.
0: Igen.
3: Így kell alakítani egy helyet.
0: A lemek fel, tehát hogy hozzátartozik ehhez a kávéházi ilyen szövegből, zenévé, ebben a közegben, hogy lent megvan egy normális klubrész, színház klub a kettő között, úgyhogy ott kulturális profil és kulturális program is van. Hogy azért az nem minden kávéházban van.
3: Nem, az az első, és azért is iszonyú boldog vagyok, mert nem kell bezárni a kávéházat, amikor valaki verseket felolvas. Mert mindig Edi kellett, mert a tej gőzölés, aha, az tönkretette az Adit.
0: Uh-huh. Az Adit.
3: De, például. Igen. De a kemény. A keményt is, tehát és az most abszolút nem akadály, nem mondanám, mert amikor a D és az Eszterházi napon szaxofonozott fent a konyhából, akkor be kellett szüntetnünk az angol színházat lent, mert a saját szót se értették. Tehát néhányszor vannak ilyen áthalások, de tulajdonképpen 3 külön helyszín van, és én nagyon álmodok erről, hogy ezt a helyet a templom és a piarista palota között ott szeretnék egy nagy kertet csinálni még. Mert ez alszik ez a hely, és az nyáron nagyon-nagyon hűvös és kelemes, és a március 15. tértől oda be lehet jutni. Tehát ez a következő. Hát tele vagyok még álmommal, és háló Isten, mert hál addig Istennek élek.
0: Én azért vagyok ezért nagyon hálás, mert én ebbe az épületbe jártam egyetemre, a legmeghatározóbb éveim, amikor már ezt átadták a piaristáknak, akkor ment csak ki az ajtós időre erre. Én nekem ez a bölcsészkar, ez a piarista köz. Ez
3: nekem épület is a bölcsészkarom.
0: És tudom, hogy itt menza volt, meg ilyenek ezeken a részeken.
3: A legszebb lányok voltak a lépcsőházban.
0: Mi voltunk, igen. És hogy teletes a belváros. Tehát ahogy én megyek a Holló felé,
3: igen,
0: hát a legszomorúbb látvány. Végigjönni a Kossuth Lajos utcán, azok a boltok, az a proli Wirtschaft, ami ott van, körülöttetek, azok a turisták, azok a lángosozók, meg cicibárok.
3: Hát, világos.
0: Borzalmas az világos egész. Tényleg, mint egy ilyen külváros, borzasztó az egész. És odaérsz a Hollóhoz, és egyszerűen ott eltöltesz órákat, mert meg van mentve a közeg. Úgyhogy Köszönöm szépen a város nevét.
3: Na, és még ráadásul az a keleti pályaudvarnál kezdődik, mert az első része az tele van patkánnyal, mert fel van adva, mert nem működnek a boltok. Aha. Hogy odament az Aldi, az egy missionáris küldetés, mert most lassan egy pár ember

0: Dávid, valami? Azt mondtad, hogy szeretnél valami zenét hozni, vagy inkább rákívántál valami tangót mondtál, vagy mit mondtál?
1: Nem tangót.
0: Nem tangót.
1: Nem. Nem.
0: Jó. Nem, mindegy. Én egy dolog, mert nagyon régóta meg szeretnék kérdezni, mert nekem nagyon-nagyon fontos az Ady Endre.
1: Aha.
0: A Dáviddal már adisztunk egy pár párszor még egyébként. Adisztunk, hogy aha, volt egy ilyen death match kettőnk között, egy persze csak viccből, hogy miért Ady?
2: Neked Ady? Mit jelent neked Ady?
0: Neked Ady? Minden kávéházat
1: tele van. Ez az érdekes, hogy egyáltalán még egy szót sem olvastam tőle, de 77-ben volt a 100. születésnapja a városban, és a komplet város tele volt plakáttal. És az nem az a híres gondolkozó Ady, hanem ilyen inkább zetszésziósan, szép ruhában áll és nézi a messziségben. Uh-huh. És valamiért a fotókon keresztül látom, ez a pasas valamit tud, amit nekem tudnom kéne. Uh-huh. Tehát nekem a fotók is tulajdonképpen versek. Tehát annyira szerencse is volt, hogy jó fotósa volt, és valamiért azt látom a szemében, ebben a szomorúságban, hogy ez nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos üzeneteket tud adni. És akkor kíváncsi lettem a figurára, és akkor volt egy pár német fordítás, és akkor látom, hogy ez a léda, nekem is egy ilyen lédám volt Hamburgban, és ilyen szerelmi tanítás is. Hát hogyan kell bánni egy boldogtalan boldog kapcsolatban. És egyre jobban, és az ér az óceánig, tehát uh-huh, én is a kis zapa, az egy legkisebb patak, és érzem,
0: a Balatonig a
1: érzett a zapétról a Balatonig, inkább a Dunáig, mert a Duna nekem valamiért, most ki is tettünk egy nagy térképet, alig látszik, de egy pár helyből, a Duna térség, tehát nekem a Dunának tűnik ez a feladatom, ezt a térséget intellektuálisan komolyan venni, és ha lehet, egy kicsit kibékülni is egymással. Nagyon sok ilyen szlovák, nagyon sok román, nagyon sok bolgár rendezvény van a kis teremben. Az is nagyon jó, hogy van ez a 30-40 fős, és van a színház, ahol majdnem 200 ember is beszél. És az a hát vannak azok az utolsó álmaik, én annyira szívesen egy komoly nagy hajó tennék a Dunára, mint kultúrintézet.
0: Elkötjük az A38-at.
1: Hát az már nem motorozik, tehát az ott döglik a parton. Nekem motor kéne, és ezzel a hajóval ezt a komplet Duna világot kulturálisan összekötném, tehát és annyira örülök is, hogy ilyen közel vagyunk a Dunához. Tehát tulajdonképpen...
0: Akkor Hahn grófnő a kedvenc Eszterházid?
1: Hahn gróf?
0: Hahn grófnő, az a kedvenc
1: Eszterházid. A Duna lefelé, igen, az a német címe.
0: A Duna lefelé, aha.
1: Igen, ez egy jó könyv. Uh-huh. Én nagyon szeretem ezt a könyvet, és hát az Eszterházi az tényleg minden nap hiányzik, mert... ő volt tulajdonképpen az, aki nagyon meggyőző volt, nem csak mint író, hanem emberileg nagyon meggyőző volt, és ő nyitotta volna a helységet, és sajnos egy fél évvel ezelőtt meghalt, mert nem bírta ezt a hülye rákot legyőzni.
0: Uh-huh. Ady.
1: Na az is egy kicsit is a helységeket is, ahol járt, azokat végigmentem, azért is egy ilyen nagyvárogyi lelkesedő vagyok. Uh-huh. Tehát szerintem ez egy tökéletes város. Uh-huh. És a három nagyvárodi év nélkül nem lenne Ady Endre. Ott még egy jó verset nem írt, de kellőkészült. Tehát ott
0: kávéházakban.
1: Hát ott még kávéházba is ment. Vicces módon Ady Pesten nem ment kávéházba. Mert ott ült a kosztolányi, ott ült a kávé, az neki nem kellett. Uh-huh. Tehát, és dacból mindig a holó, ez egy vendéglő.
0: Kávéházban mit keresek?
1: Kávéházban mindenütt keresett, tehát Párizsban a leghűségesebb, és Várodon is, mindenütt, csak Pesten nem.

0: ez a Düspest ellen, az is imponál, mert szerintem szerintem túlzatosan hasonlított Budapestre az Ady Endre. Én ugyanezt a vonzóságot a városban és az Adiban találom. Tehát az a kísérlet, hogy a legkisebb világot, a legnagyobb világot összekötni, az Budapesten is állandóan történik. Néha az a világváros, néha az a falu. És az a keverék szerintem tényleg nem egyszerű, de nekem a mai napig imponál. Én ide költöztem 88-ra véglegesen, és akkor azt gondoltam, hogy áll a fal, és én leszek egy szerencsétlen keleti ember, és akkor egy év, és ledőlt.
1: Tehát színesen máskor is.
0: A város, ja, oké. De egy percet sem sajnáltam, hogy ide költöztem. Sokkal izgalmasabb nekem ez a hely, mint Hamburg, vagy Frankfurt, vagy
1: és
0: ez volt a kérdés, Frankfurt. Igen. Frankfurt is egy nagyon jó hely, csak Budapest százszor jobb.
1: Például azért jó, mondja a Color Lokál, mert ilyen emberek vannak itt, mint például te. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Azt szoktuk kérdezni a vendégeinktől, vagy kérni tőlük, hogy ajánljanak valamit a hallgatóknak, ami őket most megérintette kulturálisan. Ez lehet ének, zene, tánc, könyv, színház, bármi.
0: Menjen mindenki azonnal a Bambiba. Annan jöttem föl ide, és oda megyek vissza Debrecenit megenni.
1: Debrecenit, én is azt teszem mindig.
0: Jó.
1: Menjetek a Bambiba.
0: Ez a reklámnak a helye.
1: Wilhelm Droste volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük. Megtisztelő figyelmeteket.
2: Köszönjük, hogy
1: eljöttél. Már nem beszélgetünk. Készüljetek a maratonra. Odarakjuk magunkat rendesen. Szevasztok.
2: Hello.

Na ez volt az ismétlésük az áramszünet idejére. Az első órában Enyedi Ildikóval beszélgettünk, a második órában Wilhelm Drostéval, a férjével, a három múlott kávéhez tulajdonosával. Remélem jól szórakoztatok. Mi jól szórakoztunk, amikor csináltuk ezt a műsort. Ez volt a Kolor Lokál, a Tilos Rádióban. Maradjatok velünk jóban, rosszban.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak egy 66 millió éves koprolitban, megkövesedett dinoszaurusz ürülékben. Valószínűleg egy nanotirannusztól származott. 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban az amerikai Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr. több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy kihalt búvármadár Hesperornithiformus csontjait tartalmazta. A tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. A Current Biology-ban a kutatók tanulmányukban arra következtetésre jutottak, hogy ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek. Egyesek modernek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek, a korábbi dinoszauruszokkéra emlékeztetnek. Ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért érték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A Magyar Nanacsírét hallottátok?
2: Vitorlázni tanulnak testnevelés órán a Balatonalmádi György Idénes Általános Iskola 5-esei. A képzésben 43 tanuló kapcsolódott be, akik péntekenként az utolsó két órán sajátítják el a vízisport alapjait. A program, amely a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg, szeptember 11-én vette kezdetét. Az első két, még elméleti tanóra az iskola falai között zajlott. Szeptember 18-ától pedig kerékpáron hajtanak át a nebulók Káptalanfüredre, gyakorlati oktatásra. A rangos építész Györgyi Dénes nevét viselő iskolába járt korábban a Sporták 2026-os világbajnoka Vadnai Jonatán és testvére a vitorlázó olimpikon Benjamin is, írja az Eduline. Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren, foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezett cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlészte a hvg.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, és a Drágám hol a vacsorán mai élőadását kezdjük 2025. szeptember 3-án. Az adástelefonunk 2153773, hogyha szeretnétek kérdezni vendégeinktől, akkor ezen megtehetitek, de nézzük a chatfalat is. És itt van velünk Losonci Nelli építész, urbanista, Soltész Noémi Mimi építész, és Böröndi Juli építész szintén, a Feminicity kollektíva tagjai, akikkel ma a feminizmusról, urbanisztikáról, meg hát magáról a Feminicity kollektíváról fogunk beszélgetni. A pultban András, és Évivel visszük a műsort.
1: Hello.
0: Lorán vagyok, hello. És hát üdv itt nálunk. Első körben egy kis bemutatkozást szeretnénk tőletek kérni, hogy az építész nem belül még mit érdemes rólatok tudni.
2: Kezdem, én Losonci Nelli vagyok, és építész vagyok, illetve urbanista, azon belül pedig településtervező. Ezeket a nagyon absztraktnak kinéző, ilyen burda szabás mintának kinéző rendezési terveket csinálom a való életben.
1: Mondod, hogy az urbanista mit jelent? Hogy...
2: Az urbanista egy nagyon divers hátterű csoport, és én azt gondolom, hogy ezt szélesre tárva kell kezelni, tehát vannak ilyen törekvések, hogy csak a mérnökök hívhatják el magukat urbanistának, vagy mindenki, aki ezzel foglalkozik. Én az utóbbiban hiszek, és azt gondolom, hogy mindenki, aki részt vesz a város alakításában, lehet szó akár szakképzetlen emberről is, az annak... És valóban tesz a városoknak az alakításáért a gyakorlatban, az én azt gondolom, hogy urbanistának mondható.
1: Köszi.
3: Sziasztok, én Böröndi Juli vagyok, építész, és emellett a doktorimat csinálom jelenleg az ELTE Szociológia doktori iskolájában, és a Feminicity kollektíva célkitűzéseihez kapcsolódó témát választottam, kicsit korábban, mint hogy mi a Feminicity-vel összejöttünk volna. Én a nők városhasználatát kutatom, és a feminista város tervezés.

0: Ez egy 15 éves építésziroda, és hát most kevesebben vagyunk, de amikor 12-en voltunk, akkor abból 11 csaj volt, és azért ez elég fura volt, de leginkább az volt a fura, hogy nők vezetnek építészirodát, és én MNT-n kezdtem el érdeklődni a építészet, urbanizmus és a nők város használata, meg egyáltalán a feminizmus iránt, illetve a Kortárs Építészeti Központ alapítványban szoktam tevékenykedni, például az építészeti filmfesztivált nyomtam majdnem 15 évig, úgyhogy ilyesmik.
1: Uh-huh. Szóval azt mondtad, hogy MNT-n kezdtél el érdeklődni a feminista urbanisztika iránt, lehet, hogy nem
0: vagy,
1: pont ezt mondtad.
0: Igen, hogy egyáltalán mit keresnek nők az építészetben, erről mesélhetek egy kicsit.
1: Aha, hogy ez
0: milyen ráébredés volt ez.
1: Régi.
0: Hogy hát ilyen 10 év körüli lett az építésziroda, és akkor ketten alapítottuk Pajár Nórával, és egyre többen lettünk, akkor már 12-en voltunk, és nem igazán foglalkoztunk azzal, hogy nők vagyunk, vagy férfiak, csak úgy nyomtuk a szakmát, és akkor jött egy ilyen jubileum, építészirodáknál elég gyakori, hogy ilyenkor kiadnak egy ilyen könyvet az eddig elkészült gyönyörű munkáikról, erről beszélgettünk, hogy hát nem biztos, hogy ez kéne, de azért elkezdtünk ezzel is foglalkozni, hogy legyen egy könyv, és akkor valahogy így, ahogy így elkezdtünk tényleg arról beszélni, hogy mit csináltunk eddig, így föltűnt, hogy amúgy hol a többi női építésziroda, hogy az is fura, hogy a mi építészirodánkban egy kivételével csak csajok vannak, és nem azért, mert ez egy koncepció volt, hogy csak lányokat akarunk fölvenni, hanem jöttek, beküldték a portfóliót, és hát mindig a lányok voltak jobbak, meg azt tudtuk, hogy az egyetemeken most már túlsúlyban vannak a lányok, az összes építészkaron Magyarországon, vidéki és budapesti egyetemeken is. Amikor mi jártunk oda, én 2008-ban végeztem, akkor még mondjuk úgy fele-fele lehetett, de most már inkább ilyen 70-80% körül van a csajok aránya, de hogy mégis akkor hol vannak a nők által vezetett építészirodák, hogy nagyon sok építész, nőépítész elhagyja a szakmát, aki megmarad, az szépen névtelenül nyomja a háttérben a férfiak által vezetett irodákat, és akkor így a szakmánk elkezdett érdekelni minket, meg erről nagyon sokat beszélünk, hogy ez miért lehet. És csináltunk egy projektet, az volt a cím, hogy női kvóta, csináltunk egy naptárat, hogyha már úgy pont kb. 12 évesek vagyunk, meg 12-en vagyunk, meg amúgy is ez egy ilyen szexista téma, ugye az autószelő műhelyek falán a mesztelenős naptárak, hogy mutassuk meg magunkat, hogy igenis vannak nőépítészek, meg látható nőépítészek, és csináltunk a Szombat Éva fotoművésszel egy portrésorozatot a magunkról, és mindegyik mellett volt egy-egy mondat, amit így szakma gyakorlás közben vagy hallottunk, hogy de akkor ki van a gyerekkel, vagy hogy nők a főnökeit, hogy bírod ki, meg szóval ilyen klasszik dumák, meg ilyen gondolatok. Sokat beszélgettünk akkor így együtt 12-en erről, és ez tök érdekes volt akkor egy kerekasztal beszélgetés, kiállítás, meg hát a naptár, az Oltaikat írt hozzá kis beszédet, meg ő is ott, szóval az egy ilyen jól sikerült projekt volt, és azóta hát még jobban érdekel a téma, meg valahogy így a közbeszéd, legalábbis a szakmai közbeszéd része vált szerintem az építésztársadalomban, vagy valami kavicsot bedobtunk ezzel a vízbe. Persze voltak már könyvek korábban erről, meg interjúk, meg nem mi vagyunk az elsők természetesen, aki ezzel foglalkozik építészként, de azóta valahogy tényleg elkezdett a szakma ezzel foglalkozni. Meg Júli Instagram oldala is pont akkor indult, nőnapon.
2: Igen.
0: Ami szintén az építésznők láthatóságával foglalkozik.
2: Igen, hát erről beszélgettünk még 2 évig.
1: Igen, Júli már volt a vendégünk.
0: Igen.
2: Igen. Igazából az Instagram oldal még így nagyon az ilyen reprezentációs oldalával foglalkozott a kérdés. Nekem ezt még hallgatóként kezdtem el csinálni, és akkor ez volt nekem szembetűnő, hogy igazából sem az egyetemen, sem a publikált épületek tervezői között, mint vezető tervezői között, vagy akár hogyha megnézem, hogy kik nyernek pályázatokat, nem igazából találtam nőket, és akkor így erre válaszul jött létre az Instagram oldal, hogy akkor így mutassunk meg pár építésznőt, mert hát mégis vannak, és egy ilyen közösségi kezdeményezés lett végül belőle, hogy minden héten más építésznő vette át ennek az Instagram oldalnak a kezelését, és ők posztoltak magukról 6 napon keresztül a munkáikról, arról, hogy mi inspirálja őket, mivel foglalkoznak, és azt hiszem, hogy egyébként egy sikeres dolog volt, mert egész sokakhoz sikerült eljutni vele.
1: Köszi, és ha már így folytatjuk, vagy folytathatnánk ezt a sort, hogy akkor Nelly, te is, ha van kedved elmondani, hogy te hogy kerültél a téma közelébe?
3: Nem volt ilyen típusú hátterem, hanem én igazából sok-sok véletlennek, amik nem is annyira véletlenek, ha belegondolok, köszönhetem, hogy ide kerültem. Én hát korábban nem igazán foglalkoztam feminista témákkal, hogyha nagyon meg kéne erőltetnem magam, tudnék pár dolgot mondani, de valójában annak köszönhetem, hogy itt vagyok, hogy kb. 5 vagy 6 olyan személy van a kollektívában, akiket korábbról ismertem, és egyszer csak láttam, hogy megvan hirdetve egy olvasókör a rakparton, és mondom, hú, ez nem lehet rossz, hogyha ilyen szuper emberek lesznek ott, és itt ragadtam, és most már 2 éve ezzel foglalkozom, és valójában én akkor kezdtem el megfogalmazni magamban, és tudatosítani magamban azokat a napi szintű ilyen mikro elnyomásokat, amiket megélek a szakmában, hogy tényleg az van, hogy nagyon kevés a női vezető, nagyon az én hangom, meg az én szavam, az soha nem ér annyit, látom azokat a hátrányokat, amiket a nők elszenvednek, hogy egy férfi sokkal előbb már, mint hogy életkorban sokkal előbb juthat középvezetői vagy felsővezetői pozícióhoz, mint egy nő. Meg valahogy ezek a tervezés elméleti kérdések, amik sokkal globálisabbak, mint csak arról beszélni, hogy most akkor nők vagy férfiak közül vannak többen pozícióban, hanem valahogy ez a tervezés elméletre is rányomja a bélyegét, hogy ennyire maszkulin a szakmának, a szakmagyakorlásnak a vezetése. Tehát van ez a nagyon kontrollfreak hozzáállás, de lehet, hogy erről majd később beszéljünk, tehát, hogy például, igen, mindent be akarunk rendezni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy minden, tehát van ez a leuraló magatartás, hogy például köztéren minden egyes tevékenységet, vagy minden egyes folyamatot így kontrollálni akarnak, meg például a tévedéseknek, a kérdéseknek, a lamentálásoknak a lehetőség az valahogy nagyon-nagyon limitált, hanem ez van, hogy én vagyok a mérnök, és én megmondom, hogy lesz, és mindenki más megfogadja el. És azt gondolom, hogy ez valahogy a maszkulin uralomból következik.
1: És akkor azt lehet látni, hogy mivel nagyon sok építésznő van, hogy valami ilyesmi történik, mint más területeken is, hogy vezető pozícióban nincsenek ezek a nők, de amúgy az építészirodáknál dolgoznak, vagy inkább pályaelhagyás lesz belőle, vagy mi a trend? Lehet ezt, ráláttok erre valamennyire?
2: Igen, én nekem voltak ezzel kapcsolatban kutatásaim, meg vizsgálódásaim, és igazából én azt vettem észre, hogy a diplomaszerzésnél, meg ahogy így beiratkoznak az emberek a képzésre, ott még nagyjából megvan egy ilyen kiegyensúlyozottabb arány, tehát hogy így annyi ember végzi el nagyjából az építészképzést, amennyi beiratkozott, és akkor utána így szép lassan, ahogy így nézegetjük előre, hogy mondjuk kik azok, akik belépnek a kamarába, ott annak ellenére, hogy mondjuk a diplomát szerzett emberek között már tényleg ilyen 70% körül vannak a nők, az már csak ilyen 30%. Hogyha megyünk tovább, akkor mondjuk, ha megnézzük, hogy kik kapnak díjakat, akkor ott meg már tényleg nagyítóval kell nézni, és hogy valahogy időközben lemorzsolódnak a nők, ami hát összefüggésben van azzal, amit Nelly mondott, meg így alapvetően a munkakörülményekkel is elég feszített tempót diktálnak az építészirodák. Nagyon sokszor lemondásokkal jár, akár magánéleti szempontból, hogyha valaki előre szeretne lépni. Nagyon sok idő és állandó rendelkezésre állás az, ami így elvárt sok esetben. Túlórázások, sokszor egyébként éjszakában nyúlóan, hogyha valami leadási határidő van. És hogy ezek egyébként nem feltétlenül kompenzált túlórázások, hanem sokszor így meg kell tenni a csapatért, meg a hivatásért is, ami
1: nem annyira összeegyeztethető, mondjuk egy kis gyerekneveléssel, vagy egy olyan életmóddal.
2: Igen, hogyha mondjuk egy ilyen hagyományos leosztásban működik egy adott család, és hogy a gondoskodási munkákat főleg nők végzik, és 4-kor menni kell az iskolába a gyerekért, akkor valószínűleg ő nem engedheti meg magának, hogy még órákon keresztül ott üljön az irodában, és húzza a vonalakat.
1: Igen.
0: És az építész szakma az egy önkizsákmányoló szakma, mert úgy szocializálódunk már az egyetemeken is, tényleg ezekkel az éjszakázásokkal, hogyha te építész akarsz lenni, ami egy mondjuk egy óvodás megkérdezi, hogy mi leszel, ha nagy leszel, akkor nagyobb valószínűséggel fogja azt hiszem, hogy építész, mint hogy szociálpolitikával fogok foglalkozni, tehát hogy ez egy ilyen jól hangzó szakma, de hogy önkizsákmányoljuk magunkat, mert ezt tanultuk az egyetemen is, és aztán aki céget alapít, mert az építészek hiába nem kapnak olyan képzést, hogy amúgy hogy kell egy céget üzemeltetni, annak minden pénzügyi, HR, stb. Vonzatával, kényszerből ugye csak céges formában lehet ezt csinálni, és hát nem csinálják jól, mert nem tudják, hogy kell. Nagyon sok a szürke foglalkoztatott rész, ami szintén nem egy nőknek kedvező dolog, de egyszerűen rosszul vezetik ezeket a cégeket, és tényleg folytatódik legtöbb építészirodában ugyanez a éjszakázás önkizsákmányolás, ami nem kedvező, és gravitálnak a nők az ilyen önkormányzati, meg ilyen biztonságosabb, ahol mondjuk van szabadság, van nyugdíj, van a munkaidőnek vége, tehát mondjuk építési előadó lesz belőle, vagy esetleg az oktatásba, de hát az is egy ilyen iszabb birkózásra, ahogyan Eli mondta, hogy valaki előre jusson. Tehát ez egy ilyen versenyszféra mikrovállalkozásokkal, meg már bölcsibe is úgy szocializálottunk, hogy nem azzal, hogy majd én céget fogok vezetni, az sokkal inkább egy ilyen férfiaknak tulajdonított képesség a mai napig sajnos Magyarországon.
1: Az merült fel bennem, ahogy így hallgattalak titeket, hogy kicsit az, amit Juli mondott, abból arra következtetek, hogy akkor nem annyira welcoming, vagy nem annyira felel meg mondjuk egy építészirodai munka egy nőnek, és közben meg te azt mondod, Mimi, hogy az irodátokban úgy véletlenül nagyon sok nő dolgozott, és hogy ez csak így kíváncsi vagyok, hát, hogy ez vajon hogy alakult így?
0: Mivel magunkból indultunk ki, mi is miközben 12 hősről jöttünk, két gyereket szültünk, tehát pontosan tudtuk, hogy meg amúgy én egyetem után is azt gondoltam, hogy köszönöm, nagyon jó volt ez az éjszakázós hangulat, de én többet nem szeretnék, mert attól nem lesz jobb. Tehát lehet úgy megteremteni a munkakörülményeket, hogy ne ez legyen, csak a férfiaknak ez valószínűleg kevésbé fog eszükbe jutni, és hogyha nincsenek ugye jó példák, hogy te is csinálhatsz építészirodát, és fog menni, akkor az úgy nehéz, tehát mi női vezetőként valószínűleg másképp csináljuk ezeket a dolgokat, és fontos, és nem azért, mert gyereke van, hanem mert egyszerűen van másik élete, tehát nálunk részmunkaidő, vagy hogy időben nincs éjszakázás, nagyon-nagyon-nagyon kivételes esetekben, és azt is inkább így csináljuk, tehát inkább magunkat zsákmányoljuk ki, mert hogy valaki, mit tudom én, péntekenként ötvös, vagy akar asztalos képzést, vagy egyszerűen nem, csak 6 órát akar dolgozni, mert akar. Tehát, hogy az nálunk elfogadott, és azért egy normál építészirodában az, hogy részmunkaidőben akarsz dolgozni, az egy ilyen ufó dolog. Én is, amikor mielőtt megalapítottam, ez teljesen fura volt.
1: Vigyétek fel, Léci, a felhallgatót. Halló.
4: Halló, hallgató, adásban vagy?
5: Szervusztok, Dezire vagyok. Egy rövid kérdésem lenne, biztos eljutok majd az általános női elnyomás kérdésektől a szakmához is, és én biztos fogtok említést tenni róla, ezért ráerősítenék arra a kérdésre, hogy egy várostervezésénél, vagy egy építészeti alkotásnál, vagy mind a kettő kombinációjánál mennyiben más szemléletet ad szerintetek egy női tervező? Én ugyan változatom, azon a véleményen vagyok, hogy nem kellene megkülönböztetni embert az embertől, tehát egy nő is ugyanolyan, mint egy férfi, és visszavajázza, de hát ha már feminista műsor, akkor ez lenne a kérdésem. Tehát, hogy mennyire specifikusabban látja egy nő egy várostervezésénél azokat a dolgokat, amiket női szemmel néz, ilyen úgy szám fogalmazza. Köszönöm szépen, és hallgatom benneteket. Sziasztok!
1: Köszi, szerintem fogunk erről mindenképp beszélni, tervben van. Úgyhogy nem tudom, hogy akartok rá most reagálni röviden, vagy majd úgyis szóba kerül.
3: Biztos, hogy bele fogunk menni ebbe a kérdésbe, hogy miért kell a női tervezőnek megjelennie ezekben a pozíciókban, és hogy ő tudjon dönteni. Tehát, hogy nyilván igen, az univerzális ember fogalmába a nő is beletartozik, és valójában elég nagy... Tehát,
4: a hogy nő is ember, 26 percen vagy.
3: Az a bántó egyébként, hogy valójában iszonyú kevés dologra kellene odafigyelni, viszont ezekre senki nem figyel oda. De majd erről később beszéljünk.
2: Jó. Jó, vagy én még egy nagyon rövidet hozzátennék, hogy így a nők nem azért viszonyulnak mondjuk máshogy egyes kérdésekhez, mert nők, hanem az élményeik alapján, amit átéltek. Tehát az összes tervező valamilyen szinten a saját tapasztalataiból dolgozik, és hogyha nőként más dolgokat tapasztalsz meg, mint férfiként, akkor más típusú élményekhez fogsz visszanyúlni, mikor elkezdesz egy térről gondolkodni. Igazából szerintem ez a kulcsa.
1: Igen, igen, köszi. Igen, röviden ennyi, és akkor majd belemegyünk. Nem tudom, hogy tehát, hogy Nelly emlegetted ezt az olvasókört, hogy erről megmondtok valamennyit, hogy tartsunk szünetet, és majd a szünet után.
3: Hát az elején, a legelső olvasókör szerintem, akkor én még nem is voltam ott, hanem én csak a másodikba csatlakoztam be. Úgyhogy igazából tényleg én vagyok a csapódó ember ebbe a dologba.
1: Na jó, felvegyük ezt a telefont, vegyük. Halló!
6: Halló, sziasztok!
0: Halló!
6: Én a rendszerváltás előtt egy nagy mérnökirodában dolgoztam, az ország egyik vezető ilyen tervezőintézeténél. Nem építész voltam, közlekedés, mélyépítés tervezéssel foglalkoztam. És amit mondtok, azokat szinte minden pontjába felelhetőnek találtam abban az időszakban. Tehát ugye rendszerváltás előttről beszélek. És ezt követően egy külföldi tartózkodásom után egy saját céget hoztam létre, mérnöki céget, aztán később ezt piacvezetővé vált, néhány év adtam el, én voltam az ügyvezetője, végig említem ezt a céget. És én felhasználtam azokat a tapasztalataimat, amik korábban voltak ebben a nagy tervezőintézetben, és én tudatosan lehetőséget adtam női, illetve inkább azt kell mondjam, hogy nem csináltam különbséget a férfiak és nők között. Például simán felvettem ugyanarra a pozícióra egy nőt, ha őt jobbnak láttam. A fizetésnél nagyon odafigyeltem, hogy azonos díjazás legyen, tehát semmilyen különbséget nem tettem a férfiak és nők között, és a státusz előrehadás lehetőségekbe is igyekeztem ezt figyelembe venni. Mindezekkel együtt még így is sokkal kevésebb lehetőség, sokkal kevesebb vezető lett a cégnél, azzal együtt, hogy szerintem nálam volt a legtöbb női mérnök, nem csak vonalhúzogatós, azt nem tudjátok, miről beszélek, mert nem csak staffozós beosztásban, hanem pozícióban, és most már, hogy eladtam és látom a karriereket, azzal, hogy egy néhány év alatt úgy magukra találtak, szinte mindegyikből valamilyen komoly beosztásban lévő valakivé vált, bár tény, hogy a csúcs project managementben, amikor tényleg valamit össze kell fogni, át kell gondolni több cég, több szaktervezőnek, meg több területnek a munkáját, azért kevesebb került, de mégis. És azt gondolom, hogy nem kell semmilyen különleges dolgot csinálni, csak éppen nem kell nézni azt, hogy szoknya vagy nadrág van rajta. Ennyi az egész. Ez tök egyszerű dolog, és meggyőződésem, hogy a cégünk rengeteget profitált abból, hogy lehetőségük volt a nőknek, hogy biztosan tudta helmet szülni, akkor vissza tud jönni. Ezt mindegyiket visszafogadtuk. És hogyha valaki 4 órába akart, akkor 4 órába dolgozott.
1: Köszi.
6: Én azt gondolom, hogy így módon én sokat vissza is kaptam, mert bármit kértem, megcsinálták. Végig dolgozták a napot, ha úgy volt, tovább maradtak, és az a fajta alaposság, ott azt sajnos meg kell mondjam, a férfiakban kevésbé találtam meg, mint a nőben.
1: Köszi szépen ezeket, hogy megosztottad a tapasztalataidat. Ha van esetleg valami kérdés, akkor
4: akkor azt most még mond, és utána pedig akkor majd még akár erre is reagálunk.
6: Hát, ez mondjuk igazából azt nem tudom, hogy most női építészcégek hogy tudnak érvényesülni a piacon, amikor vannak olyan szakmák, amiben egyszer én még most se látom, hogy lehetőség van a nőknek. Például még rendben van, több építészmérnök van, de tudjátok, jó, kell statikus, gépés, elektromos, és így tovább. Hát azon a területen, én nem is tudom, vannak nők?
4: Na, köszi, vannak. Akkor erre majd reagálunk. Szia!
0: Hát... Igen, ez nehéz kérdés, mert ezt mondom, mi se értettük elsőre, hogy hol vannak a többiek. Hát ez azért nem olyan bonyolult csinálni, de aztán rejtünk, hogy de. Tehát, hogy amit mi csináltunk, az azért tényleg nem alap. És szerintem ez tök jó, hogy te így művelted a cégedet, bárcsak mindenki így csinálná, meg bárcsak már ott tartanánk, hogy tök mindegy, hogy szoknya meg ne drág van rajta, de nem itt tartunk. Mert nem itt tartunk akkor, hogyha... amúgy egy középvezető ügyfelemmel találkozok, és előbb kezet fog a férfi építésvezetőmmel, az alkalmazottammal, majd nyújtom a kezemet, és akkor ilyen furán röhögéssel inkább két puszival köszön a 60 éves középvezető csávó, vagy hogyha egy másiknak mondok valamit egy konzultáción, és akkor így látom, hogy elvesztette a fókuszt, és akkor mondta egyébként önkritikával, hogy hú, bocsánat, ő teljesen elkalandozott, mert neki nagyon fura ilyen mérnöki dolgokat egy nő szájából hallani. Ez most két példa, de hogy építészsziroda vezetőjeként az egyik legfontosabb feladatunk, hogy munkát szerezzünk. És ha nem jutunk olyan munkákhoz, hogy mondjuk megtervezzünk egy középületet, mert terspályázatok már nincsenek, ami egy egyenegészséges, ugye névtelen anonim versenyt biztosít, hanem szivarszobákban dől el továbbra is, hogy ki épít, ki tervezhet, nem tudom, ikonikus házakat, akkor ott a nők mindig hátrányban vannak, és ez így egy kicsit nehéz, sajnos.
3: Ez a kvóta kérdés, ez mindig érdekes, és bevallom, én például nagyon nem voltam kvótapárt, hanem körülbelül így gondolkodtam, ahogy a betelefonáló, hogy egyszerűen csak nem kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy ki a jobb. Az a probléma ezzel, hogy addig, amíg nincsenek női példaképek, pályaképek felmutatva, hogy igen, el lehet jutni oda meg minden, addig sajnos szükség van ezekre a kompenzáló jellegű, kicsit mesterséges, ez tény, de sajnos szükség van arra, hogy erre is tekintettel kell lenni, mert különben nem fogják a fiatal építésznők, akik a szakmaválasztáson gondolkodnak, látni maguk előtt a jó példát, hogy igenis meg lehet ezt csinálni.
0: Meg ugyanerre mondok egy másik példát, hogy vannak szakmai zsűrik, mondjuk van egy díj, vagy tervpályázat, és abban nagyon sokáig voltak olyan zsűrik, ahol soha nem volt, még csak mutatóba sem egy női építész. És akkor Erő Zoltán, a Budapest főépítészének jutott eszébe évekkel ezelőtt az, hogy hú, ez ciki, amikor főépítész lett, hogy Budapest építészeti NIVO díjának a zsűriébe csak csávok vannak, és akkor felhívott, hogy jönnék-e. És akkor ez azóta minden évben tagja vagyok, és akkor egy idő után már úgy mutatkoztam be az amúgy változó zsűrinek, de én fix mondtam, hogy Hello Soltész Noémi nőik volt, és akkor ha, nem tudom. És akkor egyszer fölgött a Zoli néhány év után, hogy így akarom-e még csinálni, vagy esetleg ajánljak, és mondom magam helyett, hogy akkor nőik volt egy darab, akkor most akkor egy másik nő? Nem ár. És annyira, ő például egy olyan, hát már lassan 70 éves, hogy így mi jól csinálom, segíts, hogy csináljam ezt jól, és az tavaly például hárman voltunk csajok, tehát hogy ezt lehet jól csinálni, de hogy kell ez a segítség, mert amíg nincsenek példák, meg jó gyakorlatok arra, hogy a nők is emberek, vagy lehetnek építészek ilyé 2025-ben, addig nem mindegy, hogy nő, hogy szoknya vagy nadrág van rajta sajnos.
1: Köszi, és még volt egy ilyen kérdése a betelefonálónak, hogy nem tudom, gépész, meg...
0: Hát ez még kevesebb.
1: Statikus is lehet-e.
0: Vannak, tehát például a Feminicity egyik tagja, közlekedéstervező nő, gépészt azt pont nem ismerek, de statikus többet is, de hogy
2: kisebb
0: még kevésbé.
2: Vannak. Igen. Igazából, amivel szerintem így, mivel mindegyikünk a műegyetemen végzett annak idején, szerintem abból vannak tapasztalataink, hogy az építészkaron, a mérnöki karok közül ott a legmagasabb nagyjából a nők aránya.
0: És miért?
2: mert rosszul keresnek.
0: Így van. Tehát ahogy a társadalom a máshogy is először, hogy régen a tanárok csak férfiak voltak, és ugye ma az egy olyan szakma, ahol rosszul keresnek, kicsit biztonságosabb a munkakörülmény, de rosszabbul keresnek, és a nők általában valahogy azok felé, a szakmák felé szoktak gravitálni máshol is, de tényleg a mérnökkarokon belül szerintem abszolút látszik, hogy azért vannak ott a csajok, mert hogy... ott az egy informatikus, az többet keres.
3: És a tervezőiroda versus önkormányzat dinamikában is benne van ez, hogy az önkormányzati melókat egyszerűen azért is viszik el nők, mert mindenki, tehát aki akar keresni, az nem oda megy.
4: Szerintem menjünk el ezen a ponton egy zenei szünetre. A mai vendégeink Losonci Nelli, Soltész Noémi és Böröndi Júli, a Feminine City kollektíva tagjai. 2025. szeptember 3-a van, a Drágám, hol a vacsorámat halljátok, jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves drága hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió, és folytatódik a Drágám, hol a vacsorám 2025. szeptember 3-ai élőadása. A témánk a Feminicity kollektíva, és itt van velünk a stúdióban Losonci Nelli, Soltész Noémi és Böröndi Juli, akik mindannyian építészek, és ennek az informális csoportnak a tagjai. És feminizmus és várostervezés urbanisztika kapcsán beszélgetünk velük. Már itt sokat meséltetek a szakmátokról, meg arról, hogy hogyan kezdtetek el, hogyan jött be, nem tudom, a feminista vagy önői szempont nálatok, hogyan jött össze a szakmátokkal, az építészettel. És azt hiszem, hogy Nelli, te említetted az olvasókört, amiben egy picit elkezdtünk belemenni, és ha jól tudom, akkor ebből az olvasókörből nőtte ki magát aztán a Feminicity kollektíva, szóval, hogy erre a pontra ugranék vissza, és akkor erről meséljetek egy kicsit, hogy mi volt ez.
1: Igen, még egy visszatérve az olvasókörhöz, ez egy olyan esemény volt, ami így a Vajó rakparton, a lezárt rakparton valósult meg. Még 2023. augusztusában tartottuk az elsőt, szóval már több mint 2 éve. És akkor gyűltünk először össze, és kezdtünk el így gondolkozni erről a témáról, így mélyebben. Leslie Kern Feminicity című könyvéből olvastunk akkor részleteket, ami egy nagyon jó könyv, ajánlom mindenkinek, akik érdekel ez a téma. És aztán, amikor párszor találkoztunk, utána így elkezdett mozgatni minket, hogy de hogy ez azért lehetne több is, ha már ennyien összegyűltünk, és közös érdeklődési körünk meg hát így közös missziónk van, akkor valahogy ezt vigyük tovább. És az ennyien összegyűltünk alatt így azt is érdemes megemlíteni, hogy tényleg nagyon sokféle háttérrel sikerült ott megjelenni ezeken az olvasókörökön, szóval hogy az építészeken kívül, akik ugye már sokat beszéltünk erről, van tájépítész köztünk, közlekedéstervező, kulturális munkás, többen urbanista végzettséggel is rendelkeznek, részvételiséggel foglalkozó tagunk is van, így ilyen társadalomtudományos vonalat is viszünk, van geográfus közöttünk, aktivisták, újságírók, még jogász végzettségű tagunk is van, szóval amúgy így, és nyilván nem azért ennyire rengetegen vagyunk sokszor, hanem hogy néhány ilyen területet egy ember egyesít, de hogy egyébként tényleg így nagyon nagy területét le tudjuk a témának fedni, és akkor ezen az okon felbuzdulva kezdtünk el így tovább gondolkozni, hogy hogyan tovább. Szerveztünk néhány eseményt így még abban az évben, és szerintem az elmúlt hát bő egy évet pedig arra fordítottuk főleg, hogy akkor kitaláljuk, hogy pontosan mit is szeretnénk csinálni, mi a céljaink, ezeket hogyan érjük el, és akkor ugye elindultunk egy kicsit ilyen formalizálódás útján. Egyelőre még nem vagyunk egyesület, de ez a közeljövő célja, hogy megalakuljunk egyesületként is.
2: Ez egy elég tudatos döntés volt a részünkről, hogy a tavalyi évet, tehát ami mögöttünk van, így évadokban kezdtünk el gondolkodni, tehát 2024. szeptemberétől, vagy augusztusától egészen mostanáig, ez egy elég tudatos döntés volt, hogy inkább a belső munka az, ami most nekünk fontos, hogy egyáltalán megnézzük, hogy mi így 13-an, most már 12-en, akik így összejöttünk, mint kemény mag, hogy egyáltalán mi az a közös alap, amivel rendelkezünk, és elkezdtünk nagyon-nagyon tudatosan a belső munkával foglalkozni a tavalyi évben és a találkozóinkon. Elsősorban arra, hogy azt megteremteni, hogy egyáltalán mi az a közös célrendszer, és mi a stratégiánk, és mit szeretnénk elérni néhány éven belül, mit szeretnénk elérni 10 év múlva, meg 20 év múlva, meg stb. És nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez megteremtődjön, még hogyha egy kicsit ez ilyen bezárkózásnak tűnik is, hogy ez a közös alap rendelkezésre álljon, amihez, mert rengetegen érdeklődtek egyébként irántunk, hogy szerettek volna jönni, meg stb., de nem akartuk azt, hogy ja, gyertek, ez ilyen feminista dolog, és aztán kiderül, hogy tök sok szó, vagy tök sok kifejezés más jelent az ő számára, az ő számára, az ő számára. És ez egy egyébként nagyon kemény dolog, és meglepően időigényes azt a néhány oldalas dokumentumot összeállítani, amit manifestónak hívunk, és most már nyilvánosan elérhető a honlapunkon is. mert az ember szavakon vitatkozik akár, hogy például benne legyen-e az, hogy rendszerkritika, kapitalizmus kritika, stb. Stb. És ezek nagyon kemény dolgok, és addig, tehát nagyon-nagyon fontos volt számunkra, hogy mind a tucatnyian, akik ebben benne vagyunk, ebben a közös alapban mindannyian megegyezzünk, és azt beszéltük meg egymás között, hogy addig nem megyünk tovább, amíg ez a manifesto, ami oda van írva, mindenki számára nem elfogadható. Uh-huh. És aztán erre hívunk most mindenkit, hogy jöjjön. És fellögtem a vizemet, hogy nagy magyarázás közepette, igen.
0: Terítő.
2: Szóval erre hívunk mindenkit, ami, és tényleg mindenki, most akkor itt, ez itt a reklámhelye, feminicity.hu, olvassa el, és ez a közös alap, amihez uh-huh. lehet majd csatlakozni.
0: Uh-huh. Mimi, te akarsz erre reagálni? Feminicity alakulása, kezdetek, olvasókör?
3: Hát engem is ez a színes társaság vonzott, meg az, hogy amiről eddig beszéltünk, hogy a szakmán belül ez a köldöknézős rész, hogy mi nem stimmel, ami azért sok más szakmában is tök ugyanez, hogy maga a városok tervezése, meg női szempontú tervezése, épületek, ez a női szempont, ami a mai napig hiányzik, mert hogy egy város, vagy egy építészet átalakulás, az annak, hogy elég nagy a tehetetlensége, tehát ma kitalálunk valamit, az holnaptól nem úgy lesz, vagy ma megépítünk valamit, akkor évtizedekig azt fogjuk nézni, vagy itt kialakítunk egy sugárutat, vagy aluljárót, vagy nem tudom. Szóval, hogy a saját szakmánkon túl mi az, amit az egész társadalomért lehet tenni, ami ugye az építészet meg urbanizmus ugye foglalkozik.
0: Igen, és akkor szerintem térjünk is rá erre a női szempont, úgynevezett női szempontra, amit a hallgató is kérdezett, hogy ez mi, egyáltalán mi ez? Miért fontos ez?
2: Hát a manifesto alapján akkor talán elkezdünk végigmenni rajta. Igazából nagyon olyan szavakat fogok most mondani, amik valójában egyetemes értékek, és mindenki számára fontosak. Azt gondoljuk ezekről a szavakról, amiket most mondani fogok, hogy ugyanakkor viszont a nő számára valami miatt egy picit fontosabbak, és aztán majd mondom mindegyik szó mögé a specifikumát, hogy a nő számára ez miért fontos.
0: Okay.
2: Kezdjük a biztonsággal. A biztonság az például ugye, ennek mindenkinek rögtön megjelenik a lelki szemei előtt az a nők elleni erőszak, az utcai zaklatás, amihez hozzátartozik a biztonsághoz, a környezetnek az alakítása is, hogy a tereink átláthatóak legyenek például, ugye ez a transzparens építészeti kialakítás, hogy a közterületen nem szabad olyan tereket csinálni, ahova így el lehet bújni anélkül, hogy az ember látná, hogy ott mi történik, tehát az mindig nagyon veszélyes. Beszélhetünk a közvilágításnak a kérdéséről, és még számtalan dologról. Biztonságba beletartozik például a gyalogátkelő, hogy legyen minél több és minél biztonságosabb. És akkor itt már megint egy egyetemes dologra térünk rá, amit úgy hívnak, hogy gyalogos és kerékpáros barát kialakítás.
0: Igen, egyébként ez nekem nagyon érdekes volt, hogy amikor készültem az adásra, és olvasgattam pár cikket, amit küldtél, bocs, hogy közbe vágtam amúgy, de hogy ide tartozónak érzem, hogy...
4: A BKK-s?
0: Nem is az, hanem hogy 1991 és a bécsi ez a Éva Kail, nem tudom, hogy jól mondom a nevét, és hogy ő beszél arról, amikor elkezdték megjeleníteni a nőknek a tapasztalatait a közlekedésben, városban, hogy akkor merült fel egyáltalán az, hogy a gyalogosok szempontja, hogy a városban vannak gyalogosok. Úgyhogy ez nekem teljesen abszurd volt, hogy ehhez az kellett, hogy akkor kérdezzük meg a nőket.
2: Hát sajnos igen, és arról is nagyon sokat lehetne beszélni, hogy az, ahogy egy átlag budapesti utca fel van osztva az egyes szereplők között, hogy nagyjából 70-80% autóközlekedtetés és autótárolás vagy parkoltatásra szolgál, és akkor amellett van egy nagyon vékony kis járdasáv, amin az összes többi szereplő osztozik, hogy ez női-férfi dimenzióban sem igazságos.
1: Amúgy te most már említetted így ezt a BKK-s kutatást, ezt szoktuk hivatkozni, mert elég kevés olyan magyar nyelvű anyag érhető el, ami magyar helyzettel foglalkozik ebből a témából, és hogy ez a BKK-s kutatás, amit Kimmer Diana írt még, hát lehet, hogy most már 3 éve is. Ez azért érdekes, mert ő budapesti közlekedési adatokat vizsgált meg ezzel a nemi viszonyok perspektívájával, és ő azt találta, hogy a gyalogosok, tehát egy több nő gyalogol a városban, mint férfi, és a tömegközlekedésen is több nő van, mint férfi, míg a kerékpározás, autóhasználat pedig inkább így a férfiak felé billen, és ugye ezért is nagyon fontos a gyalogos közlekedés hangsúlyozás, és nem csak azért, hogy ezért is van, szerintem, hogy sok ilyen egyetemes dolog összetalálkozik mondjuk a gyaloglás kérdésében, mert nem csak az, hogy ez egy ilyen emberközpontú nők számára előnyös közlekedés, hanem azért is, mert hogy egészséges

0: A női szempont az sosem azt jelenti, hogy a nőknek legyen jobb egyedül, hanem az mindenkinek jobb lesz. Vagy mondjuk a gyerekbarát város, iskola utcák, tehát ha gyerekeknek jó valahol lenni, mert szabadon lehet őket engedni, anélkül, hogy attól rettegnék, hogy majd elütik, akkor az mindenkinek jó lesz. És még kicsit a biztonsághoz visszakanyarodva, hogy a biztonság az nem csak azt jelenti, hogy ott mik a bűnözési adatok az adott parkban, hanem a biztonság érzet. Tehát lehet, hogy már eleve azért nem megyek kifutni a parkban, mert nem érzem magam biztonságban. És lehet, ezt meg se tudom magamnak fogalmazni, hogy miért nem mentem oda, de hogy egy olyan dolog van korlátozva, aminek nem kéne korlátozva lennie, és vannak tényleg építészeti eszközök, amivel ez a szempont figyelembe vehető, ha megkérdezik a nők.
1: És a biztonsághoz még az tartozik hozzá a környezet alakításán kívül, hogy az emberek így ne nézzenek félre, amikor ilyesmit látnak. Tehát a szociális védőháló, mint olyan, az ebbe tartozik bele. És talán rákanyarodom a következő szóra, ami az egészséges városnak a jelzője. És ide mondjuk egy nő számára eléggé fontos, vagy agyam így rögtön beugrik. Az egészség az egyébként egy nagyon-nagyon sokrétű dolog, tehát beletartozik a jólétnek a fogalma is, meg az, hogy jól érzem-e magam valahol, meg stb. És ami kifejezetten nőspecifikus ebből a témából, az szerintem az illemhelyeknek a kérdése, hogy sosem elég a női illemhely, tehát lehet, és ezt is kutatások bizonyítják, hogy a nők több időt töltenek, többször kell elmenniük. Például, hogyha egy nő várandós, akkor meg még többször kell elmennie.
0: Vagy csak simán menstruál.
1: Vagy csak menstruál, igen.
0: Vagy van nála egy gyerek.
1: Igen, a gyerekkel ugye pisilni, az is egy külön tortúra tud lenni, igen. Tehát a helységek nagyon rosszul vannak méretezve, tehát általában ugye van egy ilyen 110 centi mély helység, amiben az ember befelenyúló ajtóval meg se tud az ember fordulni. És ez borzasztó kellemetlenné teszi az egészet.
0: És ez azért is nehéz, mert ugye ezek jogszabályokban vannak leírva, hogy mondjuk egy középületben mennyi a minimum WC, amit el kell helyezni nőknek és férfiaknak, és soha semmilyen ingatlanfejlesztő vagy építtető nem fog beépíteni több WC-t, mint ami a minimális szükséglet, sőt, még azt is megpróbálja kijátszani, tehát nálunk is volt egy söröző belső építészet, ahol a csávó velem próbált alkudozni, hogy hát az ő közönség, azok inkább férfiak, nem elég sokkal kevesebb női WC? Nem, és ha elmész a színházba, akkor a színházi szüneteket ugye a sorbanállással fogod tölteni, mert rossz a szabályozás, mert a szabályozást azt férfiak csinálják, politikusok, törvényhozók, döntési pozíciókban férfiak, és ez a szempont egyáltalán fel sem merül bennük, vagy nem zavarja őket, hogy a feleségük vagy a nőjük ott áll az egész szünetbe, ahelyett, hogy dumáljának. Szóval ilyen apróságok, de azok mondjuk azért elég látványos apróságok, amikkel építészeti eszközökkel, vagy hát ez inkább törvényhozás, de lehetne segíteni, hogy tényleg a köztéren is vagyok, akkor ne pisiléstől pisilésig tervezzem meg az útvonalamat, vagy nem tudom, szoptatástól szoptatásig, mert hogy anatómiailag igenis van különbség, és ahhoz akkor alkalmazkodni kéne a városnak.
2: Annyira csodálatos lenne, hogyha színházban, nem tudom, háromszor annyi női WC lenne, mint férfi.
0: És az a baj, hogy most változtattak a törvényen, és egy picit jobb lesz, de attól még nem tudom, a zeneakadémiai frissen felújított belső, tehát nem fogják most átalakítani, hanem majd 30 év múlva lesz ott egyszer több WC.
3: Vagy de mi volt a változtatás?
0: Nem tudom pontosan, de egy picit több, arányosan több női WC-t kötelező elhelyezni a különböző funkciójú, nem olvastam el, de...
3: Meg hogy most így nagyon az építészeti tervezés részére kanyarodtunk rá a WC-k kérdésébe, de hogy Magyarországon a közvécével sem állunk.
0: Igen. Mert nem szempont, mert a férfiak odaállnak egy fatövéhez, és akkor nem érzik ezt akkor a problémának.
2: Igen. Igen, folytathatod szerintem, Nelly.
1: Hát megyek a következő jelzőre, amire már félig meddig rákanyarodtunk egyébként az emberközpontúsággal. Tehát a mindennapi életnek a megkönnyítése, és nem egy ilyen profitorientált szemlélet, ilyen verseny alapú szemlélet, hanem a vásárlásnak a megkönnyítése, a gyermeknevelésnek a megkönnyítése. Például, amiről beszéltünk az előbb, a szoptatásnak,

0: A kérdése. Nagyon-nagyon jó volna, hogyha az önkormányzatok nem leszereltetnék a padjaikat, hanem lenne minél több pad, és nem ez lenne a szempont, hogy jaj, majd oda fekszenek a hajléktalanok, meg stb. Nem csak a hajléktalan fekszik oda, hanem bárki, aki meg akar pihenni, bármilyen okból, és
1: van egy ilyen tendencia most, hogy leszereltetik a padokat?
0: Igen, igen. Ez ilyen nagyon rossz, ilyen kockázatkerülő politikai magatartás. Egyébként most ebben nem megyek nagyon bele, de tényleg ez van, hogy egy ilyen hajléktalan ellenes, meg beszereltetik középre ezeket a korlátokat, hogy valaki ne tudjon rajta végigfeküdni. Meg van, aki szó szerint ügyel arra tervezőként, hogy minél kevesebb ülőfelület legyen, ami szerintem eléggé káros, mert mindenkinek kell a pad, aki szeretne beszélgetni, aki szeretne a közteret rendeltetésszerűen használni. És padok nélkül, meg egyéb ülőfelületek nélkül, hogy ez nem csak pad lehet, hanem sok minden, asztalka vagy bármi, nem fog létrejönni az a városi tér, amit az ember szeretne, hogy az emberek ne csak áthaladjanak rajta, hanem beszélgessenek is, lakják be a teret, ahhoz kellenek ezek a tárgyak.
2: Vagy egy másik példa, hogy a játszótereket hogyan használják a kisgyerekek, és aztán az egyre nagyobb gyerekek. Van egyre talán bécsi kutatás, egy ilyen szép rajz, hogy valaki ezt felmérte, hogy a kamaszodó lányok és fiúk hogy használják a tereket. És ezek a ketrec sportpályák, ami tök, hogy körbe van zárva, mert nem megy ki a labda, meg nem találnak el, nem találnak fejjel labdával, de hogy az egyértelműen egy idő után a fiúk terévé válik. Tehát oda nem mennek be a lányok, és megkérdezel egy fiút vagy egy lányt, akkor az mindenket azt fogja válaszolni, ezek a fiúk tere, mert a lányok máshogy szocializálódnak. Ők lehet, hogy nem tudom, elmennének és dumálnának öten, vagy nem tudom, tehát egyszerűen már tinédzserkorban ez ketté válik, és a játszóterek tervezésén, és ez tök jó lenne figyelembe venni, hogy ne tűnjenek el a kamaszlányok a közterekről, mert aztán, ha egyszer eltűntek, akkor utána hogy fognak visszaszokni, hogy fogják ezt megszokni, a köztér az övék is, és azt ott lehet időt tölteni, nem csak áthaladni.
1: Ez nekem annyira egy ilyen aha élmény volt, amikor erről olvastam, hogy basszus, tényleg én soha nem mentem be ezekbe a ketrecekbe, és hogy jé.
2: Én pont kosaraztam, tehát én igen, de hogy ez nagyon nem volt alap.
1: Igen, igen. És hogy ez olyasmi, amit nem vettem észre, nem igen. Tudom, sok-sok évig. Tehát, hogy ezért is nehéz néha szerintem megragadni, hogy miben is rejlik az, hogy nem nőkre van szabva egy város, mert nagyon nehéz ezeket, egyszerűen nem tűnik fel.
0: Menjünk a következő jelzőre. Igazságosság. Igen. Hát most az egyre konkrétabb, a konkrétabb felől az egyre absztraktabb felé haladunk, azt hiszem. Igazságosság igazából már nagyon sok minden téma kapcsán felmerült, amiről eddig beszéltünk, tehát a 70-30 felosztása a közterületeknek, hogy ez teljesen igazságtalan. Meg például egy
1: ez
0: ilyen nagyon...
1: Ja,
0: hogy az autósoké kb. A 70-80% a felületeinknek, hogy például ez sincs így rendjén, de például ilyen nagyon triviális dolog, amire szintén vannak kutatások, így eszembe jut, hogy amikor mondjuk lesik a hó, akkor mely felületeket takarítják először.
1: Aha.
0: És soha nem a gyalogosokét,
1: nem.
0: És soha nem a buszmegállókat, hanem mindig először az autóútról tolják le a havat, és csak utána jön az, hogy az emberek ne essenek el a jégen.
1: Igen, és legutoljára maradnak a bringa utak.
0: Igen.
1: Tapasztalom rendszeresen.
0: Igen.
3: Ugye ehhez egy ilyen kicsit ilyen idealistább elméleti vonalat így betűznék, hogy szerintem, amikor így beszélgetünk ezekről a szempontokról, tök fontos, hogy mindig arról beszélünk, hogy mielőtt bármit csinál az ember, nézze meg, hogy hogyan hat az egyes csoportokra majd, amit csinált. És akkor erre vannak módszerek, hogy lehet létrehozni ilyen perszónákat, és végig gondolni az ő szerepükből, hogy mondjuk nyugdíjas néni hogyan fogja magát érezni a fejlesztést, kerékpáros férfi gyerekkel, kerékpározó férfi, stb. Tehát, hogy így rengeteg ilyen személyt létre lehet hozni. És hogy így megnézni, hogy ezek a csoportok majd így, mint közösség ezután hogy működnek, ez a csoportban lévő dinamikákat ez hogy befolyásolja, de szerintem így a legfontosabb, hogy így meg kell nézni, hogy azok a hierarchiák, amik már eleve fennállnak, azokat mennyire fogja még jobban így elmélyíteni ez a fejlesztés. Tehát, hogyha amit mondjuk a Nelly is mondott, hogy a gyalogosok háttérbe vannak általában szorítva, hogyha azt az utat fogjuk legkésőbb letakarítani, az igenis ezt az egészet fogja még jobban eltolni abba az irányba, hogy a gyalogosok hátrányt szenvednek. És hogy igazából szerintem ezeknek a fejlesztéseknek vannak sokszor győztesei, megvesztesei, és hogy igazából a kérdés az, hogy ezek az egyenlőtlenségek, amik vannak, ezek továbbra is fennállnak ezektől a fejlesztésektől, esetleg nem is tudom, így tervezési munkáktól, vagy ezek az egyenlőtlenségek majd egy kicsit így bezáródnak tőlük, és hogy nagyon fontos szerintem, hogy ne erősítsünk rá térben azokra az ilyen tendenciákra, amik egyébként is uralkodnak, és folyamatosan jelen vannak, és újra termelődnek. És egy... Ó, egy telefon.
1: Hello, hallgató, adásban vagy.
4: Szervusztok, kis ember vagyok. Rendkívül érdekes a műsor. Az az útletakarításhoz csak egy praktikus szempont, hogy igaz ugyan, hogy ha gyalogos elesik, neki is lehet valami baja, eltörik a keze, stb. De ha a gépjárművek egymásba futnak, vagy ne adj Isten, egy gyalogost elütnek, az jóval nagyobb tragédiával szokott járni. Tehát nem véletlen, hogy például a fővárosban az a sorrend, hogy először a tömegközlekedési útvonalakat tisztítják, utána az útvonal, a kisebb főútvonalakat, és utána kezdik el aztán egyszerre a járdákat és a mellékútvonalakat, mert praktikussági szempontból van. Tehát pont azért, mert egy gépjármű, hogyha megcsúszik és felszorulik a járdára, akkor pedig elütheti a gyalogost. Ami viszont igazán megragadta a figyelmemet, hogy nagyon sokat beszéltetek a női vécékről, viszont egyáltalán nem beszéltetek a transz vécékről.
1: Oké.
4: Hogy valahogy ez így kiesett a fogalmatokból, hogy egy transz ember hova menjen vécére.
1: Jó, hát köszönjük
4: a javaslatot. Engedjétek meg, hogy a transz közösség nevében én most, mint cis-hetero közép, hogy szoktátok mondani, és a többi férfi most fölháborodjak, hogy ez egyszerűen kiesett a fókuszatokból. Nem tudom, hát erre valamit. Jó, tovább.
0: Majd csinálunk erről egy adást. Köszi. Szia. Szeretnétek reagálni a telefonálóra? A transz-WC az egy nagyon darás fészek, ezzel már találkoztunk, amióta intenzíven foglalkozunk ezzel a témával. És azt kell, hogy mondjam, hogy nincs egy ilyen univerzális válasz erre a kérdésre, hogy most melyik transzember hova menjen. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet így univerzálisan megmondani, hogy minden transz menjen oda, hanem transz ember is nagyon-nagyon sokféle, nem tudom, tranzíciónak a különböző állomásain tarthat, és én azt gondolom, hogy ezt nem kell így megmondani felülről, hogy akkor ő hova menjen.
1: Hát szerintem erre is ugyanaz érvényes, amiről beszéltetek, hogy ha jobb lesz, nem tudom, valakiknek, akkor mindenkinek jobb lesz, tehát hogy ha lesznek használható közvécék, az bárkinek egy jól jön. Úgyhogy ilyen szempontból én nem látok különbséget.
5: Meg még a járdára, hogyha akartok valamit reagálni, még arról kérdezett a betelefonáló.
0: A buszmegállóknak a kitakarítása az is ugyanúgy a tömegközlekedési útvonalak letakarításához kellene, hogy tartozzon, tehát akkor a megállót is, és ne az legyen, hogy leszállok róla, és rögtön elcsúszom az odafagyott havon, jégé fagyott havon.
2: Hát meg szerintem az nem egy ilyen jó gondolatirány, hogy azért, mert valaki beül egy autóba, és ő azt választotta, akkor őt szolgáljuk ki, mert hogy ő több tonna felett uralkodik, és akkor nagyobb kárt okozhat. Szóval ez egy kicsit nekem fura. Tehát, hogy attól még ugyanolyan jogom van nekem is, ha azt választom, mert nekem úgy jó, hogy gyalog indulok el, vagy az az útvonalam, mint egy embernek, aki autóba ül be. És ez nagyon nehéz kérdés, ez is egy darásfészek, mert hogy a közterénk az valahány négyzetméter, azt valahogy fel kell osztani a különböző közlekedési módok, vagy közlekedés és időtöltés, különböző tevékenységek fű legyen ott, vagy aszfalt között, és az mindenképp egy kompromisszumos megoldás lesz, mert valakinek jobb lesz, valakinek rosszabb lesz. Mi csak azt szeretnénk, hogy ez egy igazságos dolog legyen, ahol minden, tehát hogyha fele a társadalomnak nő, x százaléka transz, vagy gyerek, vagy mozgásában korlátozott, vagy bármi, akkor az reprezentálódjon a köztéren is valami hasonló arányba, és ne egy olyan arányba, mint amit a 60-as években a közlekedéstervezők megterveztek, hogy hajrá autók, gyalogosok húzzanak le az aluljárókba, zebra nem kell, ugye ezzel most már így kezdünk fölébredni, hogy ez nem oké, csak hogy így legyenek egyszerűen igazságosabbak a közterek és középületek is.
1: Igen, szóval az igazságosság volt az utolsó.
0: Nem ez az utolsó, nem még az van utolsó. Kettő, igen, van a részvétel, mint olyan fogalma, amibe beletartozik egyfelől az, hogy igen, láthatatlan csoportok köztük a nőknek a megmutatása, az ő életútjuknak a megmutatása, és egyáltalán az, hogy ne csak egy beleszólás legyen, hanem egy cselekvő részvétel, tehát aktív közreműködés a városoknak az alakításában.
1: Igen, és itt a beleszólás az egy ilyen trükkös dolog, mert hogy vannak emberek, akik határozottabbak, hangosabbak, jobban hozzá vannak szokva, hogy kifejezzék a véleményüket, elmondják, amit akarnak, és vannak emberek, akik félénkebbek, halkabbak, és inkább ahhoz vannak szokva, hogy elfogadják, ami van, és hogy ez ennek is lehet kicsit ellentartani, és kifejezetten megpróbálni megszólaltatni azokat a csoportokat, akik kevésbé szoktak megszólalni.
2: És egyébként pont most ez fog történni a második és a hatodik kerületben. A Demnet szervezésében lesz két közösségi gyűléses folyamat, ami a világon elsőként kizárólag nők részvételével fog lezajlani, aminek én vagyok a urbanisztika vagy a közteres vezetőszakértője, és a Júli meg a Nell is szakértőként részt fognak majd venni, mert pont ezt mondta Őrsi Gergő, a második kerület polgármestere, hogy hiába próbálnák megkérdezni a nőket különböző részvételi módokon, kérdőív, lakossági fórum, nem tudom, a nők hangja kevésbé hallatszik. Tehát erre jöttek rá maguktól, hogy egyszerűen nem hallják a nők véleményét, és erről fog szólni hát ez is egy ilyen részvételi folyamatnak egy tök jó típusa. 3 hétvégén keresztül külön-külön mind a két kerületben, hogy csak nők részvételével a önkormányzati szolgáltatásokról, illetve a közterekről fogunk beszélgetni, és a folyamat végén egy javaslatcsomagot, azaz 50 fő résztvevő összeállítani, ami a női szempontokat fogja végre megjeleníteni, amik eddig halkak voltak, vagy láthatatlanok.
1: Ez tök izgalmas, és hogyan tudjátok elérni azt, hogy olyan emberek jöjjenek ide, akik
2: hát ez úgy
1: kevésbé szokták hallatni a véleményüket.
2: Úgy kezdődik a folyamat, hogy a második keletben ez már megtörtént, hogy minden háztartás, hát a BM nem adott ki adatot, hogy hol élnek nők, de aztán végül minden háztartásba elküldték, a hatodik keletben biztos, lehet jelentkezni, regisztrálni kell, és utána több száz jelentkező közül sorsolással választják ki a résztvevőket, ez 50 fő lesz, és ez az 50 fő résztvevő úgy van kiválasztva sorsolásra, hogy minden demográfiai mutató, tehát hogy háztartás méret, van-e gyereke, nincs gyereke, végzettség lehetőleg legyen leképezve, tehát úgy működik egy ilyen közösségi gyűlés, hogy a társadalmat próbálja meg reprezentálni, és ezek a résztvevők fognak 5 napon keresztül, ami 3 hétvégére van elosztva, tanácskozni. És először az első hétvége 2 napja arról fog szólni, hogy szakértői előadásokat fognak meghallgatni, mert ezek civil emberek lesznek, akiknek semmi köze a nem tudom, önkormányzati szolgáltatásokhoz, maximum résztvevőként, illetve a várostervezéshez, de ugye résztvevőként ahhoz is köze van, és ezeket az előadásokat meghallgatják, tehát lesz egy ilyen nem tudom, szintrehozás, hogy azért valami tudás legyen mindenkinél, és utána ezeket ilyen szekciókban után rögtön megtárgyalják, kérdezfelek, stb., és utána jön a deliberizáció, tehát amikor ezeket a tudásokat feldolgozzák, és utána facilitátorok, tehát én még nem vettem részt ilyen folyamatba, most lesz a, ugye az első, egy javaslatcsomagot fognak előállítani az önkormányzatnak, és egyébként a 6. kerületben még mindig tart a regisztráció, tehát hogyha a 6. kerületben kaptál egy levelet a Terézvárosi Önkormányzattól, hogy női közösségi gyűlés, akkor regisztráljatok, gyertek, és hogyha ki lesztek sorsolva, akkor elmondhatjátok, hogy mit gondoltok ezekről a témákról, mert nagyon fontos, hogy elmondjuk.
1: Valamelyik cikkben olvastam, amit küldtetek, hogy olyan eszközök is vannak, hogy akkor nem azt várjuk, hogy akkor ki akarja elmondani a véleményét, hanem megvan erre is egy módszertan, hogy hogyan lehet embereket megszólítani, akik amúgy azt a közteret használják, hogy oda kell menni, és akkor ott ilyen kis, nem tudom, sütike, kávé, és akkor lehet beszélgetni, hogy ez is egy módszer arra, hogy ne csak azok szólaljanak meg, akik amúgy így motiváltak, meg aktívak, hanem azok is, akik egyszerűen csak ott vannak azon a területen.
3: Szerintem ez azért fontos, amit mondtál, mert az, hogy elmenjek egy ilyen tervező alkalomra, vagy egy gyűlésre, az egy elköteleződés, szóval az időt vesz el tőlem, és ha mondjuk én
2: megengedhetem
3: ezt magamnak, akkor elmegyek, de ha úgy dolgozom, több műszakban dolgozom, több emberről gondoskodom, akkor nem feltétlenül van nekem időm arra, hogy nem tudom, így a napjaimból 3-4 akár, vagy egy hétvégét arra áldozzak, hogy én kidolgozok valami javaslatcsomagot a nőtársaimmal.
2: Itt egyébként járnapi díj is pont ezért, meg lesz ott pszichológus, gyerek megőrző, tehát hogy a csapat minden megpróbál megtenni azért, hogy mindenki el tudjon jönni, aki nem tehetné meg amúgy.
3: Igen, de hogyha mondjuk elkapok valakit egy 5 perces gyors konzultációra az utcán, lehet, hogy abba egyébként inkább be tudnak egyezni azok az emberek is, akik így időszegényebbek a többieknél.
1: Igen, igen. Nem tudom, az igazságossághoz eszetekbe jut még valami, vagy?
3: Szerintem mehetünk.
6: Kanyarodjunk rá az utolsó szóra talán, ami hát a legabstraktabb, azt hiszem, az a törődés kultúra. Uh-huh. Tehát az, hogy legalább egymás között, mint közösség. Most egy éve workshopolunk, és kritikai pedagógia módszertanon át, az open space módszertanon át, mindenféle, ugye vannak köztünk képzett facilitátorok, akik tényleg értenek ehhez, én nem igazán, én csak ilyen építész háttérrel rendelkezem, de vannak olyan tagjaink, akik profin értenek ahhoz, hogy hogyan kell egy szervezetet működtetni, felépíteni, és hogyan kell ezeket a szellemi munkát, tehát ahogy egymás között működünk, ahogy egymással kommunikálunk, hogy az tényleg profi legyen, és tényleg úgy működjön, ahogy majd nagyban is szeretnénk csinálni. Tehát először a törődés kultúráját azt magunkon gyakoroljuk, most már egy éve, és szerintem elég jól működik, és eredményes is volt, és ezt szeretnénk kiterjeszteni majd valamikor, majd nem tudom, hát nyugdíjjal leszünk ezzel a programmal, azt nem tudom, mennyire érzik a hallgatók, hogy azért ez nem egy rövid távú célkitűzés, hanem azt gondoljuk, hogy ezt így csináljuk, ameddig tudjuk, meg akarjuk, és reméljük, hogy majd lesznek, akik átveszik a stafétabotot.
2: Meg nem csak a mi kis közösségünk, hanem egyáltalán az építész szakmában is ez a törődés kultúrája, ez egy hiány cikk. Hát a Budapest építészkamarában most egy fél évet csináltunk egy puccsot, ahol szintén csak férfiak voltak, és öregek, tehát összférfiak, cégvezetők, és az építésztársadalom ennél sokkal színesebb, és ott is ezt a törődés kultúrát próbáljuk, hogy a kamara kérdezze meg, ami egy érdekképviselete ugye a szakmának, hogy egyáltalán milyen a szakma, kikből áll, ők mit akarnak, ezt akarják jobban, szolgáltatást, vagy fizetnének többet. Na, szóval, hogy először tegyünk rendet egy kicsit a saját házunk táján, mielőtt ezt az egész városra próbáljuk alkalmazni.
3: Ami szerintem ilyen szakmai szempontból ez nagyon érdekes, hogy az építészek, az urbanisták közül nagyon jól szervezettek, de hogy ennél sokkal szélesebb kör foglalkozik a várossal, és szerintem ez az, amiben így mi is kihívást látunk, hogy hogyan lehet megfogalmazni, meg elveket érvényesíteni egy ekkora ernyőn keresztül, mint mondjuk a város, hogy a munkahelyekre elérjen ez a szemlélet.
6: Uh-huh.
5: Elmegyünk egy rövid zenei szünetre. Ez itt a Tilos Rádió és a Drágám hol a vacsorám szeptember 3-ai adását halljátok. A vendégünk a Feminicity Kollektíva, és jövünk vissza.

0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádió, és benne a Drágám, hol a vacsorám 2025. szeptember 3-ai élő adása. Az adás utolsó részéhez érkeztünk, délig fogunk majd még beszélgetni. Itt van velünk a stúdióban a Feminicity kollektívából Losonci Nelli, Soltész Noémi és Böröndi Juli, mindannyian építészek, és velük beszélgetünk az adás előző részében a Feminicity kollektívának a elveit, vagy célkitűzéseit, vagy értékeit, vagy nem tudom,
1: milyeit.
0: Manifesztójába mentünk egy picit bele, és azt beszéltük végig. És aztán érkezett egy ilyen komment, amire valamennyire kitérnénk, hogy az a hallgatónak a benyomása, hogy akkor vannak itt ezek a női építészek, akik mindent ugyanolyan jól tudnak, mint a férfi építészek, de hogyha mindent ugyanolyan jól tudnak, akkor miért kell nekik extra támogatás, meg segítség, hogy ezt az ellentmondást segítetek feloldani?
2: Igen, én így arra mutatnék rá egyébként, hogy így a tudásuk gyökerét a nők és a férfiak ugyanott szerzik az építészképző helyeken, és ezeknek a helyeknek általában nem vonják kétségbe a kompetenciáit az emberek. Szóval így ott elsajátítják ugyanazokat az információkat, és később is ugyanolyan tudásokat szednek magukra a szakma gyakorlás során. Szerintem itt a kérdés egyébként az, hogy milyen lehetőségeket kapnak emellett, és hogy a lehetőségeket sokszor az alapján kapják meg az emberek, hogy mit mutatnak kifelé, vagy hogy így mit látnak velük szemben az emberek, akik ezeket így osztogatják. És szerintem a problémát az jelenti, hogy nagyon sokszor szexista előítéletek táplálják ezeket, hogy ki kapja meg a lehetőségeket bizonyos dolgokra, amikre amúgy már Mimi is rámutatott a saját tapasztalataival kapcsolatban. Szóval én ezt szeretném így kidomborítani, hogy nem a képességekkel kapcsolatban van a kérdés, hanem azzal kapcsolatban, hogy az adott emberhez hogyan viszonyulnak a megrendelők, illetve a szakma beliek.
0: Igen, ezt lehet, hogy a bécsi példa kapcsán olvastam valamelyik cikkben, hogy ott is az tűnt fel, mondjuk ez még a 80-as években volt talán, vagy a 70-es években, hogy vannak bizonyos építészeti munkák, feladatok, amikre meghívásos alapon kérnek fel embereket, és hogy érdekes módon, akiket meghívnak ezekre a feladatokra, hogy pályázhatnak erre a munkára, azok között csak férfiak vannak. Tehát, hogyha ilyen feltételekkel nagyon nehéz megmutatni magát egy nő, építésznőnek, hogyha nem kap meghívást egy lehetőségre.
2: Igen, szerintem erre egy jó példa, amit így már utaltál is rá, ez a Frauenwerkstatt pályázatnál jött elő, ami Bécsben már 30 éve van olyan iroda a városi önkormányzaton belül, ami foglalkozik a nemek közötti egyenlőség kérdésével, és ezt az irodát Éva Kail hozta létre, és ennek az irodának az első projektje volt a Frauenwerkstatt nevű lakóprojekt, és azért is különleges ez a projekt, mert amikor kiírták rá a pályázatot, ez egy szempont volt, hogy erre most hívjanak meg nőket, mert az összes többi meghívásos tervpályázatra általában ilyen 8 férfit hívtak meg, és ott esélyesen volt labdába rúgni a nőknek arra, hogy elvigyenek egy ilyen léptékű projektet, mint egy lakóberuházás.
0: Uh-huh. Igen. Szóval, hogy, és akkor még egy másik dolog, ami felmerült valamennyire ide kapcsolódva, de hogy talán erről amúgy is akartunk beszélni, hogy vajon mennyire erősítik meg a nőkkel kapcsolatos sztereotípiákat, mennyire erősíti meg, hogyha ezt a női, úgymond női szempontként hozzuk be azt, hogy nem tudom, legyen hely a babakocsinak, meg ilyesmi.
1: Igen, ez egy nagyon veszélyes dolog, amikor az ember elkezdi ezeket túlhangsúlyozni, mert például ezek a sztereotípiák, én ezektől nagyon ideges tudok lenni, meg szerintem mindannyian például, hogy a nők rosszabbul tájékozódnak, és ezért speciálisan kell rájuk figyelni a tervezéskor. Nem tájékozódnak rosszabbul, ez egy nemi sztereotípia, és erre például nagyon-nagyon káros erősíteni. Vagy például a gondoskodási munkának a túlhangsúlyozása is egy nagyon veszélyes terep ilyen szempontból, mert például nem minden nő akar családot, gyereket, és dönthet úgy, hogy ő nem akar. És Igen, erre nagyon-nagyon igyekszünk odafigyelni a Feminicity tevékenységében, hogy a nő az nem mint egy ilyen, egyrészt nem mint egy támogatásra, gyámolításra szoruló lény jelenjen meg, akinek a férfi segítségére van szüksége, meg ne is az legyen, hanem a nő mint egy ilyen homogén csoport jelenik meg, akinek mindenképpen aki mindenképpen babakocsittól. Tehát ez nem ez a célunk. Én azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon kevés dologra kellene odafigyelni, viszont azokra nagyon, ahhoz, hogy egy nő is jobban érezze magát a városi térben. És nyilván a gondoskodási munkával kapcsolatban, ami ugye tudjuk, mert ez a valóság, hogy sokkal inkább a nőkre hárul, akár még az idős szülőknek a gondozása, sokszor még az anyós-apóst is a nő gondozza, ami elég jellemző, meg nyilván a gyerekeket, a beteg családtagokat, stb. Azért például erre nem ráerősíteni kell, hanem arra kell törekedni, hogy ezt egyenlőbben osszuk el férfiak és nők között a családban.
0: Uh-huh. Köszi. Meséltek egy kicsit arról, hogy hogyan terveztek, vagy hogyan tudtok hatást elérni, milyen terveitek, milyen eszközeitek vannak?
1: Szintén a manifestóhoz nyúlok vissza, ahol ezeket részletesen felsoroltuk, és most csak így végig darálom. Ugye az első láb az a szemléletformálás, mint láb, amiben beletartozik az aktivizmus, tehát akár demonstrációknak a szervezése, vagy akcióknak a szervezése, jelen lenni ezeken a szintereken. Beletartozik az oktatás, amiben ugye többen érdekeltek vagyunk a csapatból, egyetemi oktatásban például én is, vagy kutatunk például, és az ismereteket, azokat terjeszteni kell, és föl kell használni azt az interdisziplináris tudás halmazt, amivel ez a csapat rendelkezik, hogy ugye beszéltünk róla az elején, hogy nagyon-nagyon sokféle tudás halmozódik föl ebben a közösségben, és ezt szeretnénk úgy átadni, és olyan anyagokat szeretnénk gyártani, amik szakmákon átívelőek, tehát van egy ilyen. Aztán a tudásközpont, igen, amire már szintén rákanyarodtunk, hogy információt osszunk meg egymással is, illetve a szakmában is arról, hogy egyáltalán milyen események történnek a Magyarországon is, meg a nagyvilágban is, hogy tudjunk egymásról, építsünk hálózatot, stb. Stb. Az egyes szervezetek között akár hidakat képezve. Van a közösségépítés, mint második láb, amiben beletartozik ez a bizonyos törődés kultúra, hogy ezt magunkon is alkalmazzuk és terjesszük, hogy az építészirodák meg a várostervező irodák törekedjenek arra jobban, hogy ezeket az önkormányzatoknál például, hogy jelenjen meg az, hogy például zaklatás ellenes policiket kezdjenek el elfogadni. És aztán van a közösségépítés részének egy olyan lába, amit most úgy neveztünk el, hogy szolgáltatás, de igazából arról szól, hogy azt tervezzük a jövőben, hogy például közösen pályázunk, közösen vállalunk munkákat, és szeretnénk hosszú távon azt elérni, hogyha mondjuk akár 3-4 éven belül, hogy eszébe jussunk a szakmai szereplőknek, amikor ilyen témában kell megnyilvánulni, vagy dolgozni, és kérdezzenek meg minket is, és közösen projekteket vinni, vagy belépni másoknak a projektjeibe, tehát ez ezt jelenti. És a harmadik láb az pedig a várospolitika, amiben beletartozik a szakma gyakorlás, a munkahelyi környezeteknek a nőbarátabb kialakítás. Ugye beszéltünk a részmunkaidőről például már. Beszéltünk az intézményrendszernek a megreformálásáról, hogy legyen sokkal több női döntéshozó, és hogy tényleg ne ez a versengő szakmai közeg alakuljon ki. Legyenek például az önkormányzatoknál női referensek, ilyen cél megjelent nálunk. És az utolsó az pedig a lobby tevékenység, tehát az, hogy ott lenni civilként, és ösztökélni a döntéshozókat arra, hogy ezeket igenis csinálják.
3: Amiket már eddig is egyesével Kiki a saját hatáskörében szerintem csinált, csak ezt jó lenne úgy valahogy együtt, meg egy ilyen egyesületként még jobban koordinálni.
0: Van neki olyan közeljövőbeni tervek, események, amiket megosztanátok most a hallgatókkal, amikhez akár csatlakozni lehet, vagy részt venni?
2: Hát az még sok mindenen múlik. több pályázatot is be fogunk adni most a szeptember első felében, úgyhogy ezeknek a kimenetelétől is függ, de hogyha követnek minket Facebookon és Instagramon, Feminicity néven mind a két helyen megtalálnak, akkor ott rögtön értesülni tudnak majd ezekről.
1: És folyamatban van az egyesület alapítás, tehát már ezeknek az adminisztratív részét előkészítettük, és karácsony tájékán várható egy ilyen alakuló ülés, ami egy ilyen ünneplési jellegű lesz.
0: Tök jó. Van kedvetek esetleg ilyen jó példákról mesélni? Akár külföldről, akár a saját szakmai életetekből?
4: Van-e bármilyen olyan fejlesztés, amit szerintetek akár jól is sikerült?
3: Hát ez nehéz. Nálunk így az építészirodai gyakorlatban volt többször olyan, hogy kifejezetten női tervezőt keresnek, jellemzően magánmegbízók. Ezen is sokat gondolkoztunk, hogy mi lehet az oka, meg kik azok, akik ilyenre vágynak. Általában van egy ilyen kép az építészekről, hogy ugye az egy férfi, aki megmondja a tutit, hogy ez legyen, és azért az építészet főleg egy ilyen magánmegbízásnál ez egy hosszú tervezés, ahova azért úgy sok minden kell, tehát kicsit ilyen pszichológus is, meg nem tett az ott. Hát ez egy közös munka, vagy mi legalábbis azt gondoljuk, hogy az nem az, hogy jön a művész, aztán megmondja, mert akkor nem építésznek kell menni, meg azért kicsit nagyobb hatása van, hogy felépül egy ház, vagy köztér, vagy bármi, akkor az ott lesz. És azért ezt is sokszor halljuk, hogy kifejezetten nő, mert hogy érzékeny, meg akivel lehet beszélgetni, és akkor e mentén születnek ilyen munkák, de azért nagyon nehéz, mondjuk főleg ilyen köztér példával, hogy mik azok, amik ilyen kifejezetten női szempontok alapján lettek megvalósítva, hiszen a nők nagyon alul reprezentáltak az ilyen véleménynyilvánításban. A hallhatatlanok, láthatatlanok nem mondják el, és ugye ez a két közösségi gyűlés, ez ugye a nulladik lépés lesz, hogy egyáltalán mit. Milyenek azok a közterek, amik jók érnének is? A hatodik, meg a második kerületben lesz ez, ami két különböző kerület, de azért Budapest kerületei sokfélék, de mondjuk a második kerület már önmagában a Kertvárostól a Duna közeli belvárosig lesz, tehát ott szerintem nagyon sok érdekes szempont lesz, és az lesz az izgalmas, hogy ebből a javaslatcsomagból az önkormányzat majd hogyan és mit tud megvalósítani, mert általában egy ilyen javaslatcsomag az szokott állni ilyen könnyen, olcsón, gyorsan megvalósítható célokból, meg mondjuk hosszú távú dolgokból, amit mondjuk egy nem tudom, településfejlesztési stratégiába be lehet építeni. De szerintem külföldi példák talán, amik így vannak.
0: Nem, szerintem az a magában az, hogy ezek lesznek.
3: Hát ez engem már egy jó példa, igen, jó példa. Csak nem egy megvalósult, nem tudom, közteret tudok mondani, hanem önmagában, hogy van két kerület, ami azt gondolja, hogy hallgassuk már meg a nőket is.
2: Amúgy én először azt hittem, azt gondoltam, hogy még Bécsről mesélek, de Bécsről már beszéltünk, úgyhogy inkább Barcelonáról fogok mesélni. Ami egy sokkal frissebb történet, mert Bécsben ez már 30 éve történik, de Barcelonában mondjuk úgy kevesebb, mint 10. Azt kell tudni Barcelonáról, hogy általában így a Spanyolországot a válság nagyon durván sújtotta, és felerősödtek a különböző mozgalmak ennek hatására, és nagyon aktívvá vált a feminizmus is, vagy hát felerősödött. És ugye a 2010-es évek közepére ez oda tudott kicsúcsosodni, hogy sikerült feminista polgármestert pozícióba ültetni Barcelonában. Egy önkormányzatiság által elkötelezett polgármestert, Ada Colau-nak hívják, és az ő két ciklusa alatt Barcelona nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a feminista szempontok is meg tudjanak jelenni így a várostervezésben. Ezt egyrészt erre szentelt önkormányzati osztályokon keresztül érvényesítették, másrészt pedig nagyon fontos volt nekik az is, amiről már beszélgettünk, hogy ott legyenek az utcán, és hogy mindennapi kapcsolatban legyenek a lakókkal. Ők a gondoskodásra húzták fel egyébként a saját programjukat, amit egy feminista aktusnak tartanak, hogy gondoskodjanak a városlakókról, és hogy ezek az önkormányzati funkciók is nagyon hangsúlyosak legyenek, és ami az egyik legfontosabb fejlesztése talán ennek az időszaknak, és a leglátványosabb, már mindenki hivatkozott az ilyen urbanisztikai berkekben, az a szuperblokkok, ami szintén ilyen gondoskodási egységekre van felosztva. Ez egy pár tömbből álló egység, ami egy sétálható, zöld felületekkel jól ellátott, forgalomcsillapított környezet, és igyekeztek arra, hogy ne csak a fogyasztási terek domináljanak itt, hanem legyen rengeteg pad, legyen helye a kikapcsolódásnak különböző generációknak, és hogy ezt a szellemiséget próbálják minél több ilyen szuperblokk kialakításával képviselni. Így zárójelben egyébként érdemes hozzátenni, hogy nyilván hátrányok is vannak egy ilyen fejlesztésben, szóval az nagyon nehezen kikerülhető, hogy egy ilyen helyen, ahol egy ilyen élhetőségi program megvalósul, az ne járjon mondjuk lakására emelkedéssel az adott helyen. Ebben például Bécs sokkal ügyesebb, mert ő nekik van annyi bérlakásuk, hogy tudják valahogy konszolidálni a lakásárakat az egész városban ezáltal. Szóval a bécsi fejlesztések azért is szokták nagyon kivételesnek apostrofálni, mert ott nem történik az, hogy belenyúlok a köztérbe, és a környező házakban felszöknek a lakbérek, és minden lakás kétszer annyiért cserél gazdát, hiszen ott az önkormányzat rendelkezik annyi saját lakással, a bérlakás programjukon keresztül, ami a piaci lakhatást is mérsékeli. Tehát, hogyha én tudok csökkentett önkormányzati áron lakáshoz jutni, és ott lakást bérelni, akkor miért venném ki háromszor annyiért piaci alapon? Tehát, hogy ez így kicsit így összezárja ezeket az egyébként szélsőséges dolgokat, ami Barcelonában tapasztalható.
1: Még mondok egy veszélyes szót erre, ami szintén ilyen nagyon kétélő tud lenni. Ugye rákanyarodtunk a gentrifikációnak a kérdésére, hogy vajon. És igen, fennáll a veszély például a biztonságszónak a túlhangsúlyozása esetén is, hogy ha az ember túlságosan erre építi föl a gondolatmenetét, akkor bejönnek ezek a szubjektív biztonságérzéssel kapcsolatos dolgok, és nagyon-nagyon, sajnos nagyon-nagyon sok ilyet lehet látni, hallani. Most konkrét példáktól szerintem tekintsünk el tényleg, hogy a biztonság égisze alatt igazából szegényellenes intézkedések történnek, vagy a elesett csoportok vegzálása. Igen. Emberek kitiltása az aluljárókból például. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon óvatosan kell használni.
0: Jó, és vannak-e ilyen szakmai kapcsolataitok más szervezetekkel? Ugye még friss a Feminicity, de hogy mindannyian azért már jó ideje benne vagytok ebben a témában, és hogy ezek, vagy hogy reagálnak egyáltalán erre a szervezetre, szakmai körökben, mi a tapasztalatotok?
3: Hát ti is meghívtatok minket. A Feminicity-nek nincs szakmai kapcsolat, és nem most kezdünk el egyáltalán, nem tudom, nyilvánossá válni, de az egyes tagoknak természetesen van, tehát, hogy valaki külföldön él eleve, vagy ott tanul, oda jár egyetemre, magyar szervezetekkel, igen, most... Kicsi ország vagyunk, szóval szerintem Magyarországon belül a szakmai szervezetek azért elég közel állnak.
1: Egyénenként nagyon sok helyen jelen vagyunk, és az oktatásban például, egyetemi oktatásban többen is lehet említeni a művészeti életet, és ugye van köztünk művész is. Aha. Lehet, amit most így név szerint megemlítenék, az talán a Szabad Játékért Egyesület, ahol... Két tagjuk is, a Feminicity-nek is a tagja, akik ugye azért dolgoznak, hogy legyenek Budapesten játszó utcák, meg olyan terek, ahol a gyerekek nem egy ilyen karámba vannak bekényszerítve, és csak ott játszhatnak, és sehol máshol, hanem ezt nyissuk ki, és például velük így organikusan, folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és jó példaként egyébként említsük meg, hogy legyen magyar jó példa is, hogy végre van Budapesten iskola utca, a Trefort utcában, úgyhogy ez egy aktualitás.
0: Jó, de jó, hogy ezt mondod. Ez mit is jelent egész pontosan?
1: Iskola utca egyébként, lehet, hogy ha mondjuk Dalos Eszter itt lenne, ezt jobban el tudná mondani, aki szintén Feminicity tag. Azt jelenti igazából, hogy hogy az iskola előtti útszakaszon egyrészt, hogy ne autóval érkezzenek meg a gyerekek, és hogy az iskola előtti teret azt tudják használni a diákok, és sokkal biztonságosabban, és érkezzenek inkább gyalog és inkább kerékpárral, és legyen lehetőségük az iskola előtti teret találkozásra, játékra használni.
3: Tehát az iskola előtti köztér az iskolához tartozzon, ne pedig az autókhoz vagy a közlekedéshez. Ugye a BKK-nak ez a projektje tart már évek óta, hogy időlegesen egy-egy napra ősszel vagy tavasszal lezárnak iskola előtti útszakaszokat, a mi általános iskolánk is ilyen, és akkor a gyerekek kipróbálhatják, és a szülők, hogy mi van, hogyha nem a tanteremig visszük a garázstól egészen a garázs ajtót, a tanterem ajtajáig szerencsétlen gyereket, hanem mondjuk besétálja azt az utolsó 200 métert, és akkor az az utca, az nem reggel föltorlódó szülők és gyerekek autóival van tele, ahol nem férünk el se gyalog, már se biciklivel főleg nem lehet menni, hanem sétáljon be, és akkor ez egy olyan szemléletformáló eszköz, amire szerintem azért elég nagy szükség van, mert pont most volt egy telex cikk, hogy továbbra is az alsós gyerekek nagy része az autóval érkezik az iskolába, és akkor már felsőbe is úgy marad, és aztán felnőtt korára is úgy marad, és az nem lesz jó.
0: Mm-hmm. Ja. Na jó, köszi. Azt hiszem lejár az adás időnk, hogy lassan, igen.
4: Van bármi, amit még elmondanátok?
3: Hát köszönjük, hogy meghívtatok minket.
4: Mi is nagyon köszönjük, hogy jöttetek, meg nekem nagy bizodalmam van valahogy ebben az ilyen Feminicity kollektívában, meg nagyon jó, hogy van ilyen.
0: Igen.
4: Meg azt is nagyon jó volt hallani, hogy ilyen holisztikusan tekintetek problémákra, kihívásokra. Szóval nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Vendégeink Losonci Nelli, Soltész Noémi és Böröndi Júli volt, a Feminicity kollektíva tagjai. Visszatudjátok majd hallgatni ezt az adást, és a pultban András volt, a műsort Évivel vittük, én Loren voltam, ez pedig a Drágám, hol a vacsorám volt. A Tilos Rádió. Köszönjük.
0: Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.

0: Jó napot!
1: Jó napot, kész csók!
0: Csókolom!
2: Jó napot!
1: A lemezekért jöttünk!
2: Jöjjenek csak be! Ott vannak a hátsó udvarban!
0: Vele mi van?
2: Á, ez csak az őrint, a szerelő!
3: Nem lenne jó televíziót szeretni.
4: Backyard Business. A Tilos Rádió 90.3.

Hello, hello, sziasztok! Tilos Rádió, ez itt a Backyard Business Radio Show. Turbó vagyok ezen a héten, visszatértem a nyári szünetről, és hoztam nektek egy érdekes kis történetet, amit a mai műsorban egy tényfeltáró, újra átélő dolog keretei között fogjuk átvizslatni. Nevezetesen a homokszigeti rendőratakról. Jó szórakozást, öveket kapcsoljátok be!

éppen megy le a nap, krizmiznek, pancsolnak az emberek, szól a zene, azt hinnéd, hogy minden fasza,

0: nem erőszak.
1: Nem kell, de ne dolgozz
2: el. De mi nem vagyunk erőszakosak, önök miért
3: hazudnak? Bedobta a tűzbe a csávót. Bedobta a tűzbe. De mi a fasz csináljunk? Kutyás rendőrökkel vagyunk. És azok az emberekkel mi lesz?
2: Majd be lesznek éve. Társzerterjesztés gyanúja. Viszontlátásra.
3: Jézusom.
2: Erről szól az egész. Na.
3: Ez egy... Ez egy...

0: Nap király úr!
1: Visszakeltezzenek embereket váltani! Bemutatkozás nélkül!
2: Ne visszatett már!
0: De mi a nap király úr?

Yeah, I'll make a flight.

0: noisy, stinking filth, lazy, you're everywhere, jungle bunny. This is a lovely area before you come here, lovely. And you, you should be ashamed of yourself, Richard. You know what you are, don't you? You're a traitor to your kith and kin, a traitor.
1: Your reputation and mine, lady.
0: Fuck off back to your own countries, you jungle bunny. And you,
2: this is my fucking country, lady.
3: Arra elmenjünket, jól lesz?
4: Így van, jól lesz, szépen.
3: És azok az emberekkel mi lesz?
4: Majd be lesz a téve, átszer terjesztésben olyan viszontlátásra.
5: Jézusom.
6: Hát ennyi jó, gyerekek. Ebből is az a tanulság, hogy kurvára vigyázni kell, nem lehet akárhova menni táncolgatni, nem lehet akárhova menni DJ-zgetni, mert lehet, hogy egy 150 kilós rendőr ugrik a nyakadba és leteper a földre, majd a földön fekve egy órán keresztül nem árulják el, hogy mi a fasz van, már bocsánat, elnézést kívánok. Ja, úgyhogy vigyázom mindenki magára, óvatosan bulizatok, de mindig érezzétek jól magatokat. Kicsikét most lájtosítunk. Jó szórakozást, kellemes délutánt!

FM 90.3, Tilos Rádió, Backyard Business Radio Show. Ezen a héten túlból voltam veletek, és kellemes kis történetemmel. Jövő héten Bigel Laszkó, nem jövő héten, két hét múlva Bigel Laszkó lesz veletek. Remélem valami szívderítő témával jön. A szeptemberetek az legyen ilyen csodás, mint ez a szám. Boldog vénasszonyok nyarát, érezzétek magatokat vénasszonynak, szevasztok! Utánam Step következik, a Szikvíz című műsorral. Szevasztok!

0: Ciao, parce que moi, Robert.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Az afrikai vadkutyák falkában élnek, szoros közösségük együtt vadászik. A mindössze 6000 vadon élő példány falkán belül nem párosodhat, ezért 2 vagy 3 éves korukban elhagyják szülőhelyüket, hogy új területet és párt találjanak.

0: Három hímből álló csoport 8 hónap alatt összesen 4000 kilométert kutyagolt Zambián át, cikcakban kerülve ki a sűrűn lakott településeket, ipari övezeteket, Lusaka fővárost vagy a természeti akadályokat, számol be az Ecology folyóiratban Scott Crail professzor tudós csapata, akik GPS-es nyakörvvel követték útjukat. Légvonalban mérve valójában 420 kilométert tettek meg. Ők sikerre jártak egy másik vizsgált vadkutya csoport ellenben, orvvadász csapdák áldozata lett, írja a 24.hu.
1: Az emberekhez hasonlóan önkontroll gyakorolnak a kutyák, amikor megtiltunk nekik valamit. Tudatos erőfeszítésre és akaraterőre van szükségük ahhoz, hogy ne nyúljanak hozzá egy érdekes vagy ízletes dologhoz. Kutyák agyi aktivitása az emberi önkontroll idegrendszeri jellegzetességéhez hasonló mintázatot mutat, amikor visszafogják viselkedésüket. Derült ki az ELTE és a Hunan kutatóinak új tanulmányából. A kutatás bővíti ismereteinket a kutyák agyműködésével kapcsolatban, emberi jelenségek jobb megértésében is segített. A kutyák gyorsabban élnek és öregszenek az embereknél, de ugyanabban a környezetben élnek, egyes tényezőket hatékonyabban tudunk vizsgálni náluk, mint az emberi populációban. Az embereknél a homloklebeny működésének zavarai az ADHD-ban és az abnormális testsúlygyarapodásban is szerepet játszanak. Ha a kutyáknál mérni tudjuk a homloklebeny bevonódásának EEG korrelátumait, az lehetővé teszi egyes viselkedés és idegrendszeri hasonlóságok feltárását, írja a 24.hu.
0: Vitorlázni tanulnak testnevelés órán a Balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola ötödikesei. A képzésben 43 tanuló kapcsolódott be, akik péntekenként az utolsó két órán sajátítják el a vízisport alapjait. A program, amely a Veszprém Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg, szeptember 11-én vette kezdetét. Az első két, még elméleti tanóra az iskola falai között zajlott. Szeptember 18-ától pedig kerékpáron hajtanak át a nebulok Káptalanfüredre, gyakorlati oktatásra. A rangos építész Györgyi Dénes nevét viselő iskolába járt korábban a Sporták 2026-os világbajnoka Vadnai Jonatán és testvére a vitorlázó olimpikon Benjamin is, írja az Edulány.
2: Ezek voltak a hírek.

Halló, halló. Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt a Szikvíz műsor. Én Tóse Marci vagyok. Habár a rádióban áramszünet van, de ez az adás most élő lesz. Én fogok válogatni gitározós, álmodozós, mesélős zenőkből. Üdvözletemet küldöm DJ Szepnek. Köszönöm a lehetőséget, és jó zenehallgatást!

0: Ezzel végére értünk a mai fitiz műsornak. Zenéket ma Dósa Marci válogatta. Köszönöm a figyelmet. Rövid hírek után többször minden műsorral folytatjuk. Sziasztok!
1: A Tilos Rádió híreit halljátok.
2: Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren foszfor és nitrogén híján lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezelt cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, polózus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlészte a hvg.hu.
3: Kivételes épségben megőrződő madártollakat találtak egy 66 millió éves koprolitban, megkövesedett dinoszaurusz ürülékben. Valószínűleg egy nanotirannusztól származott. 2016-ban fedezte fel a montanai Hell Creek formációban az amerikai Burke Museum paleontológusa David DeMar Jr. több tollat, egy sügér halpikkelyét és egy kihalt búvármadár Hesperorniniformus csontjait tartalmazta. A tollaknak is ugyanattól a madártól kellett származniuk. A Current Biology-ban a kutatók tanulmányukban arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a tollak egy evolúciós középutat képviselnek. Egyesek modernnek és vízállónak tűnnek, mint mások kisebbek, bolyhosak és primitívek. A korábbi dinoszauruszokra emlékeztetnek. Ritka betekintést nyújtanak abba, hogy bizonyos madarak miért érték túl az aszteroida becsapódását, amely 66 millió évvel ezelőtt végzett a nem madárféle dinoszauruszokkal. A Magyar Nanacsírét hallottátok?
2: Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és

0: milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakiigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Raman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
2: Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió, FM 90.3. Ez itt már a Cökszpon Ambient műsor. Én pedig Papa vagyok. És a mai nap a műsor java részében mea culpa egy szettjét hallhatjátok, amit szeptember elején a nyárzáró Etnoteken, a Dunaparton, a Nomádban rögzítettek. Egy kontakttánc alá játszott Roli, és ez volt a nyitó program, és ez egy, a kontakttánchoz egy improvizatív szettet hallattok, viszont előtte egy szomorú hír, biztos sokan hallottátok már, hogy elhunyt Varga Ákos, Mankind barátunk, tragikus hirtelenséggel, és az ő munkásságából Roli szettje előtt így közösen megemlékeznénk egy zenével, ami egyébként tavaly a Free Sequence kiadónál jelent meg, Feleletnek főhőse címmel, és erről az első dalt hallhatjátok majd, az I Am Ready to Move South című számot. És hát ezzel emlékeznénk meg Ákosra, meg a közös munkáinkra, meg az elmúlt 10 sok év ismerettségre, ami emlékeim szerint az Aurórából indult még régen, az Auróra nyitásakor, még Ákos karrierje előtt pár évvel, és aztán jó pár helyen dolgoztunk együtt, Colorado-n például, vagy idén a Manaszon, bár nem egy-egy helyszíneken, de folyamatosan kontaktoltunk, és hát közösen csináltunk fesztiválokat, partikat, itt-ott-amott. Ákos munkásságát fel se tudom sorolni. Hatalmas nagy űrt fog itt hagyni, és ezen évvel is, úgyhogy jó utat, Ákos, köszi mindent.

Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Lassan, hát nem is lassan, véget ér a Cöxpon Ambient műsor mai adása, ahol is a műsor elején egy mementóként Varga Ákos Mankind egy tavaly megjelent zenéjét hallhattátok, a Feleletnek főhőse című albumról. Az első zenét, az I Am Ready to Move South címűt, és utána pedig Mea Culpa egy szettjét hallhattátok szeptember elejére a Nomádból, az Ötnetek buliról, egy kontakttánc alá improvizáció, és még egy gyors programajánlóval vagyok hátra. Ezen a hétvégén egyrészt tegnap elkezdődött az UHFest, az idei UHFest pár éves kihagyás után. Az Ultra Hang Fesztivál, a Trafóban volt a nyitó esemény, és hát egész héten, ahogy az régebben megszokott volt, sok-sok helyszínen izgalmasabbnál izgalmasabb zenéket hallhattok majd, vagy láthattok persze audio-vizuál projektek és live-ektek keretében. A Trafón túl a Turbinában, Francia Intézet, Gólya, Három Hulló, No Space, és végül a Hegyvidéki Evangélikus Templom, és az Atmóban egész héten vasárnapig fel se sorolom, hogy kik lépnek fel az uh.hu oldalon. Találhatjátok a részletes programot. Én a magam részéről a szombati trafós eseményt emelnék ki, mint trafósként, meg részt is veszek benne, mint technikus. Fenn a nagy teremben 7:30-tól Gosében Galangolong, 8:30-tól Radio Hito, 9:30-tól pedig Ibelis Guardia Faragiutti és Frank Rosali, Mestix projekt névvel. Utána pedig lent a Trafóklubban, ahogy ez régenben is megszokott volt, tulajdonképpen egy ilyen after party és egy ilyen záró esemény jelleggel, 11:45-től Ajba, éjféltől Voice Actor, 1-től Dipteren és Niva, közös fellépése, 1:50-től pedig Horácio Pollard. Ez volt a programajánló. Ó, nem, bocsánat, elfelejtettem, hogy szintén szombaton, szerintem este, hát olyan 10-es kezdése, ha jól emlékszem, a Toldiban karaván parti lesz, Mea Culpán túl a Pure Rastosok játszanak, Daniel Bán és Daniel Santiago, valamint Solar Things és Yorgos Live, és még jövő hétre is így előzetesen a Kassa hajón 10-én szombaton Cheer Rave elindul újfent a nappali buli a Kassán, délután 5-től este 10-ig La Fuente vagy Havaborsa és Mea Culpa zenéivel egészen, hát szerintem váltogatják egymást, vagy ez majd ott kiderül. Az biztos, hogy ott is egy kontakttánc fogja nyitni az egészet, és hasonló zenéket hallatok majd, mint amit a műsorban hallottatok az elmúlt körülbelül 50 percben. És ezúttal Regős Ilona Iló vezetésével történik a kontakttánc. Na hát ez volt a programajánló.

0: Szamárpad, a magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
1: Itt.
2: Látlak. Hú, könyvespolc előtt vagyok végre.
1: De az kell, az benne van a live tanfolyamban, hogy arról kell live-olni.
2: Igen, igen.
1: Ez egy kárakott könyvespolc kell, egy-két nippel, zászlóval, valamivel.
3: Én megcsinálom az izét, a szamárpados izét, hát...
4: Nem szeretnék zavarni, srácok, de adásban vagytok.
2: Szerintem most már fenn vagyunk. Szevasztok! Ez itt a Szamárpad, üdvözlünk mindenkit a Tilos Rádió hullámhosszán Budapest vételkörzetében a 90.3 FM-en és YouTube-on a Szamárpad csatorna, YouTube-et Szamárpad csatorna. Ott megyünk 2 óráig, FMN pedig 1 óráig. Ez itt a Szamárpad rádió műsor, a magyar emigráció műsora, szerdán 16 órától. Velem van Báron Péter Izraelből. Szia, Peti!
3: Sziasztok!
2: És Vejni Stockholmból.
1: Sziasztok!
2: Hello, Vejni! Én Stirlitz vagyok. Hagyományosan Spanyolországból, most Budapestről. Úgyhogy...
1: Már elmenekültél Spanyolországból, mert túl sok a bevándorló?
2: Elmenekültem, már nem bírtam őket, igen. Én, mint bevándorló, nem bírtam a többi bevándorlót.
1: Nem bírtam már a sok expertet, akivel
2: Ez tudod, úgy szokott lenni, hogyha egyszer bevándorló leszel valahol, akkor ott elkezded utálni a többi bevándorlót.
3: Vald be a gyempének a izé, gyere haza, fiatal programja, az hazaszólított. Vald be nyugodtan.
2: Nem, én elkezdtem azonosulni a spanyolokkal, és mindenki mást utálok, tudod.
1: Igen.
2: Hát tudod, azért szavaztak a floridai kubaiak Trumpra. Ugye, mert hogy bevándorló ellenes. Hogy ide ne jöjjön több kubai, most már régen vagyunk.
3: Meg a Puerto Rico-ják is Trumpra
1: szólasztak.
2: Felvászolom a hallgatóknak, hogy mire számíthatnak. Ugye 2 órában fogunk beszélni. Az első óra megy FM-en, a második óra már csak YouTube-on, de már is megyünk YouTube-on, úgyhogy be lehet csatlakozni. Az első órában az ENSZ közgyűlésről szeretnénk egy picit beszélni, mert most volt ENSZ közgyűlés, egy elég, hát ott mindig balhé van most már, úgyhogy erről. Svédválasztásokra visszatérünk, mert Vejninek van update-je ezzel kapcsolatban. És a lakhatási válságról szeretnénk egy picit beszélni, ami a gyakorlatilag minden európai országban probléma már. Ez lenne az első blokk. A második blokk nagyon érdekes lesz, külpolitika szintén, a jemeni huszikról Péter beszél majd nekünk, mert én bevallom őszintén, én nagyon sok keveset tudok el ezekről az emberekről, meg erről az egész kultúráról. Rob Bauer interjúról fogunk beszélgetni, amiről a múltkor elmaradt, és Pedro Sánchez korrupciós botrányra a spanyol belpolitikáról. Úgyhogy ezzel fogunk kezdeni. Azt mondják, visszhangzunk. Én szerintem lehet, hogy a Tilos Rádiótól jön vissza a hang arról a csatornáról. Stúdióban jó, azt mondják. Mindegy, megyünk tovább. Akkor kezdjük. Akartok valamit először, vagy menjünk rá az ENSZ közgyűlésre?
3: Én egyetlen dolgot szeretnék 2 percbe, a mai merényletről. Mert annyira sok fake news van, hogy csak szeretném letisztázni, hogy én mit tudok, és ez valószínűleg igaz is. Ugye ma Dubaj-Tel Aviv járaton történt egy incidens, az egyik pilóta, azt hiszem a másodpilóta, az bele akarta vezetni a gépet a földbe. 100 izraeli utas volt a gépen, és azt hiszem még 70 vagy 80 nem izraeli állampolgár, többségük ausztrál. Az egyik pilóta az török volt, azt hiszem a pilóta az török volt, a segéd, a kópájlet volt ománi, és az ománi csávó. akarta azt, hogy hát kiüti a pilótát, és a földbe vezeti a gépet.
2: Ez ma volt?
3: Ez ma volt. Így van, reggel.
2: És melyik légitársaság volt ez?
3: Ez a Fly Dubai. Dubai.
1: Fly Dubai, vagy Air Dubai.
3: Fly Dubai, Dubai, ilyen izé.
1: Dubai
3: a vizer. Aha, ilyen vizeres, ilyen.
1: Fétek, bocs, de vagy ennyi volt, Peti, vagy van még rész?
3: Ja, annyi, hogy az volt a fake news, az terjedt, hogy az egyik pilóta az orosz volt, a másik meg ukrán.
1: Aha. És őt az egészet a Simbet szervezte, hogy majd erre hivatkozva háborút indítsanak. Dubai ellen.
3: De figyelj, Vernyi, a legdurvább, hogy ez ilyen hivatalos, ilyen magyar repülési oldalakon ezen vitatkoztak, hogy hát hogy lehetnek ilyen felelőtlenek, hogy egy orosz és egy ukrán pilótát egybe tett. Rendesen így elment a vita. Egyébként a chatszobában, nézzétek meg Messengeren, be is tettem egy utasnak a felvételét. A hatástalanították az izraeli utasok, az ománi pilótát egy párszor megszórogatták, nem tudom, hogy került oda kés, ezt ne kérdezzétek, és az volt a mázliuk, hogy volt konkrét... Az volt a mázliuk, hogy volt a gépen egy pilóta páros, és azok hozták be a gépet. Szaúd-Arábiába szálltak le, most van a hivatalos izé, ugye az se valami jó az izraelieknek, de most van a hivatalos ilyen izé, bibiék most intézik, hogy akkor szállítsák az izraelieket, minél marad Izraelbe.
2: Pont volt a gépen egy pilóta páros. Ez elég nagy véletlennek hangzik szintén.
3: Hát mondjuk egyébként izraelietni annyira nem olyan. Nem. Egyébként egy pont van egy pilóta.
2: Mondjuk lehet, hogy egy F-16-os pilóta.
3: Abszolút. Ennyit akartam, csak egy ilyen kis színesbe.
2: Érdekes, köszönjük.
1: Épp a múltkor bemondom a nevét, de az írországi fapados járaton utaztam, és tudod, mindig az utolsók között szoktam, vagy szeretek felszállni, és még feltűnt nekem, hogy egy faszi az minden korban, meg a beszálláskor, meg minden, és aztán mellé is ültem, aki csak utánam akart utolsó utániként felszállni, de egy pilóta volt, aki ment a állomás helyéről a holnapi helyére, vagy ahol ma végzett onnan a pihenőpontjára. Úgyhogy egész úton dumáltam egyébként erről, hogy ők hogyan utazgatnak, meg miért. De neki ugye utolsóként kell felszállni, amiatt, hogy ő a cégnek dolgozó pilóta.
2: Aha. Ez nagyon kapcsán.
3: Azért nyugalommal tölt el, nem? Hogyha van egy ilyen pilóta még így tarcsiba.
1: Tehát azt tölten el nyugtalansága, hogyha a Ryanair Stockholm-Budapesti járatát akarnák földbe állítani, vagy eltérni. Mert lehet, hogy azon rajtam kívül nem is volt zsidó, de lehet, hogy volt még kettő. Ugye ez az egész a zsidókkal kezdődött, most már nem tudom, te lehet, hogy tudod, melyik volt az első, nem az Entebei volt az első a 60-as években, de azt hiszem, hogy egyébként egy Párizs-Tel Aviv járat voltam az első ilyen eltérített. Azt akartam elmondani, hogy a repülési oldalak kapcsán csak meg szerettem volna egy mondatban emlékezni az általam személyesen ismert Zinger Viktorról, aki épp a választásokkor hunyt el, régóta beteg volt. Ő volt az, aki folyamatosan, kőkeményen követte a NER-eseket, és tőle tudtunk minden ilyen jetnek, magángépnek a...
2: Figyelj, volt egy nagyon híres szovjet hoki játékos, Viktor Zinger. De az Zével írta, ez Escher írja?
1: Ez Escher írta, ő egy budapesti srác.
3: Ő mint a
1: Varrogép. Így van. Beteg volt sajnos már régóta a Viktor, de ezt otthon...
3: Az komoly, ez komoly info. Ez komoly
1: követte. Ő, nem tudom, 8 éves, a klubrádióban mindig betelett, tehát mindenhova szórta is az infót, kidobta.
3: Nem akkor a hatházinek is ő adta az infókat, nem?
1: Minden, ami repüléssel kapcsolatos, az ő adta, folyamatosan a flight radaron volt, és ha már régóta nem látott egy neres jetet, akkor gyorsan utána nézett, hogy nem regisztrálták el.
3: Hogy hívták azt a nagyon szép képviselőnőt, MSZP-s volt, akinek az volt a botrány, hogy bemondta, hogy az Orbánnak a lánya az hol szállt föl, meg mint szállt föl. Hogy hívták? Demeter Márta. Demeter Márta. Demeter Márta. Demeter Márta.
2: Az helyes lány volt, tényleg.
3: Az jó, olyan csaj volt, aha.
1: Igen.
3: Egyszer már csináltuk egy tier listet.
1: Méltósággal a nőkről ebben a műsorban.
3: Oké, oké. Szerintem méltósággal beszélt a jó csaj.
1: Hát, jó, akkor szerinted, hogy...
5: Megpróbáltam megcsinálni a profiát.
1: Igen, és hogyha már a dubai vizert emlegettük, ti egyébként úgy mit gondoltok erről, hogy... hogy hát a kormány oké, hogy spórolni kell, meg mit tudom én, de nekem ez nem tetszik, hogy videóznak, fényképeznek, és a gép és a felirat az hatalmasba egy miniszterelnök vagy egy külügyminiszter mögött van. Ez szerintem nem oké. Tehát egyszer oké, kétszer oké, és ne reklámozzon repülőtársaságot semmelyiket.
5: Nem tudom, miről beszélsz, én ezt nem láttam.
1: Hát most a római út körül a reptérről is csináltak olyan képeket, hogy kifejezetten a gép, és tehát úgy néz ki, mint egy vízer reklám egyébként, és ott állnak a neves.
5: Jó, hát hogy nem ezzel volt a hangsúly, hanem az, hogy ő fapadosra utazik, nem magángép.
3: Igen, de szerintem igazán Reiner, szerintem figyelni
1: kérdezik. Azért a képről a nevét, szerintem egy hátteret, egy ilyen kis táskába vihetsz magaddal egy hátteret, amit oda felállítasz, és az van mögött.
3: Vagy írják el, hogy fapados, és akkor Magyar Péter is elérte a célját, hogy átment az üzenet, hogy én egyszerű, népegyszerű gyermeke vagyok, aki fapadossal utazik, és még reklámozni. Szerintem se kéne.
1: Jó, és akkor ennek a fapadosnak lehetne a képe egyébként egy olyan, hogy egy ilyen villamosból a fapad, de van egy-két Pesten ilyen szépen felújítottéig.
5: Közzük el az ilyen közgyűlés, szerintem.
1: Más a színe.
3: Oké, oké.
1: A deszkáknak.
3: Kis színes meg volt, ENSZ közgyűlés.
5: Jó, tehát mondjuk az volt, csak egy összefoglalót adok róla, hogy egy ilyen ugye, fókuszban volt itt Annalena Baerbock és Szergej Lavrov először találkoztak 2022 óta például. De akkor átadom neked, mert az izraeli vonatkozása is van, amiről Péter akar beszélni, de majd visszatérünk el a Lavrovra.
3: Szerintem Venny az jobban követte ezt egyébként, mint én, mert ő még megnézte a Netanyahu-nak az beszédét is. Én például nem. Engem egyáltalán nem érdekelt, hogy mit süket először vissza Netanyahu. Azért azt megnéztem, annak után nézte a Gutierrez, ő most mondott utoljára beszédet. A leköszönő ENSZ főtitkár. Ő ugye soha életében nem látott még ekkora pusztítást, mint amit Gázába véghez vittek az izraeliek, ezt nyilatkozta.
5: Nem élt eleget biztos az élem.
3: De nem, de itt közben, tudod, így a szír polgárháború, jemeni polgárháború, szomáliai pusztítás, Nigériában a keresztényeket, tehát ezek mind ilyen 150, 200, 300, 400, 500 ezeres halálszámú dolgok, tehát nem tudom, miről beszéltek, úgy érez, de biztos.
5: Meg azért Bakhmutba mondjuk elküldeném őt, ahol nem maradt egyetlen, érted, fél méternél magasabb épület gyakorlatilag.
3: Meg a Macron. A Macron-t azt néztem, hogy a Macron az azt nyilatkozta, hogy szerint egyébként saját vélemény, ami Cisjordániában megy, az szerintem se elfogadható. Én nem szeretnék egy olyan országba élni, ahol vallástól és mindentől függetlenül bárki elkövethet úgy bűncselekményeket másikon, hogy ne legyen annak következménye jogilag. Én ezzel nem értek egyet. Mind, hogyha arab követi el zsidó ellen, mind, hogyha zsidó követi el arab ellen. Én ezt hallom, hogy azt vizsgálják ki, meg kapja mindenki büntetést, ami jár neki. De hogy Macron azt nyilatkozta, hogy a Hamas az soha életében nem is működött Cisjordániában ilyeneket. Tehát, hogy nem tudom, hogy miben vannak ezek az emberek, hogy ennyire nincsenek ebben a témában itthon, ennyire nem tudnak semmit a közel-keletről, vagy tényleg fölültek a narratíváknak, és most már Macron is csak a, nem tudom, a muszlim szavazóknak puncsol.
1: Azért muszlim-arab többségű, lassan muszlim-arab többségű országnak az elnöke, tehát neki lehet, hogy megvan.
5: És akkor Netanyahu beszédet mondott itt, és felálltak egy, nem tudom, egy mondjuk, az országok fele mondjuk, vagy nem tudom, közel a fele felállt, és kiment, nem?
3: 77 hivatalosan, meg utána leztem.
5: Nem, jó.
1: 77 ország ment ki.
3: Hát, abban figyeljenek, Törökország, Palesztina, nem tudom az országe, nem tudom, állítólag az ország, nem tudom. Nem tudom, ki a miniszterelnöke, mondja le én is.
1: Mik a határai? Azt hiszem, azt kell.
3: Igen.
1: Konkrét vezetőség, tehát szerkezet, hogy működik a határok.
3: Nem tudom. Oké, Palesztina, Tunézia, Szíria, Algéria, Jemen, Egyiptom, Irak, Szaúd-Arábia, Jordánia, Irán, Katar, Libanon, Malajzia, Indonézia, ez egész muszlim világ, Kuvait, Spanyolország.
1: De kívül ki.
3: Spanyolország, köszönjük Stirnic. Brazília, Peru, Kuba, Nigéria, Bangladesh.
2: És miről volt szó igazából?
3: Írország bennmaradt, ez direkt, kösz, hogy szólsz, Írország bennmaradt. Ja, és Szlovénia, amit mondtál, Veni, az benn se volt.
2: És akkor az október 7-i támadás kapcsán szeretett volna, vagy erre hívta fel a figyelmet, ha jól értelmezem,
3: Veni. Újra.
1: Miről szólt a Netanyahu beszéd?
2: Aha.
1: Hát figyelj, egyébként azért néztem meg, hogy magamat kínozzam, mert nagyon bízom benne, mert Peti azt ígérte már áprilisban, amikor erről beszélgettünk, hogy ez az utolsó Netanyahu kormány és október 26-a kedd, már
3: 27,
1: hogy megbukik, és nem ő lesz kormányon, de most már kezdek benne nem bízni. De azért néztem meg, mert én már, hogy mondjam, palesztin barát ismerősök oldalai már láttam egy csomó kommentálását, és mondom, meg kell néznem, érted, hogy tudjam, hogy miről beszélt. És hát ő is elmondta a Netanyahu, hogy az izraeli hivatalos narratívát, az egész beszéd ilyen nagyon szépen az ő testvérének, ugye a bátyja meghalt az entebei TUSZ szabadításkor, hiszen ő volt az egyik ottani résztvevő, nem tudom, desszantos brigádnak a vezetője, ő volt az egyetlen áldozat, a Jonathan Netanyahu, és hát erre egy ilyen személyes szálon fölfűzte, hogy...
2: Az 70-es évek, vagy 60-as évek? Nem, én nem
3: 70-es.
2: Tudom.
3: Uganda.
1: 1967 talán.
3: 67?
1: Azt hiszem, miért kell most azt csinálni, vagy miért nem volt más választása október 7-e után Izraelnek, mint amit most csinál, és hát mondom, ilyen szépen romantikusan gondolom nálatok itthon mindig úgy beszél, mert nyilván ez a, hogy mondjam, a politikai profiának része, hogy az ő bátyja nemzeti hős.
3: Ez így van.
1: Erre fölfűzte a beszédét, és hát tulajdonképpen 30 percben elmagyarázta, hogy mit, miért csinált úgy Izrael, ahogy csinál, közben így volt nála egy csipogó, és akkor a beszédénél így felmutatott egy csipogót, hogy lehet, hogy valaki nem emlékszik rá, de a hamaszosok biztos emlékeznek.
3: Nem, a Hezbollah.
1: A Hezbollah, most csak bocsánat. De ők most nincsenek a teremben, vagy valahogy.
2: A magyar szár, akkor ez volt a magyar szár.
1: Ja, a magyar szár is benne volt, így van. A csipogón keresztül.
2: Mondhatta volna, köszönetet mondhatott volna Orbán Viktornak ezért azért.
3: Ő már csak a volt barátja, tudod, mint a Trumpnak. Tehát, hogy akkor nagy barátok voltak, de hát ezeknél a pragmatikus illiberális vezetőknél, hogyha megbukik az egyik, akkor az már csak volt barát. Tehát...
2: Mm. És az egy Air France gép volt?
1: Uh-huh. Az entebei?
2: Úgy látom, mintha ez egy Air France gép lett volna, csak tele volt zsidókkal.
1: Hát Izraelből jött vagy ment?
2: Aha. Ja, igen.
1: Izraelből
2: szállt fel, aha.
1: Tel Avivba szállt fel?
2: Athénba megindult. Várjál?
1: Ja, Athénból.
3: Igen, és eltérítették, és Ugandába szálltak fel.
1: Klasszikus, tehát arról meg van filmesítve, hogyha ha valakit érdekel, akkor keresse rá.
2: Jaj, nagyon érdekes egyébként, mert két német is részt vett benne, akik...
1: Akkor ugye a Vörös Hadsereg frakció az egy nagy palesztin simogató szervezet volt, hiszen mindet a Nagy Szovjetunió támogatta, az összes nyugatellenes terrorcsoportot akkor is, meg...
3: Itt egyébként tennék egy filmajánlót, nem közvetlenül kapcsolódik hozzá, az utolsó skót király Forest Whitaker főszereplésével. ott például erről a ugandai diktátorról szól, hogy miért fordult meg egyébként az, hogy ő nagyon nagy zsidó támogató volt, és aztán meg hatalmas nagy Hitler fán lett egyébként, és nagyon antiszemita.
1: Én még most, ami eszembe jutott, mert végig gondoltam, itt a jegyzetemben nézek, hogy mik voltak a Netanyahu beszédben, semmi újdonság, vagy nagyon érdekes, de ugye retorikailag ezen kívül, hogy ugye a bátyja történetére volt fölhúzva az egész, azzal kezdte a beszédet, ugye hatalmas kivonulás volt, kiment ez a 70-valahány ország képviselője, miközben a karzaton ott volt, hát most már nem mondom meg, hogy 50 vagy 100, nyilván New York-i zsidó, akit bevittek oda, és azok végtapsoltak, az alatt még kivonulnak, és azzal kezdte a beszédét, ha maradt még a teremben olyan coward, akkor az most menjen ki, mielőtt elkezd beszélni.
3: Bizony.
2: Ja, az mondjuk, ez tökös dolog. Jól van.
1: 40 éve politikus elég profi nyomja.
2: Hát, nyilván.
3: Ja, és annyi volt még, ez még egyébként most a New York-i zsidókra jutott eszembe, hogy a New York-i zsidóság viszont egy kicsit így összekapott emiatt az ENSZ közgyűlés miatt.
1: Igen.
3: Mert hogy a Mamdani-t betámadta a Netanyahu, hogy ő hát Hamas támogató meg ilyenek, és a New York-i zsidóság egyik fele az elkezdte védeni Mamdani-t.
1: Mert a New York-i zsidóságnak is van, ugye, tehát hogy azok nyilván nem a Williamsburgi haszidok, de hát van egy masszív baloldali értelmiségi része, akik abszolút kiálltak a Mamdani mellett, tehát megosztott. Aztán vannak a Sramlis jesivába járt haszidok, akik meg összegyűltek több százan a, nem most, de ugye volt ez a demonstráció, amikor a Netanyahu támogatták a Mamdanival szemben, vagy kiálltak a
3: És aztán vannak a másik srámlisok, a naturékartások, akik szintén srámlis nyúlják, de teljesen anticionisták, és tökéletesen gyűlölik Izraelt, és propalesztinások. Tehát, hogy eléggé nem fekete-fehér ez az egész.
1: Igen. Jó, vicces.
2: Jó,
3: Pedro Sánchez mit mondott, Stirlitz?
2: Figyelj, most Pedro Sánchez máshol van elfoglalva. Na. Majd azt a végén tudod arról a viszére majd beszélünk a korrupciós.
1: Neki is már ezt mutogatják az utcán, ha meglátják.
2: De figyelj, én mindig, ha bármilyen más országbeli korrupciós ügyről beszélünk, én csak nevetek. Tehát ezek olyan gyenge kezdők, bazd meg a magyar politikusokhoz képest tényleg. Tehát ez. Na, majd mindjárt mondom. Na, még az ENSZ közgyűléshez kapcsolatban, utána jövünk zenével, még annyit elmondanék, hogy ugye ez az Annalena Baerbock, aki, ha jól emlékszem, zöld párti politikus. Egyébként német barátaimmal beszéltem ott Spanyolországban, és hát ki vannak akadva, hogy lett egy külügyminiszter zöld párti nő politikus. Na mindegy. És hát hogy Lavrov ugye megeszi, tudod, ezt a nőt reggelire tulajdonképpen arról van szó. A Lavrov úgy értük el a találkozót, hogy ugye semmi értelme nem volt. Ez nyilvánvalóan arról szól igazából Lavrovnak. Valószínűleg szólt neki a Baerbock, de ezt csak gondolom én, hogy vegyék vissza ezt a hibrid háború, meg a különböző aktivitásaikat, amit Németországban tesznek. Na, hogy milyen szankciókat helyezhetett kilátásba, azt nem tudom, de hogyha igazán lennének tökeik, akkor figyelmeztetés nélkül mondhatta volna neki, hogy mert most akkor engedélyezni fogjuk a német cirkáló rakétáknak a bevetését Ukrajnába, illetve elkezdjük őket szállítani. Ugye, ami ugyanaz, mint a francia vagy brit Scalp vagy Storm Shadow, csak kétszer akkora, tehát 1000 kilogrammos robbanó feje van, és a hatótávos jelve is kétszer akkora. És a németek nem szállítják ezt pontosan szerintem ilyen
5: deeszkalációs okokból, de hát most szerintem lehetett volna, hogy ők akkor ezt a lépést tegyék. Hát nem tudjuk, mit mondod, de minden esetre ez egy érdekes.
1: Figyelj, Spiric, világért sem szeretném elviccelődni az adást, csak azt akarom megkérdezni, hogy esetleg, tehát hogy mekkora Spanyolországban ez a Sánchez-féle korrupciós ügy. Tudom, hogy ezzel még beszélünk külön, de nálatok is már ez egy ilyen jel, amit mutatnak az utcán neki?
5: Nem. Hát Sánchez-zal több probléma van. Az egyik a korrupció. A másik ez a ceutai válságnak a kezelése. Aztán ugye nagyon erősen a spanyol jobb oldal, a Vox, ugyanúgy, mint az AFD Németországban, szerintem elképzelhető, hogy kormányváltás lesz Spanyolországban, és a lakhatási válság az egy nagy probléma. Spanyolország főleg tengerparti területein egyébként, de máshol is. Nincsenek elég szociális lakások, nagyon felmentek a ingatlanárak, stb.
3: Stérdész, van valami értelmezhető normális politikai erő Spanyolországon a Putyin támogatta szélső jobban és a őrült szélső balon kívül?
5: Ezt nem tudok rá válaszolni. Igazából láthatóan nincsen.
1: Kéne egy ilyen a normális Spanyolország, menjünk és csináljuk.
3: Ez tök jó, hogy nincs egyébként normális. Ja, egyébként népírtózott egyet azért Sánchez, ezt elmondom az ENSZ.
1: Minden nap népírtózik
3: fáradt. Meg bejelentette, hogy bojkottálták az izraeli fegyvereket Spanyolországban, ami egyébként egy méretes nagy hazugság. Tehát így azt csinálták, hogy átmatricáztak, és Szerbián keresztül mennek most be a technológiák Izraelbe. Ennyi.
5: Na, csak annyit még a spanyol lelkéletről azt, hogy tudni kell, hogy itt a 70-es évek végéig ugye egy ilyen fasiszta diktatúra volt, és ugye az inga átlendült a másik irányba, és akkor átlendült, hogy azóta baloldali kormány van, meg azért az emberekben ez nyomot hagyott. De lehet, hogy ennek is kitelt most már az ideje.
1: Értek, azt egyeztetjük itt közben írásban, hogy akkor ezt a végét, ezt a részét most itt elvágnánk, és csak mielőtt ez a zene következik, egyébként én bemondanám a telefonszámot, vagy nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, hogy az élő is a Tilos Rádióban online és FM, 215-37-73, és a múlt héten a Rososónó kapcsán beszéltünk egy picit az alkoholfogyasztásról, akkor elmondtuk itt, ami egyik műsorkészítőtársunk kérdésére, hogy a szőlőlét is lehet fogyasztani annak, aki nem szeretne alkoholt. És van ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes szám, úgyhogy aki tud, az az angol szövegére is próbáljon megfigyelni, mert szerintem marha vicces. Ez egyébként egy amerikai haszid vallásos zsidó, akit rappelni fog a következő zenei szünetben, és mindjárt visszajövünk 3 perc múlva.
5: Sziasztok!
6: But I have been told first time I got drunk I was 8 days old. Son of Abraham, I didn't waste no time sipping wine in my breast just to ease my mind. Sobered up after that I spent
5: a little bit of wagon when I turned 13. Rated
6: R movies to drive a car, but my bar mitzvah had an open bar. They say that day I became a man and I had to obey all of God's commands. Now it's true there's things we don't do as Jews, but Hashem doesn't mind if we use some booze. Drink responsibly, you gotta stay alive. Don't drink too much, don't drink and drive. For some folks, alcohol can be deadly. But if you drink to life, you can drink with me. L'chaim, a toast to the host and the guest. L'chaim, my friends, say l'chaim to life. Shabbat is a great excuse to let loose. No need to make kiddush on fruity grape juice. Pop open your finest Pinot or Merlot and keep pouring mo till that cup overflows. We celebrate Pesach in the springtime. No grain alcohol, but wine is just fine. They call it Passover because everyone passes out over dinner from chugging 4 glasses. All 7 days is the coke. I'm kidding.

0: Sziasztok! Ez itt a Szamárpad, a Magyar Emigráció műsora a Tilos Rádióban, illetve a YouTube csatornánkon. 215-37-73 a telefonszám. Itt van velünk Stirlitz, kivételesen Budapestről.
1: Sziasztok!
0: Rehovotból, Izraelből. És egyébként én Vein vagyok.
1: Vejnének most elment egy pillanatra a hangja, addig átveszem.
0: Megmutatom. Azt szerettem mondani, hogy ahhoz, hogy így zökkenőmentesen és ilyen szuperül működjön műszakileg ez az adás, egyébként van egy emberünk, aki nem szeretné, ha a nevét emlegetnénk, de a Margit körúti stúdióban ül DJ, nem DJ, és itt folyamatosan dolgozik azon, hogy élvezhessétek a Magyar Emigráció műsorát, a Szamárpadot.
1: Egyébként a YouTube stream pedig az én gépemről megy, úgyhogy meg tudom nektek mondani, hogy most éppen, opá, hányan vagyunk. Igen. Nyertek be a youtube.com/Szamárpad csatorna live-on. Ennyi. Na, akkor az első témánkat sikerült is megbeszélni. Következő témánk a svéd választásokra. Szerettünk volna visszatérni. Nem tudom, hogy Veini most hallasz, itt vagy-e, mert nálad...
0: Én tökéletesen hallok titeket, csak mondtad, hogy gáz van a hangomban, és akkor levettem a képemet. Tehát ugyanígy vagyok, remélem jól néznek ki. Közben elkövetem azt a bűt, amit még ebben a lakásban egyébként soha nem, de most akkor rágyújtottam itt a konyhában.
1: Tehát amikor már beszéltünk a svéd választásokról, akkor elmondtad ezt nagyjából az akkori eredményeket, azok még talán nem végleges eredmények voltak, ugye?
0: Az eredmény az nem változott azóta, tehát az akkor általam elmondott 176-173, tehát hogy a 305. Szintén szólva, 22 év Svédországban élés, 5 választás után egyáltalán nem számítottam, úgyhogy itt javított kiadást, ki kell javítsam a saját magam által elmondottakat. Ugye 4-4 párt volt az egyik és a másik oldalon, és mondtam, hogy a Svédországban olyan már soha nem szokott lenni, hogy akkor valaki egyszer csak átáll a választás eredménye után a túloldalhoz. De hát most ez történt, úgyhogy egyelőre nagyon bizonytalan, és hosszú kormányalakítás elé nézünk.
1: Tehát, hogyha a magyar parlamenti pártokra szűkítened le, akkor ki álltát kihez most?
0: Hát ezt pont magyarra nem tudom, de akkor a munkáspárt, tehát a baloldali volt kommunista párt, amit az általunk többször emlegetett Nusi Dadgostár vezet, és amelyik hát erősen antiszemita és összeesküvés elméletre épülő kampányát csinálta a muszlim szavazatokért. Ők most kiálltak az úgynevezett zöld-vörös oldal mögül, és a nagy jobb oldali gyűjtő párt és az azon az oldalon lévő pártoknak, de a moderát első momentum, ami most hétfőn, tehát tegnap előtt volt, hogy akkor összeül az új parlament, és először megválasztják a parlament elnökét. És ez, ha a jobboldali többség van, akkor a jobboldali nagypárt szokta adni, ha baloldali, akkor a szozdemeknek kellett volna adni, de a baloldali volt kommunista párt, tehát amik ez a neve, hogy balpárt, ez kilépett az egészből, és mégis a mérsékeltek, tehát a moderátenának, akik mostanáig kormányoztak, a házelnök jelöltjét támogatta.
2: Mennyi idő van Svédországban a koalíciós tárgyalásokra is, hogy kormányt alapítson valaki? Mikor oszlatják fel a parlamentet és írnak ki új választást?
0: Új választás valószínűleg nem lesz, de mondjuk volt már olyan helyzet, hogy közeli volt, akkor 132 napig tartott a kormányalakítás, de olyan január-februárban ki kéne új választást írni, ha úgy alakul, de új választás az nem valószínű, hogy lesz. Hosszú tárgyalások indulnak. Azért, hogy mondjam, érdekes vagy különleges a helyzet, mert a szociáldemokratákat, tehát akik megnyerték a választást, akik a legtöbb szavazatot kaptak, 29%-kal, 28%, és ezzel 110-valahány év legrosszabb eredményét érték el. A szociáldemokraták Magdalena Andersson nevű vezetője már a kormányalakításra készült, és most visszaadta a kormányalakítási megbízást, viszont a moderátena, tehát a mérsékeltek, a nagy jobboldali gyűjtőpárt vezetője, aki eddig a miniszterelnök volt az elmúlt 4 évben,
1: azok a másodikok 70 helyen.
0: Akit Orbán Viktor ugye a NATO csatlakozásunk kapcsán alakíztatott, addig alakíztatott, hogy végül berendelt nem tudom hány új JAS Gripen repülőgépet, amikor végül találkoztak. Ő pedig nem szeretne kormányon lenni. Szerintem úgy örült, hogy megszabadul ettől az egésztől, ő nem akar kormányt alakítani.
1: Ezt hogy fordítanád magyar? Ez a moderate, ez ilyen...
0: Hát ez olyan, mintha lenne egy ilyen, mondjuk az MDF még egy létező nagy jobboldali pártszövetség lenne. Ez egy ilyen piaci kapitalista. Igen.
2: Tudod, mi az érdekes, Reini? Hogy elemezte le így a svéd választást, meg így a politikai helyzetet, és nagyon durván hasonlít az izraeli politikai fölállás, meg a demokrácia, mi nagyon meglepő lesz, amit mondok, a svédhez. Itt is nagyon sok párt van, nagyon sokan szoktak elmenni szavazni, és ugyanúgy listásan működik a szavazás.
0: Hát mert szóval demokratikus szavazás, vagy ha minél arányosabb rendszert akarsz, tehát arányos rendszer ott van, ahol tehát hogy minden szavazat ugyanannyit ér, az csak listán lehet, és hát szerintem nem véletlenül van nálatok is, meg nálunk is ez. Nem, a 70-es években változtattak az egész alkotmányon, a választási rendszeren, a parlamenti képviselők számán, tehát ez viszonylag új, vagy hát modern.
2: És Svédországban se lehet kormányon valaki, csak koalícióval. Tehát egyszerűen nem lehetséges az, hogy ne legyen koalíciós tárgyalás. Lehetetlen.
0: Ebbe tévedsz, mert nagyon sokáig itt a szociáldemokraták mindig annyi szavazatot kaptak, mindig kormányon voltak. Tehát én most pont a moderátok miatt meg sejtettem, hogy a Stirlitznek lesz a mérsékeltekre vonatkozó kérdése. Egy kicsit magam is átfutottam a pártnak a történetét, tehát az Úr Krisztuson pártja, aki most az elmúlt 4 évben kormányzott, és nagyon közel került már a svéd demokratáknak nevezett itteni Jobbikhoz. És hát azt kezdve, hogy Svédországban 1918 óta van tömegdemokrácia, és a két világháború alatt úgynevezett egységkormány volt, tehát akkor azt hiszem minden párt benne volt a kormányba, akkor benne voltak így, de egyébként legelőször 1918 után 76-ba kerültek ők, mint nagy jobboldali folyton ellenzéki párt. 76-ban kormányt alakítottak, de egyébként már 2 év múlva megbukott az a kormány.
2: 62 évig volt a
0: nagy jobboldali ellenzéki párt, és a szocdemeknek ők voltak végig a nagy ellenzéke. De 18-tól 76-ig, mondom, a két világháború alatt egy ilyen egység.
2: Tovább voltak, mint a Szovjetunióban a kommunisták.
0: És aztán, mondom, 76-ban kormányt alakítottak, de 78-ban megbukott az a kormány, és akkor itt már olyan nevek jönnek majd, amit azért ti is ismertek. Aztán 91-ben megint kormányra kerültek, akkor már azt hiszem, hogy mindenki ismeri a nevét, vagy hát akit a külpolitika érdekel, vagy aki a jugoszláv háború környékén a politikai eseményeket követte, mert akkor ő volt az ENSZ főtitkár, Carl Bildt volt, aki 91 és 94 között kormányra került, és ki is töltött egy mandátumot. Ugye először ez a párt 18 óta, először 91 és 94 között töltött ki egy mandátumot. Hát figyelj, bezuhant a svéd gazdaság, elkezdték az úgynevezett harmadik utas jóléti rendszernek az alapjait szétrángatni, de hát volt, amikor egy évben 700%-os infláció volt.
2: Azt a mindent.
0: Szóval, ja, ők nagyon ezek párt voltak, de azért kormányozni, na, történtek érdekes dolgok, de annyira nem menjünk vissza, de Carl Bildt volt egyébként, akit szerintem ismertek
2: külügyben. Aha, neki megvan, de már.
0: Korábban, hiszen ő ENSZ főtitelként közvetítette végig a...
2: De és akkor mi lesz a vége most? Most hogy áll a svéd barátok köz, politikai barátok köz?
0: Most van az, hogy egyáltalán nem lehet tudni, ugye most mind a két oldalon olyan red flag-ek vannak a pártszövetségben, hogy ugye valaki valakivel nem akar. Először úgy tűnt, hogy akkor a Venster, tehát ez a kommunista párt beáll a jobb tömbbe, hogy ne kerüljön kormányra a jobbik, a Sverige Demokraten, a svéd demokraták, de senki nem akar a Vensterrel kormányozni, a balpárttal, és tulajdonképpen azért csinálta ezt a, hogy mondjam, hát ezt a lólépést a balpárt, mert megtudták, hogy a szociáldemokraták sem akarják őt bevenni a kormányba, hanem csak azt akarják, hogy kívülről támogassa, hiszen teljesen
2: vállalhatatlan. Kiszivárogtatta ki a szavazatvásárlásokat szerinted?
0: Hát ezt nem a sajtó derítette ki, én azt gondolnám, de ilyenkor azért én akkor egy párt körül, tehát dolgoztam magam is a politikához közel, amikor egy párt körül kiderül valami botrány, akkor én abban majdnem mindig biztos vagyok, hogy egy kedves pártbeli, hogy házon belüli saját ellenzék, de ugye ez rázta meg még a múlt héten Svédországot, hogy ilyen itt még nem volt, hogy konkrétan ilyen magyar szintű szavazatvásárlás volt, egy kisvárosban az egyik helyi jelölt, aki egyébként Szomáliából származik, muszlim, színesbőrű és február óta svéd állampolgár, ő utaztatta a legelesettebbeket, egyedülálló, főleg szomáliai származású anyukákat, és
2: alkoholista... FSB beszivárgás van Svédországban?
0: Alkoholista, hajléktalan...
2: Remi, FSB beszivárgás van Svédországban? Oroszbeatás?
0: Tehát ami a különlegessége, vagy amin végül nyilvánvaló volt, hogy az, hogy elviszel valakit választani egyébként, az nem bűncselekmény önmagában, de hát aztán egy figura, az nagyon sokszor fel... Ugye Svédországban alig használunk készpénzt, úgyhogy nem volt náluk annyi készpénz, és valaki a választó helyiség közelében nagyon sokszor vett ki az automatából pénzt. Uh-huh. Az ATM-ből. De hogy ezt értsétek, ez nem egy napon történt, hanem itt van ez a két és fél hetes időszak, amikor augusztus 26-ától lehetett már, ugye ezt említettem a könyvtárban, a városközpontban, az uszodában, ahol közösségi helyeken előválasztani, és hát akkor meghúzták ezt, és vitték az embereket pénzért. Nem túl sokért egyébként, ilyen 50-100 eurókért lesz.
2: Azért kérdezem ezt az FSB-t, mert nekem szerinted lehetséges az, hogy Putyin is belekever a választásokba? Tehát, hogy neki van érdeke, hogy az egyik oldal nyerjen és a másik veszítsen, mint ahogy a Voxnál van érdeke, mint ahogy Franciaországban van érdeke, mint ahogy az AfD-nél van érdeke. A svédeknél van egy ilyen közös megegyezés, mint mondjuk a lengyeleknél, hogy orosz befolyás semmiféleképpen nem lehet az országban?
0: Hát szerintem általában a nép között, vagy a lakosság, a köz szempontjából van.
2: Aha.
0: De hát én kicsit mélyebben ismerem a KGB-s módszereket, és tudod, ahhoz, hogy ők bekavarjanak, annak nem kell feltétlen oka lenni, hogy ők egyértelműen mondjuk annó a magyar Jobbikot, vagy a Fidesz támogassák. Nekik a minél rosszabb, annál jobb, ugye?
2: Igen.
0: Nekik a minél nagyobb káosz, bizonytalanság legyen, egy erős, katonailag erős szomszédjuknál.
1: KGB-s módszereket Vejni ismeri.
2: Hát, Ezt jó tudni, hogy kivel beszélget az ember egyébként, ezt én felírtam, mint moszados.
1: Na, nem tudom vejni, mikor jön vissza. Minden esetre nem sok maradt már az adásidőből, 7 percünk van.
2: Akkor a hútikat azt mindenféleképpen a YouTube-ra vittük volna, úgy igaz, Stirlitz?
1: Hát most már érdemes, belekezdhetném, engem érdekel az nagyon különben. Hát ha, szerintem a tilosokat is jobban érdekli, mint most a lakhatási válság. Kezdjünk bele, jó? Aha, és akkor hát ha, hogy mondják, cliffhangerként átjönnek velünk a tilos, vagy a YouTube-ra.
2: Majd beteszed az izét, azt, amit készítettem, azt a infografikát, azt a térképet YouTube-ra? Jobban értik majd az emberek, amiről beszélek. Csak azért.
1: Megkeresem, ja.
2: Oké. Hát jelen történelmi háttere igazából. Na,
0: nem tudom, hogy
2: halló?
0: Én itt vagyok újra, most hallottak?
2: Aha.
1: Igen. Közben már belekezdtünk egy újabb témába.
0: Szuper. És az melyik is?
2: Jemen. Ugye most van egy új helyzet, amit ti is meg fogtok érezni. Itt például 850 forint most egy liter benzin Izraelben. Soha nem volt még ilyen, drága a benzin. Ezt valószínűleg Spanyolországban is meg fogjátok érezni, mert Svédországban is.
1: Már érezzük. Érdekes, hogy Magyarországon még egyelőre még viszonylag elfogadható, még 700 forint körül van a benzin.
2: Ja, de hát igen, ezek szerződés függő dolgok, ugyebár, hogy mikor ki fogja megérezni. De ugye ez egy újabb csatatér, ami Irán indított. Ugye a huszik, azok egyébként egy síta felekezett, síta népség Jemenbe. Őket ugye támogatja Irán, és a Hormuzi szolos, ugye az Irán ellenőrzi most, meg Irán befolyás alatt van, és ugye a Vörös-tenger másik bejárata, az pedig most a husziknak a befolyási övezetében van, és gyakorlatilag, hogyha ezt tudják, ezt be tudják fogyasztani így az irániak, akkor gyakorlatilag közvetlen befolyásuk lesz arra, hogy mennyi lesz a kőolajnak az ára az egész világon. Uh-huh. Ez most ennyire fontos szituáció igazából.
1: És ezek a jemeniek, ezek emlékszem, hogy itt volt már a gyerekkoromban is, 70-es években is, Észak-Jemen, Dél-Jemen, akkor
2: így van. Tehát az a történelmi háttere Jemennek, hogy volt, ahogy mondod, volt Észak-Jemen, két különálló ország. Volt Észak-Jemen, meg Dél-Jemen. A dél-jemeni területek az nagyobb volt.

0: tudjátok, hogy nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi a különbség a szunita és a síta irányzat között a muszlimba.
1: Ez hát nagyon fontos. Tudom, de mondjuk el.
2: Én elmondanám, mielőtt ezt elmondod, hogy el kellene búcsúznunk a tilosos hallgatóktól, mert aztán hírek lesz, meg ilyesmi, és hogy kövessetek minket, folytatjuk az adást a Szamárpad csatorna nevű YouTube-on, ahol most is megyünk élőben, úgyhogy akit érdekel, és eddig a rádión hallgatta, vagy online, az most jöjjön a Szamárpadra, és búcsúzzunk el mi a Magyar Emigráció műsora itt a tilos hallgatóitól.
1: Igen, és akkor a Szamárpad csatornán a YouTube-on láttok minket élőben is, plusz én osztok meg ott képernyő tartalmakat, úgyhogy most például már megosztottam ezt a...
0: Csodás. Gyertek, akit érdekel Jemen, gyertek át a YouTube-ra.
1: Na oké, két hét múlva itt találkozunk.
0: Akit sziasztok. Nem érdekel attól, sziasztok, köszi, hogy voltatok. Bye.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: ...2013 óta tudjuk. Hold sarki krátereinek napfény nem járt a hideg csapdáiban, meglehetős vízi készlettel rendelkezik. A korábban mintegy 910 millió tonnára becsült víz évmilliárdok alatt a Föld légköréből, illetve a becsapódó aszteroidákkal jutott oda. A hír máig sem csillapuló holdlázat keltett, nagyra látó elképzelések sora önfenntartó polizokat, nagyipart és adatközpontokat álmodik égi kísérőnkre. A Martin Elvis és Jonathan McDowell amerikai atomfizikusok friss tanulmánya a Frontiers in Space Technology-ban lehűti a kedélyeket. A legjobb esetben is csak 30 adagkora vízkészlet 98%-os újrahasznosítás mellett sem elegendő egy pár ezer fősnél nagyobb település tartós ellátásához, számol be a Kubit.
2: Két év alatt 100-szorosára nőtt a mesterséges intelligenciát használó felületekről a magyar weboldalakra érkező forgalom. A legnagyobb ugrást a híroldalak produkálták, amelyekre 6-szor-7-szer annyi látogató érkezett mesterséges intelligencia felületekről, mint korábban. Egy marketing ügynökség AI Traffic Indexe szerint az elmúlt 4 hónapban most először csökkent jelentősen a vizsgált weboldalak hagyományos Google keresésekből érkező forgalma, és ennek csak töredékét pótolják a mesterséges intelligencia által hozott látogatók. Ez kevesebb, mint 2 év alatt legalább 100-szoros növekedés jelent. A változás azért figyelemre méltó, mert a mesterséges intelligencia használata már nem csupán szűk technológiai réteget érint. A felhasználók hírekről, pénzügyekről, utazásról, vásárlásról, egészségügyi termékekről és akár a főzésről is kérdezik ezeket a rendszereket, a mesterséges intelligencia pedig egyre több esetben hivatkozik és közvetlenül is küldhet látogatókat a konkrét forrásként használt oldalakra. Írja a Telex. Az emberekhez hasonlóan önkontroll gyakorolnak a kutyák, amikor megtiltunk nekik valamit. Tudatos erőfeszítésre és akaraterőre van szükségük ahhoz, hogy ne nyúljanak hozzá egy érdekes vagy ízletes dologhoz. Kutyák agy aktivitása az emberi önkontroll idegrendszeri jellegzetességéhez hasonló mintázatot mutat, amikor visszafogják viselkedésüket. Derült ki az ELTE és a Hunan kutatóinak új tanulmányából. A kutatás bővíti ismereteinket a kutyák agyműködésével kapcsolatban, emberi jelenségek jobb megértésében is segíthet. A kutyák

0: Gyorsabban élnek és öregszenek az embereknél, de ugyanabban a környezetben élnek, egyes tényezőket hatékonyabban tudunk vizsgálni náluk, mint az emberi populációban. Az embereknél a homloklebeny működésének zavarai az ADHD-ban és az abnormális testsúlygyarapodásban is szerepet játszanak. Ha a kutyáknál mérni tudjuk a homloklebeny bevonódásának EEG korrelátumait, az lehetővé teszi egyes viselkedés és idegrendszeri hasonlóságok feltárását, írja a 24.hu.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Na, hello, hello, hello, ez itt az Éstimünkben vagytok a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Ebben az adásban is szuper, szuper témákkal készültünk nektek, meg egy kis bratvél zenékkel, de főleg szuper témákkal, és át is adom lassan a szót az első szuper témának a házigazdájának, ugyanis itt van nálunk a Pólus újság szerkesztőségének egy része, aki egy nagyon izgalmas projektről fognak nektek mesélni. Szevasz, Gábor!
1: Hello, sziasztok! Mielőtt belekezdenénk, gyorsan felvezetném, hogy ugye mi is ez a Pólus, hogyha még valaki nem hallott volna róla, az egy olyan egy év, mínusz pár hónapja alakult kimondottan baloldali híroldal, és most a nyáron, augusztusban volt egy nagyon érdekes projektünk, amiről már beszéltünk itt a rádióban, ugyanis egy görög, pontosabban aténi foglalatházban mentek el riportot készíteni ketten és a szerkesztőségünkből, és most őket hívtuk meg a mai adásba, úgyhogy itt van Dián.
2: Hello, hello, üdvözlök mindenkit!
1: És Six.
3: Szervusztok, sziasztok!
1: Úgyhogy akkor szerintem csapunk is a közepébe. Milyen volt Proszfika, milyen volt Görögország? Így általánosában egy pár szót, akkor így mondjatok róla, kérlek.
2: Hát a témból nem túl sokat láttunk, ahhoz rövid is volt a látogatásunk oda, meg az utunk rá, és hát 4 egész napot voltunk kint, azt így végig forgatással, meg interjúalanyag szervezésével, meg ilyen háttérbeszélgetésekkel, meg hát ilyen típusú dolgokkal töltöttük. Maga a foglalatház komplexum, ugyanis itt 8 épületből álló komplexumot kell elképzelni. Egyébként egy rendkívül felszabadító és pozitív élmény volt. Szerintem így ezt így előjáróban ezt így elmondhatom, de Szix, neked is átadom a szót.
3: Igen, szóval az egy picit számomra is egy picit ilyen fájó pont, hogy Aténból nem láttunk sokat, de mindenképpen kompenzálta az, amit ott Proszfikán láttunk. Annyit még fontos szerintem hozzátenni, hogy ez Európa egyik legnagyobb foglalatháza, tehát hogy 400-an élnek ott, köztük egyébként körülbelül 50 gyerek, és tényleg egy ilyen kisebb társadalom alakult ott ki az elmúlt kb. 16 évben, amióta így az ott meglévő, még mielőtt kollektivizáltak volna, 3 politikai szervezet tevékenykedett ott, és azóta kb. A 2010-es évek eleje óta a kollektivizálásnak a pontja az kb. 2012-ben jött el. Tényleg egy ilyen mini társadalmat érdemes elképzelni. Óvodával, egészségügyi ellátás biztosításával, újonnan alakított kertészeti struktúrával, amivel valahogy megpróbálják a klímaváltozást is, vagy a klímaváltozásnak ellenállni. Meg másrészt a forgatáson kívül, amit ott csináltunk, az még nagyon-nagyon fontos volt, hogy mivel egy alapvetően azért mentünk oda, mert kilakoltatási fenyegetettség alatt állt kb. Éveleje óta.
2: Azért áll most is közért ez alatt, szóval, hogy ez a veszély most sem szűnt meg gyakorlatilag.
3: Csak szignifikánsan lecsökkent, mert az aténi önkormányzat egyrészt kijelentette, hogy kíván élni a vétójogával ezzel kapcsolatban, plusz az Európai Bizottság is bevette a foglalatházat, az ENSZ is kiadott egy nyilatkozatot, amiben védi a foglalatházat és lakóit a kilakoltatás ellen, de nyilvánvalóan ezen kívül pedig maguk a lakók is készülnek erre, tehát hogy nem kell őket alapvetően félteni.
0: És mióta tart ez a foglalás, vagy hogy mióta van elfoglalva ez? Azt mondtad, hogy nem kell őket félteni, de hogy mióta van ez?
3: Igazából a legnagyobb foglalási hullám az 2000-es években történt, amikor műemlékvédelem alá került. Eleinte csak a foglaltház fele, a 4 blokkháza 8-ból 2003-ban, de aztán 2009-ben még volt egy legfelsőbb bírósági döntés, ami a többi 4-et is műemlékvédelem alá helyezte, mert óriási nagy történelmi jelentősége van ennek a gyakorlatilag majdnem hogy lakótelepnek. A görög polgárháború elég keményen sújtotta, talán lehetett ott látni, és mi is láttunk golyónyomokat, és még nem a mai napig, de elég sokáig találtak ott mozsárágyú lövedékeket, nyilván már inaktívakat, de nagyon nagy történelmi jelentősége van. Ott van egy műemlék is azzal kapcsolatban, hogy ott a szocialisták nagyon védték a görög polgárháborúban azt a helyet. Szóval amikor emiatt műemlékvédelem alá vették, akkor megindult egy óriási nagy házfoglalási hullám. Csak nem csak politikai aktorok foglalták el ezt a komplexumot, hanem a görög maffia is. Tehát foglalt házként így kb. A 2000-es évek óta létezik, de ugye a 2010-es évek eleje óta döntöttek úgy, hogy ez a három politikai szervezet, ami ott kialakult, ők összeállnak a maffia ellen, és őket megpróbálták, és sikerült is nekik ellentartani, és most már nincsen maffia jelenlét a szomszédságban. És pontosan tudják, hogy kiszolgáltatott helyzetben vannak, tehát hogy nyilvánvalóan befoglalták a házakat, ami elvileg önkormányzati tulajdon, abban van vita, hogy most állami vagy önkormányzati tulajdon, az önkormányzat azt állítja, hogy önkormányzati, az állam azt állítja, hogy állami, de ami számomra nagyon meglepő volt, hogy tényleg ilyen óriási nagy készültség van ott. Nyilván nem mondhatok el erről mindent, mert nem...
0: Nyilván.
3: Mert biztonsági okok, de annyit elmondhatok, hogyha mondjuk valamiféle támadás van, rendőrök vagy fasiszták, vagy sok esetben mindkettő csoport által a helyen, akkor minden egyes ott élő embernek megvan a külön meghatározott feladata. Tehát alapvetően szerintem nem kell félteni őket, nyilván az ENSZ meg az önkormányzat kiadogatja a nyilatkozatait, ami most így materiálisan nem nagyon tud csinálni semmit, de pontosan ugyanúgy ők is felkészülnek arra a lehetőségre, ami nyilvánvalóan bekövetkezhet, hogy erőszakkal kilakoltatják őket, főleg úgy, hogy most ugye az elmúlt pár hónapban a görög állam meg az új demokrácia kormány ott nagyon ráállt arra, hogy egy ilyen kampányfogássá tegye őket, ugye nem sokkal a választás előtt.
4: Nekem vannak előttem egy pici aralék, hogy igen, az mind úgy van, amiket Six mondott, még egy kis aralék, hogy ugye azért lett műemléke nyilvánítva ez az épület, még a görög polgárháborútól visszalépve, ugye ezt egyébként a 20-as évek elején építették, egy ilyen nagyon szép, ilyen modernista lakókomplexum, és egyébként a neve is arra utal, most nem tudom, hogy ez a görög nyelvtanna, szóval hogy pontosan hogy szól a fordítás, de ugye egyébként a neve is arra utal görögül, hogy ezt a menekülteknek építették, akik az első világháború utáni a török-görög káoszban a mostani török területekről etnika és görög nemzetiségűek ide menekültek. Viszont a kérdésém még így a visszalépve az elé, hogy megtörtént ez az út, hogy egyáltalán, most nem is arra gondolok, hogy egyénileg mikor hallottatok róla, hanem egy pólusként ez mikor került így a látókörötökbe a proszféka, vagy kezdett így izgatni titeket, így mi volt, szóval ezek így mind nagyon izgalmasak, meg fontosak, amiket elmondhatok, de mégis így mi volt az, ami miatt ilyen különlegessé vált számotokra, ami mondjuk kiválasztottátok, hogy ezt szeretnétek megnézni, és nem egy mondjuk egy másik környező országban létező bármilyen baloldali projektet, és hogy mielőtt még megtörtént ez az út, így milyen célokkal, meg milyen gondolatokkal vágtatok bele ennek az előkészítésébe?
2: Visszafele fogok elindulni a válaszadást tekintve. Milyen reményekkel, meg célokkal? Hát elsősorban az volt a fő indíték, hogy proszfegikára menjünk, hogy zajlott a Szép Proszfegik a kampány, mi is először egyébként így hallottunk róla, így került a NATO-terünkbe, volt a Gólyában is ehhez kapcsolódó események, és így szépen lassan így egyre többet jártunk utána, főleg Six járt utána a dolgoknak, és így elkezdett kialakulni bennünk az igény, hogy hát akkor vágjunk bele, nézzük meg, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban, és leginkább arra voltunk szerintem kíváncsiak, legalábbis az én fejemben mindenképpen ez tűnt a legizgalmasabb ilyen perspektívának, hogy tök jó, hogy van egy ilyen működő foglalatház, de ez mitől tud működni? Ugyanis Magyarországon nem igazán vannak foglalatházak, sőt, egyáltalán nincsenek. Legutoljára 2000-es évek elején voltak ilyen próbálkozások, centrumcsoport, Gazinci utcába próbáltak házakat foglalni, stb., de hát ez igen tisztavitági életű projektek voltak. Viszont itt van egy működő struktúrákkal és kialakított módszertannal működő foglalatház közösség, akiken is, hogy igen erős, komoly baloldali elven szervezik meg magukat, ezekről nagyon jó zíneket adnak ki egyébként a weboldalukon, meg a különböző social media felületükön. És igen, így az volt a fő szempont, meg fő ilyen motiváció erő, hogy hát akkor ezt a tudást, ami ott megvan, ezt próbáljuk meg így hazahozni, és próbáljuk meg ezt bemutatni, hogy meg picit edukálni is az embereket, hogy egyáltalán mi ez a foglalatházasdi, mi ez a szkvattolás, hogy ennek van egy kultúrája, van egy politikai, társadalmi kontextusa, hogy valamint azért mégiscsak valahogy a magyar lakhatásra is így-úgy, amúgy szerettünk volna így reflektálni, a magyar lakhatási helyzetre is, hogy mennyire széles társadalmi vita van jelenleg is arról, hogy egyébként milyen szociális lakhatási rendszert kéne kitalálni, vagy miért nem kéne kitalálni, és ehhez képest meg itt van egy ilyen működőképes alternatíva, olyan értelemben működőképes, hogy itt tényleg 400-an élnek, közösséget alkotnak, közös döntés, hozatali mechanizmusokkal rendelkeznek. És hát igen, ezek érdekeltek minket, és ezt a tudást akartuk így valahogy hazahozni, nem tudom, hogy videóban sokkal jobban struktúráltabban van megvágva, meg lesz bemutatva, mint ahogy most így el tudtam mondani.
3: Annyit meg hozzátennék, hogy alapvetően én a Gólyában megrendezett Szoli bulival hallottam erről, ahova így igen, hívtak is. És akkoriban volt az, amikor hallottam arról, hogy kilakoltatási fenyegetettség alatt van, és elvileg bármelyik pillanatban kilakoltathatják őket, plusz az egyik velejárója annak, hogyha meg is nyerik ezt az egész sztorit, az, hogy a felújítási felelősség az egész komplexumnak a felújítási felelősség az áthárul a lakókra, és nyilván ehhez azért kell ember, meg pénz. Alapvetően meg akartam nézni, hogyha akár elveszik is, el is veszik ez a komplexum, nyilvánvalóan ezt nem gondoltam, mert 16 éve létezik már, hogy ne legyen az, hogy mondjuk itthonról senki nem látta. Másrészt meg nem hallottam még példát olyan foglalatházra életemben, mint amilyen proszfigika. Tehát így nyilván láttam már néhányat, de olyan foglalatházat, ami nem egy meghatározott funkcióval rendelkezik, ami mondjuk harmadik térként működik, vagy Hollandiában volt egy olyan, ami kifejezetten így nyomtatással foglalkozik, vagy ilyen közösségi kávézók, vagy ilyenek, hanem ez egy olyan foglalatház, ahol egy ott élő közösség üzemelteti és gondozza. Ilyenről még életemben nem hallottam, és ez bebizonyosodást is nyert, amikor oda mentünk és láttuk, hogy akármennyi foglalatházat láttam, még úgy is, hogy elég nagy embertömeg volt ott és közösség, ilyet még tényleg sehol életemben soha nem láttam.
1: És ugye mondhatok, hogy ilyen 4 napot voltatok kint, így ez nem elég idő, de így nagyjából ráláthatok arra, hogy milyen az élet Poszfékában, szóval így ezt tenném fel, hogy akkor mit tapasztalok, hogy milyen az élet ott ebben a foglalatházban.
2: Dolgos, nagyon dolgos mindenképpen. Mint ahogy mondtam, azért az időnknek egy jelentős részét azzal töltöttük, hogy az ott élő, vagy ott az ottani életbe valamilyen módon belefolyó emberekkel beszélgettünk. És abszolút az a kép rajzolódott ki, hogy mind, nagyon jól meg vannak szervezve, mindenkinek megvan a maga kis beosztása és maga kis dolga, szóval hogy azért beszéltünk már róla, de hogy itt tényleg az van, hogy saját pékséget üzemeltetnek, ahol a munkabeosztásokat kell szervezniük, és azt meg kell szervezni, akkor oké, ki az, aki elmegy ekkor és ekkor megveszni az alapanyagot. Szóval ilyen alap, hétköznapi szintig le van vezetve a szervezés, és ez, ahol mennyire így beleláttunk, ez főleg így a struktúráiknak köszönhető, hogy milyen módon és hogyan vannak ezek felépítve, ezek a struktúrák. Igen, én valamit akartam ezzel kapcsolatban mondani.
0: Szabad ne feledd, ameddig gondolkozol, hogy mit szerettél volna mondani, hogy ugye mondtad, hogy nagy részt így beszélgetettek az ott évőkkel, de hogy ilyen dokumentumfilmes szempontból mi volt a munkamódszeretek, vagy így milyen, tehát hogy milyen ilyen, nem tudom, hogy milyen taktikával mentetek ki, vagy hogy mi élt bennetek, amikor így megjelentetek ott, hogyha úgy nézzük, hogy ilyen szakmai szempontból kvázi.
3: Alapvetően én inkább kettő részre osztanám magát a felépítését ennek a riportnak. Azt mindenképpen tudtuk, hogy szeretnénk interjúkat csinálni, és leginkább úgy csinálni interjúkat, hogy a különféle működési struktúrákban nyerjünk betekintést, mert nyilvánvalóan legjobban úgy lehet bemutatni, vagy szerintünk legjobban úgy lehetett bemutatni ennek a foglalatháznak a működését, meg az alapvető ilyen mindennapi funkcionalitását, hogyha az ilyen legfontosabb működési struktúrákat így bemutatjuk. Nyilván 23 féle működési struktúra van, szóval sajnos nem volt időnk mindegyikbe betekinteni, de kiválogattuk azokat, amik szerintünk az ilyen legalapabb alapját adják ennek a foglalatháznak.
2: Meg a legérdekesebbeket is azért, szóval, hogy volt ebben azért egy olyan editoriál szempont, miközben ezt beszélgettük ezekről, hogy oké, akkor mi az, amit be kell mutatni, mi az, amit nem, hogy oké, de érdekes lesz ez a nézőnek. Vagyis mitől tud ez érdekes lenni a nézőnek? Mert mondjuk nekünk ilyen ideológiai, meg egyéb ilyen érdeklődéseinkből adódó tudnak érdekesek lenni, de hogy ez nem a nézőket, meg nem a befogadókat jelenti.
3: Igen, alapvetően inkább a gyakorlati aspektusára próbáltunk nagyon erősen fókuszálni a közösségnek, mert nyilvánvalóan alapvetően valamennyi ideológiai tartalom kell ahhoz, hogy teljesen meg lehessen érteni, csak ezt így amennyire lehet le akartuk csökkenteni, mert tényleg azt akartuk bemutatni, hogy hogyan működnek, hogyan élnek minden nap, hogyan tudnak így tényleg túlélni. A másik része, amiknek szintén csináltunk, ilyen kinda, ilyen 4-4-4-es közért formátumban, hogy vannak ugye helyszíni felvételek, ugye bírollok, meg interjúk, aztán meg mi is beszélünk róla, mert vannak olyanok, amiket nem tudtunk belevágni.
0: Persze.
3: A riportban másrészt, meg alapvetően, hogyha egy átlag a magyar embernek azt mondod, hogy foglaltház, akkor mit tudom én, az erdőben elhagyatott ilyen romos házra gondol, amiben bemegy bárki, és akkor ott él, vagy ilyen drogos házakra gondol.
0: Igen, igen.
3: És alapvetően úgy gondoljuk, hogy kellene egy kicsit magyarázni nekik erről.
0: Meg amúgy igazából gondolom azért is kell ez az ilyen 4-44-es közértes dolog, hogy ezért nagyon sok kontextus kell ehhez, de Milán, ugye, amit kérdezik.
4: Nekem van egy másik kérdésem is lesz, de már ide jutottunk ilyen szerkesztői szemmel, hogy folyt az interjúalanyok kiválasztása, és ezek az interjúk, hogy mennyire voltak struktúrált interjúk, hogy néztek ki ezek, erről tudnátok egy pár szót mondani?
2: Igen. Az interjúalanyokat főleg ott így a helyszínen kerestük meg, azért annyit el lehet árulni, hogy ide nyilván nem csak úgy betoppantunk, hanem ott komoly háttérmunka volt, meg egyeztetés az ottani emberekkel, hogy ez mind beleférjen a napjainkba, meg az időnkbe. Az interjúalanyokat hát kifejezetten az volt a kérésünk, hogy a fixereink felé, hogy olyan embereket tudjunk interjúkat készíteni, akik az adott struktúrában dolgoznak, és ottban töltik az idejük nagy részét, mennyiben ők tudnak ezekről hitelesen beszélni. Szóval például, amikor a Pékség kapcsolatban készítettük az interjút, ott azokkal beszéltünk, akik a Pékségben dolgoznak, lehet nem minden nap, de vállalnak ott munkát és dolgoznak a Pékség életébe. Ugyanígy az obodai Children's Structure-nél, ugyanígy a Gardening-nél, az összes interjúnál ez volt a fő szempont. Igen, még ehhez mit szeretnél?
3: Azt én szerintem átvenném, hogy mennyire voltak, meg hogyan voltak struktúrálva ezek az interjúk. Nyilvánvalóan, mivel más-más struktúrákról beszélünk, ezért leginkább abból a szempontból próbáltuk így összeválogatni, hogy mi kire kérdezzünk rá, ilyen előzetesen az összeírt kérdésekben, hogy egyrészt mi érdekelheti a nézőt, és azáltal egyébként, hogy minket is alapvetően mi érdekel, mert nyilván csak magunkból tudunk kiindulni, ezért próbáltuk belehelyezni magunkat az átlag nézőbe, hogy őt mi érdekelheti, másrészt meg, hogy egy ilyen minél teljesebb képet tudjunk lefesteni a működésről. Meg hát nyilvánvalóan alapvetően az előre leírt kérdések, azok csak támpontok voltak, nyilvánvalóan sokszor volt olyan, amikor, és ezt reméltük is alapvetően, hogy egy ilyen természetes folyása tud lenni az interjúknak, leginkább egyébként majdhogy nem beszélgetéseknek, hogy ha valami nagyon-nagyon érdekeset mondott, és ez nagyon-nagyon sokszor előfordult az interjú alany, akkor arra egyből visszakérdezni. Leginkább minden egyes struktúrával kapcsolatos interjúban megpróbáltunk egy ilyen fő témát kiemelni azzal kapcsolatban, nem tudom, például, hogy az oktatási struktúra kapcsán, meg alapvetően oktatási és gyerek struktúra kapcsán nekem az volt az egyik ilyen fő kíváncsiságom, hogy egyrészt ugye, hogy működhet egy oktatási környezet, és milyen elvek alapján működik egy oktatási környezet, egy alapvetően ilyen horizontálisan működő foglalatházban, másrészt meg a gyereknevelés az hogy néz ki, mert az egy teljesen tök érdekes dolog, hogy például az ottani szülőknek mi adja meg azt a biztonságérzetet, hogy egy valami kiszolgáltatott környezetben neveljenek gyereket. Ezt tudom hozni példaként.
0: Amúgy ebben olyan szempontból is nagyon érdekes ez még, hogy ugye egy ilyen foglaltházban felnevelni egy gyereket, az, tehát hogy az úgy, hogy lép interakcióba azzal, hogy a tágabb társadalomba hogyan integrálódik majd később az a gyerek, tehát hogy egy ilyen nagyon elzárt közegben nevelkedni, vagy nem tudom, hogy ez mennyire van, de hogy ez ilyen kicsit ilyen szektás vibe-okat is ad, hogy ilyen nagyon zárt közegben tehát, hogy lehet egy ilyen félelme is egy átlag, vagy félelme prekoncepció az átlag nézőnek, legalábbis nekem például van egy ilyen prekoncepció.
4: Nekem annyi, és utána te is válaszolsz, Dián, csak már pont erre irányult volna a kérdésem, csak tágabb értelemben, hogy nekem azok nem világos, és kíváncsi vagyok rá, hogy a proszféka hogyan tagozódik bele így a tágabb társadalomba, milyen kapcsolatai vannak a külvilággal, egyébként azon kívül, hogy nyilvánvalóan érthető okokkal így nagyon nagy készültségük van a rendőrökkel, meg a különböző rendészeti szervekkel szemben, egyébként ez mennyire nyitott a külvilág felé, és mondjuk az ilyen görög baloldalba is így hogyan tagozódik bele.
2: Hát így tágabban, így válaszolva picikét így a gyereknevelés részére is a kérdésnek, meg ugye a tágabb társadalommal való kapcsolat kérdése is, hogy például van abszolút kapcsolat a Children's Structure-ben dolgozó emberek és azon iskolák között, mert ezek nyilván állami iskolák, ahova a gyerekek járnak. Szóval itt van egy közvetlen szakmai oda viszont kapcsolat is, amit nekünk úgy írtak le, hogy amúgy ez egy pozitív és tök jó néven vett kapcsolat. Ugyanígy a tágabb értelembe vett közösségben is folyamatosan vannak nyílt eseményeik, filmvetítéseik, panelbeszélgetéseik, egyéb politikai szervező eseményeik, ahova így többé-kevésbé hol nyitottabban, hol kevésbé nyitottabban, de be lehet csatlakozni. Ezeket a nyitott eseményeket meg is szokták hirdetni a különböző social media felületeiken. Ez most is bárki számára megkereshető.
3: Picit válaszolva arra, hogy egyrészt arra, hogy mennyire van bekötődésük a külvilághoz, alapvetően vannak ott olyan emberek, akik alapvetően nem ott élnek, de a közösség tagjai, és tesznek munkát bele a komplexumba, meg a közösségbe. Például az egyik interjú alanyunk, ő tanár, és tanárként is dolgozik egy állami iskolában, és ez másszor is előfordult, tehát hogy alapvetően úgy is ez is így egy ilyen önfenntartási mód kicsit, hogy nyilván vannak olyan emberek, akik csak a foglalatházon belül tevékenykednek, de vannak olyanok, akik van polgári civil munkája, és hogyha olyan pozícióban vannak, akkor abból a bérből felajánlanak valamit a közösségnek. Nyugodtan kérdez.
4: Igen, nekem meg ez az egy részkérdésem volt, csak igen, sok mindent tettem fel egyszerre, hogy most ezt nem kell ilyen szervezetek szintjére lebontva, az emberek úgyse fogják tudni, és nem is érdekli őket, hogy mik az ilyen görög-baloldali szervezetek, de hogy ez is csak így nagyon alapvetően, hogy mégis ők mennyire vannak így betagozódva az ilyen tágabb görög-baloldalba, milyen kapcsolataik vagy együttműködéseik vannak, ha vannak ilyenek.
3: Amit én láttam, abból az jön le, hogy nyilvánvalóan vannak ilyen baráti kezdeményezéseik, például nem tudom, Exarchia velük jó kapcsolatban vannak, de alapvetően, hogy mint hogy ilyen politikai, főleg pártpolitikai baloldalban ők nem bíznak. És én azt látom, hogy nincsenek olyan pozícióban, hogy politikai pártokban vagy szervezetekben ők megbíznanak. Ők jelenleg szerintem azért is működik ilyen szorosan ez a közösség, mert egy kicsit rá vannak utalva. Nyilvánvalóan
2: meg hát azért mégiscsak az anarchista mozgalmakból született meg ez az egész komplexum, szóval itt ennek van egy ilyen ideológiai háttere is, hogy mondjuk miért hangsúlyozzák ennyire az önellátás, meg azt, hogy ők önfenntartóak tudjanak lenni. Nyilván a tágabb baloldali közegben azért próbálnak aktívak lenni, szóval nem egy bezárkozó közösségről van szó, szóval, hogy rengeteg nemzetközi elvtársal találkoztunk ott kint.
0: Akkor nem egy ilyen görög Jonestown-nak kell elkezdeni a Tatén közepén ezt a foglalkozást.
2: Nem. Mi is például kifejezetten az internationalist structure keretében tudtunk egyáltalán ott megérkezni, és mi is ott egy velük együtt lakni, és nekünk is ugyanazokat a szabályokat és feltételeket, mint amit bárki másnak, aki így ilyen nemzetközi szolidaritás keretében érkezne, mondjuk posztvégig el, nekünk is azokat el kellett fogadni, és be kellett tartani, szóval, ahogy a Six is az elején említette, hogy mondjuk minden lakónak megvan a maga kicsi feladata, amikor jön az adtak, ez ránk is vonatkozott, szóval nekünk is megvolt a betanítás, hogy mit kell csinálni.
0: Mi volt a feladatok, fussatok el, vagy bújjatok el?
2: Hogyan barikádozd el magad? Hogy ha ez történik, akkor milyen...
0: Meg ezt a kúlédet.
2: Igen. Hogyan, de például nekem többször volt feladatom, hogy este hajnali kettő után elbarikádozzák a bejárati ajtót, nem az összes épületnek, de a legtöbbnek igen. És ott például volt, hogy nekem volt a feladatom, hogy amúgy az elvtárshoz hajnali 3-kor fog hazajönni, be tudnám majd engedni, léci, és akkor nekem kellett fölkelni, és itt a nem tudom hány kilós vasakat leemelni, átpakolni, kinyitni az ajtót, visszacsukni, visszapakolni a vasakat, stb. De amúgy egy rendkívül izgalmas élmény volt ez is.
0: És ez a tapintható feszültség, amit így leírtatok, hogy így bármikor jöhet a rendőratak, meg el kell barikádozni, ez mennyire, egyrészt, hogy a magát az anyagot, ami készült, az mennyire hatja át, illetve hogy mennyire, hogy érzitek, hogy mennyire sikerült ezt így bemutatni, meg hogy az ott élőknek így a lelki világára milyen hatással van ez, hogy tulajdonképpen folyamatosan egy ilyen kvázi harci készültségben kell élni.
2: Ez nagyon fura volt egyébként, mert ezt egyáltalán nem tapasztaltuk, ezt a harci készültséget. Persze az infrastruktúra ott van, szóval azért néha szembe jön a valóság, hogy mondjuk nem tudom, hogyan vannak elreteszelve ajtók, meg hogyan vannak felbarikádozva bizonyos dolgok, meg azért alapszabály volt, hogyha a telefonodra jön a közös nagy chatbe üzenet, azt mindenképpen néz meg, mert lehet, hogy olyan fontos info, hogy csak na, mert is így elmondták nekünk, hogy lehet, hogy mi itt lent szórakozunk, és itt röhögcsélünk, de hogy ott feljebb mondjuk a hatos meg hetes blokknál már lehet, hogy ott vannak a rendőrök, és mi azt innen tényleg nem látjuk, hogy onnan érkeznek, és akkor nyilván le kell valahogy kommunikálni, hogy akkor most helyzet van. Ettől függetlenül ez így a hétköznapokat, amennyire így beláttunk, egyáltalán nem itatta. Tehát volt egy ilyen fegyelmezettség, egy ilyen folyamatos tudatosság ebben, hogy ez bármikor jöhet, de nem volt ennek egy ilyen tapintható nyoma, így az emberek ugyanúgy szórakoztak, ugyanúgy nevetgéltek, ugyanúgy este társasoztak, stb.
0: Egy pillanat technikai szünetre el kell rohannom, de még annyi kérdésem van, vagy nem kérdésem, csak hogy megjegyzésem ez, hogy akkor tulajdonképpen akik ott élnek, nekik ez egy ilyen tulajdonképpen a normalitás,
2: abszolút,
0: és hogy így fel se tűnik, hogy ilyen a külvilág számára kicsit szürreális helyzetben vannak. Szóval, hogy folytassátok, még amúgy 3 percünk van kereken.
3: Én még annyit ehhez gyorsan hozzátennék, hogy az anyagot, amit készítettünk, azt így nem is terveztük, hogy áthassa az, hogy itt most fenyegetettség van, mert inkább azt akartuk megmutatni, hogy miért érdemes ezt védeni, meg hogy miért érdemes harcolni ezért a helyért. És szerintem, hogyha kb. 3 percünk van, akkor még zárásképpen
2: a kötelező reklám helye.
3: Igen, a kötelező reklám helye.
4: Jön a promó.
3: Jön a promó, október 11-én, este 8-kor kezdődően, a Gólyában fogjuk levetíteni nyilvánosan ezt a riportot, utána lesz velünk ketten egy ilyen élő beszélgetés is. Majd gyertek el, és szeretettel várunk titeket.
0: Yeah. Megoldódott a technikai probléma. Szóval, ja, a Gólyában lesz a bemutató, nagyon izgi, gyertek mindenképpen. Mikor is lesz még egyszer, mert lemaradtam.
3: Október 11-én, vasárnap 11. este 8-kor.
0: Vasárnap este 8. Na, szuper, köszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon kíváncsi vagyok erre a riportra, és amúgy, hogyha a bemutatóról esetleg lemarad valaki, akkor ezt a pólusnak mindenféle felületén majd meg lehet nézni.
3: Igen, aznap ki fog kerülni, teljesen nyilvánosan.
0: És ingyen is bérment.
3: Ingyen bérment, ha
0: meglátom. Korrekt. Szóval nem lőhettek mellé. Nézzétek meg, mert szerintem szuper érdekes egy ilyet látni. Belülről, kívülről, mindenhogyan. Filmvásznon, stb. Rövid szünet után következünk. Szevasztok. Addig is, de mindjárt jövünk.

0: hello, hello, hello, ez még mindig az És ti mikben vagytok, visszatértünk, minden bajunk megoldódott, hatalmas csillek, tényleg nagyon izgi ez a projekt, szóval majd október valahanyadikán nézzétek, és itt is van a híres, hírhet Vörös Gábor vendégünk, az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének munkatársa, akivel a szerbiai helyzetről fogunk mindjárt beszélni. Szervusz Gábor, adásban vagy.
1: Szervusz Karcsi, sok szeretettel köszöntöm a Tilos Rádió valamennyi kedves hallgatóit.
0: Igen, köszönjük, hogy még egyszer rendelkezésünk állsz, és igazából csapjunk is bele, és csapjunk a lovak közé egyszerre. Utoljára átfogóan szerintem így a nyár végén beszéltünk arról, hogy mi a helyzet Szerbiában, így nyár vége óta, szeptemberben milyen fejlemények voltak, ugye az amúgy köztudomású itt, vagy nagyon sok a híradás lehozta, hogy előrehozott választásokat írtak ki, de hogy az ehhez vezető út, vagy ami ezelőtt történt, azt össze tudnád nekünk foglalni egy pár mondatban?
1: Természetesen, hát igazság szerint talán én inkább csak jobban kiegészítő információkkal tudok a kedves Tilos Rádió hallgató részére rendelkezni, hiszen való igaz, hogy Alekszandár Vucic tulajdonképpen nagyjából ilyen július-augusztus magasságába jelentette ki, hogy akkor az előrehozott választás mikor lehet. Nyilván ezt megelőzően a szerb parlament ugye felosztatta saját magát, és ugye ennek következtében szabályos törvényes időintervallumon belül lett írva október 25-ére. Mondhatnánk azt is, hogy az egyik legkorábbi időpontra az előrehozott parlamenti választás. Mondanom se kell, hogy a kampány már elindult Szerbiába, de lényegében amióta 2024. november 1-én, tehát lassacskán 2 éve leomlott az újvidéki vasútállomás előtetője és a diákmozgalom elindult, azóta voltak éppen egy konstans kampány van, kampányolnak a diákok, akik a korrupció, a hatalomnak a velejéig romlottságát, illetve a változás szükségességét hirdetik, illetve ott van persze most az Alekszandár Vucic vezette úgynevezett Egyesült Szerbia, az egyes számú lista is, akik persze azt mondják, hogy Szerbiának továbbra is egységesnek kell maradnia, és hogy az egyetemista hallgatók, illetve diák tüntetők tulajdonképpen blokkáderista terroristák, akik külföldi érdekeket szolgálnak ki, és hogy ők Szerbiának, mind a társadalomnak, mind a gazdaságnak a szétzilálását, pusztulását hoznák. Tehát nyilván azt el tudjuk mondani egyébként, hogy a kampány zajlik, a listák találtak, 250 név van ezeken a listákon. A diákok kapcsán annyit el kell mondanom mindenféleképpen, hogy bár ugye egyetemista lista, az egyetemisták győznek, ugye ez hivatalosan a listájuk neve, egyébként ők a 3-as számot kapták meg a köztársasági választási bizottságtól Szerbiában, de egyébként ők is szép számmal gyűjtöttek aláírást. De ezen a listán egyébként tulajdonképpen nincsenek egyetemista hallgató jogviszonyban lévő diákok, hanem többsége értelmiségi, civil, orvos, mérnök, esetleg szociológus, tehát a társadalomnak nagyon széles szektorából érkeztek ők. Vezetőjük dr. Szerdja Irjanovics, egy újvidéki kardiológus, aki egyébként, mivel hát a lista élén van, én úgy tudom, hogy ő is a miniszterelnök jelöltje az egyetemista listának, illetve hát ugye nyilvánvalóan, hogy a mostani kormánypárti lista az Alekszandár Vucic egységes Szerbia, ott Alekszandár Vucic maga lesz majd a miniszterelnök jelölt, hiszen, mint az is köztudott, hogy Alekszandár Vucic éppen most vasárnap mondott le az államfői tisztségéről, idő előtt hagyta elő is a hivatalát, hiszen a mandátuma az valamikor jövő év elején, azt hiszem február-március környékén járt volna le. A szerbiai alkotmány értelmében ugyanakkor egy következő elnöki ciklusra már nem jelentkezhetett volna, és éppen ezért a miniszterelnöki ciklus próbálja ő most megpályázni, vagy legalábbis megkísérelni így a szerb skupsinába való bejutással. Nyilván, mivel ő van a lista élén, nem kétséges, hogy bejut a parlamentbe, bár azt is meg kell jegyeznem egyébként, hogy a miniszterelnöknek a tisztsége ilyen szempontból kisebb rangsorú, mint mondjuk Szerbiában az elnök. Tehát Szerbia inkább egy prezidentális, félprezidentális rendszer.
0: De a te meglátásod szerint Vucicnak van annyi informális hatalma így a saját táborán belül, hogy adott esetben egy másik pozícióból is ugyanakkor a kontroll tud gyakorolni az államfelet, mint most ebből az államfői pozícióból?
1: Valószínűleg igen, tehát afelől nem lehet kétségünk, hogyha egy elnökválasztás is lesz, ugye egyébként az december 28-áig kell kiírni a hatályosok szabályok szerint, tehát december 28-áig meg kell a megüresedett elnöki pozícióra is tartani a választásokat. Kétségkívül egyébként, mivel hogy hát egy pártról van szó, és hogyha bár ugye formálisan, tehát de jure nem lesznek úgymond összeköttetésben valószínűleg az elnökkel, de facto viszont igen, tehát nincs kétségem a felől egyébként, hogy Vučić névlegesen meg tudná egy hatalmat tartani.
0: Szóval ez tehát nagyon jó, hogy ezt elmondtad, meg hogy erre az aspektusra is rávilágítottunk a dolognak, mert tulajdonképpen ez kicsit illusztrálja azt, hogy...
1: Kicsit olyan, hogyha valamihez hasonlítani kell az Oroszországba, ugye, igen. Amikor volt, hogy Putyin volt az elnök, és akkor ugye cseréltek a Medvegyevvel, és akkor vissza lehet. Tehát kicsit olyan hasonlónak tűnik ez a recept.
0: De ez is mutatja, hogy mekkora tétje van ennek a választásnak Szerbia jövője szempontjából. Te milyen reális forgatókönyveket látsz a választás kimenetelére vonatkozóan?
1: Nem merek sajnos konkrétumokat mondani, hiszen a közvéleménykutatók csak úgy, mint Magyarországon a választások előtt, nem csak napokkal, hanem hetekkel is nagyon szoros eredmény jutottnak. Éppen tudok egy friss közvéleménykutatási adatot. 47%-kal vezetnek az egyetemista lista, és rögtön utána jön az Egyesült Szerbia listája. Tehát alig 3%-kal van lemaradva, nagyon hiba határon belüli. Nyilván ugye Szerbiában nincsenek kétharmados törvények, tehát ott elég egy kényelmes többséget kormányozáshoz, alkotmányozás esetében már azt hiszem más a helyzet, de az a helyzet, hogy nagyon szoros lehet, és itt fontos szerepe lehet majd a koalíciós pártoknak, mint az Ivica Dačić vezette szerb szocialista pártnak, akik egyébként tradicionálisan az Alekszandar Vučić féle szerb haladó párttal voltak koalíciós partnerek, mint ahogy a Vojislav Šešelj vezette szerb radikális párt, nacionalista párt is, akik szintén tradicionális tagjai voltak ennek a formációnak. És meg kell, hogy említsem itt, bár nem szívesen, de a Vajdasági Magyar Szövetség is immáron Szerbiában tradicionális koalíciós partnernek számít, még nemzeti kisebbségi párt létének ellenére is, hiszen a jelenleg Pásztor Bálint vezette Vajdasági Magyar Szövetség az általában a kormánypártok mellett volt, és emiatt egyébként számos kritika is érte a Vajdasági Magyar Közösség egy részéről, illetve Magyarországról is nem egy bírálatot kaptak elsősorban, ugye még a tiszapártos irányból, még a kormányváltás előtt, a magyarországi kormányváltás előtt. Nyilvánvaló, hogy egyébként ezen a választáson tovább, tehát magán a parlamenti választáson egyelőre csak a Vajdasági Magyar Szövetség az egyetlen, és ez az egyetlen egy kampányütő kártyája jelenleg a VMS-nek, hogy az egyetlen olyan magyar párt, akik kizárólag magyar képviselőket indítanak a listájukon. Bár meg kell jegyeznem, hogy a diákok is készültek a vajdasági magyarokra. Két magyar képviselő is van a diákok listáján, tehát két magyar névű szerepel. Egyikük Beszédes Andrea, ő egy moravici tanárnő, aki egyébként egy egészen előkelő helyen van. Diákok próbáltak egyébként egy olyan listát, tehát nem csak magyar, hanem van más nemzetiség is rajta, tehát próbálják egyébként mindenféleképpen a Szerbiában élő nemzeti kisebbségeket is meggyőzni arról, hogy rájuk szavazzanak, megnyerjék a szimpátiájukat.
0: Visszatérve egy kicsit a koalíciós kormányzás lehetőségére, hogy a szakértők meglátásai szerint, illetve te meglátásod szerint mennyire reális az, hogy adott esetben a diák lista jelöltjei vagy a diákok koalícióra lépjenek ezekkel az ellenzéki pártokkal, mert ugye a múltban ez egy határozottan elutasító viszony volt a diákok részéről a szerb ellenzék felé.
1: Igen, való igaz, hogy az ellenzékkel továbbra se próbálnak szövetséget kötni, tehát nyilván azok, akik pedig a választás például a Zeleny Lévi Front, tehát a Zöld Baloldali Front, vagy például most itt mondhatnám végtelenség a pártokat egyébként, igen. Hogy kik azok, akik még vissza is léptek a választástól, annak érdekében, hogy a diákokat támogassák. Sőt, olyan is volt például, tehát ez a Szerbia Népi Mozgalma, ők is egy koalíciós lista, hogy ők le is adták a listájukat már, de aztán később közölték egyébként, hogy visszalépnek a választástól. Most nem tudom, hogy ez a procedúra hol tart. Nyilvánvalóan egyébként, hogy majd nyilván parlamenten kívüli pártokkal nem nagyon tudnak esetleg mit kezdeni egyébként a diákok is. Egy biztos, hogy a parlamentben maradó pártokkal, különösen a kormánypárti koalícióval, így valószínűleg a VMS-szel sem nem hinném, hogy koalíciót kötnének, bár nem tudjuk, ez nyilván a választási eredménytől is függ.
0: Abszolút. És Milán?
2: Nekem nagyon sok kérdésem, ami lett volna, azt már megválaszoltad így kérdés nélkül, úgyhogy nagyon jó, köszi. Amire még kíváncsi lennék, hogy a VMS-nél mi látszik, hogy mi változott az áprilisi magyar kormányváltás óta, és hogyan folytatnak másképp egy kampányt, vagy hogyan néz ki náluk másképp most egy ilyen kampány, amihez hát nem kapnak az anyaországból olyan erős vagy támogatást.
1: Azt nem tudjuk jelen pillanatban, hogy abból a pénzből, amit még esetleg a Vajdasági Magyar Szövetség megkapott még a választások előtt, mert ez biztosan megtörtént, csak ennek a mértéke és időponti megtörténte, ez számomra is kérdéses. De az látszik, hogy a kampányt az kb. Ugyanolyan elánnal és ugyanolyan hívvel folytatják, mint azt az előző előrehozott parlamenti választáson is tapasztaltuk Szerbiában, tehát ugyanúgy van települési lakossági fórumok, próbálnak az aktivisták is nyilván bekapcsolódni. Olyan szempontból, mint említettem, előnyük van, hogy a jelenleg egyébként legerősebbnek tűnő Vajdasági Magyar Ellenzéki párt, a Vajdasági Magyar Újrakezdést, ezt Edéki és Óra Zsombor vezette, ők nem állítottak listát a mostani országgyűlési szerbiai parlamenti köztársasági parlamenti választása, hanem ők is a diákok mellé álltak be. Ugyanakkor például a november 8-án esedékes nemzeti kisebbségi tanács választásokra ők már indítanak listát, hogy ne menjek tovább, ide már bejelentkezett a Vajdasági Magyar Plénum is, a Csányi Erzsébet vezette, vagyis a tény nevével tényezett Vajdasági Magyar Plénum is, akik szintén indítanak ezen a nemzeti kisebbségi

0: nyilvánvalóan egyébként, hogy ők tulajdonképpen egyfajta hídat képeznek a nemzeti kisebbségi állampolgárok, illetve a szerb politika között, és ugye nyilvánvalóan, hogy kulturális, oktatási és más programok terében a vajdasági magyar, vagyis elnézést, a Magyar Nemzeti Tanács pályázatokat szokott kiírni, meghirdetni, illetve ugye nyilván az ő javaslatuk az egyes nemzeti kisebbségi törvényekkel, vagy nemzeti kisebbségi dolgokkal kapcsolatos jogszabályok módosítására, vagy javaslat, tehát a javaslataik mérvadóak.
1: És ez pedig hát már egy kicsit ilyen spekuláció, de érdekel, hogy te mégis mit látsz, hogy mit gondolsz. De például, hogyha elképzelünk egy olyan helyzetet, hogy tegyük fel, hogy a kormánypártok nyernek, vagy hogy a kormánypárt nyer, és ők folytatják a kormányzást, akkor szerinted az hogy fog hatni erre az egész mozgalomra, ami az utóbbi két évben elindult? Szerinted ez nagyon demoralizáló lesz, vagy ezután tudják-e folytatni? Például ezután, hogyha mondjuk egy héttel a november elsői évforduló után bekapnak egy ilyen verességet, utána erre hogy fognak reagálni? Tehát november elsőjén mondjuk tudnak ebből egy ilyen újrakezdést, egy ilyen mégis folytatjuk hullámot elindítani, vagy te mit látsz ezen a téren?
0: Igazság szerint nem tudjuk elmondani, egy biztos, tehát azt senki nem fogja elhinni szerintem a társadalomból Szerbiában, hogy Alekszandar Vučić, illetve a szerb haladó párt listája, hogy tisztességes úton módon nyerte meg a választást, mert az már az előző alkalmakkor is bebizonyosodott, hogy az Alekszandar, hogy a szerb haladó párt elég sok helyen választási csalásokat követett el, ezek dokumentált esetek is. Nyilvánvalóan, hogy ez egy hatalmas nagy sok, és ez egy hatalmas nagy csapás lesz a szerbiai diákmozgalomra való tekintettel, hiszen jelen pillanatban úgy tűnik, hogy hatalmas a támogatottságuk. Való igaz, hogy egyébként a Alekszandar Vučić regnálás alatt ők lettek az első olyan, hát hogy mondjam, közkedvelt, vagy legalábbis nagyobb népszerűségnek örvendő, mondjuk azt, hogy kormányellenes mozgalom, akiknek van reális esélye kormányváltást eszközölni, és így egyfajta rendszerváltást is Szerbiában. Nyilvánvaló egyébként, hogy nem tudhatjuk, hogy mit hoz majd október 25-e. A kampány mindazonáltal úgy tűnik, hogy egyre inkább erőszakos lesz, hogy ne menjek tovább. Tegnap este Újvidéken a szerb haladó párt aktivistái a diák aktivistákkal összedulakodtak Újvidéken, és hogy a diákok járják az országot, több helyük is megpróbálták őket megzavarni. Talán Szabadkán azt mondom, hogy ez békés volt, de azt hiszem nem is tudom, talán Nisvárosában volt, vagy Zajecsárban is, ahol voltak fizikai hát kisebb-nagyobb atrocitások. Olyan erőszakos jelenetek, mint mondjuk tavaly szeptember 5-én vagy augusztus 13-án egyelőre nem voltak, de nem tudjuk egyébként, hogy ez meddig marad. Végtelenül kihelyezett a kampány, a kormánypárti Agitprop média az a diák tüntetőket, vagy hát a diáklistásokat terroristáknak nevezi továbbra is, erőszakoskodóknak, illetve anarchistáknak is titulálja. Nyilvánvalóan a diákoknak hát azzal a nagyon egyébként pofon egyszerű tételmondattal indultak el a választáson egyébként, ami csupán ennyi, Szerbia vagy a maffia. És akkor ezt gondolom mindenki döntse el magának, hogy mit akar ezt akarni.
2: Igen, ha a keresztapafanok most felfigyeltek, remélem. Igen, de hogy pont ez az egyszerű üzenet, ez valószínűleg amúgy része annak, hogy ennyire szoros ez a választás. Adott esetben, egy fordított esetben, tehát hogyha a diáklista nyer, illetve valamilyen koalíciós megoldása, hogy valahogyan a szerb haladó pártot leváltják a valami más, az ellenzék, mennyire tartja reálisnak a szerb közvélemény azt, hogy békésen átadja a hatalmat Vučić és a pártja?
0: Sajnos azt kell mondanom, hogy erre nagyon kevés esélyt látnak az új ellenzék tagjai, illetve más külföldi szakértők is, de független szakértők is megemlítették, hogy tekintettel azokra a jelenet sorokra, amit az elmúlt két évben tapasztalatunk Szerbiába, biztosan nem lesz egy békés átadás. Valószínűleg lesznek zavargások, ezenek a mértékét jelen pillanatban nem tudjuk megmondani. Nyilvánvaló egyébként, hogy a mostani regnáló hatalomnak, illetve azok, hát hogy úgy mondjam, kegyelteinek nagyon sok veszteni valójuk van egy esetleges kormányváltással. Nyilván az elszámoltatás veszélye őket is fenyegeti, bár

0: az is igaz, hogy az se fog egyről egyik napról a másikra menni, ugye itt van az élő példa előttünk Magyarország, ahol hát ugye nagyon sokan éppen azt kérik számon Magyar Péter kormányán, hogy tulajdonképpen az elszámoltatás nagyon lassan halad, és hát tulajdonképpen érdemben most kezdődött az őrizetbe vételek sokassága, tehát például ez a Hankó Balázs, Sesszák Miklós, és akkor még sorolhatnám tovább. Tehát egy nem tudjuk tényleg jelen pillanatban megmondani. Nekem is az a félelmem egyébként, hogy valóban nem lesznek a választás éjszakáját követő napok, éjszakák békések, és tényleg nem tudjuk, hogy ez hova vezet. Azt kell mondanom, hogy az indulatok nagyon magas szinten vannak Szerbiában, és hát tulajdonképpen mindig szokták mondani ugye a Balkánt, hogy az egy lőporos hordó. Azt hiszem, hogy ez a jelenlegi helyzetben abszolút igaz.
1: Abszolút. És főleg ilyen feszültséggel teli időszakban amúgy ez egy nagyon fontos része annak, hogy mennyire lehet békés egy hatalomátadás, hogy az államapparátus, tehát értem az ügyészséget, a rendőrséget, a különböző erőszakszervezeteket, hogy mennyiben hűek az államhoz, illetve mennyiben az állampárthoz, ami pedig Vučićnak a pártja. Hogy itt, és akkor itt is azt kérdezem, hogy a szerb közhangulat mennyire látja azt, hogy a rendőrség adott esetben tud biztosítani egy békés hatalomátadást, vagy megfelelően tudja kezelni, hogyha nincs egy ilyen, már egy ilyen felülről érkező parancs, hogy alkalmazzanak erőszakot, mennyiben tudják békésen kezelni az adott esetben ezeket a zavargásokat.
0: Ez a probléma, hogy ezt se tudjuk, hiszen eddig is az elmúlt évek, vagy hát amióta 2024. november 1-e óta történt demonstrációk, zavargásba fajuló tüntetések, azt mutatták, hogy általában a rendőrség az a kormánypárti aktivisták, illetve szimpatizánsok oldalán lépett mindig közbe, illetve a legkisebb dolgokért is a diák aktivistákat vette őrizetbe. Nyilvánvaló, hogyha már egy hatalomváltás lesz, akkor nyilván a rendőrségnek is máshol a felé kell úgymond szolgálatot teljesítenie, hogy ez megvalósul-e, ezt is október 25-én este fogjuk megtudni.
1: Értem. Nagyon, nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és várunk vissza még a következő hetekben, hiszen 14-én is lesz egy adásunk, illetve 28-án, így végigkövethetjük a kampányt, illetve azt, ami utána következik. Vigyázó szemünket tartsuk Szerbián. Köszönjük, Gábor, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szervusz!
0: Minden jót, Károly, és üdvözlöm a Tilos Rádió hallgatóit is!
1: Köszönjük szépen, Vörös Gábort hallhattátok, az Újvidéki Rádió munkatársát. Iszonyatosan, nem tudom, nem azt mondom, hogy izgalmas, de hogy nagyon kiélezett a helyzet akkor ezek szerint. Ezt eddig is sejtettük, de hogy ennyire. Nem tudom, Milán Gábor, mert van egy másik Gáborunk is, de hogy Gábor, aki itt vagy velünk a stúdióban, Mr. Pólus, illetve Mr. Milán, mit gondoltok? Két nagy szakértőnk megszólal.
2: Hát szerintem nekem igazából azon, amit te is mondasz, hogy így tudtam, hogy kiérezett a helyzet, de azért az, hogy ezeket az adalékokat megkapni, meg egy ilyen perspektívát megkapni, azért ez így még jobban így... Hát igen, most én is nem tudom, nyilván egyébként izgalmas is, tehát végül lehet ezt a szót is használni, de szerintem azért igen, ijesztő is, tehát egyébként nyilván, hogyha Szerbiában lennék, akkor azért eléggé keverednének bennem az ilyen reménykedés, és egyébként valamennyire az ilyen félelem, meg az ilyen bizonytalanság is.
1: Hát meg a dű valószínűleg.
2: Igen.
1: Gábor, nem tudom, mi a véleményed erről?
3: Nekem is csak érdekes, hogy a egész, meg hát én annyira nem vagyok benne az egész témában, csak imrámmal hallottam így ismerősöktől így egyszer-kétszer egy helyzetjelentés az elmúlt két évben, és így viszont amúgy lehetséges, hogy én vagyok túlságosan naív, de így tökre örülök, hogy ez így akártól is változás elhozni, mert így extra DFS-ként ez csak ilyen vágyalom volt a mi részünkről, hogy így diákokként ilyen változást tudjunk elérni, vagy legalábbis reményt adni az embereknek, és legalábbis bizonyos számból egyfajta ilyen mércsőgéti társadalmi szolidaritásnak egy egész jó példája ez a helyzet így. Persze attól még a problémák attól még ott vannak, de én próbálok hinni abban, de lehet, hogy, hogy mondjuk abból, hogy egy ilyen elég erős szövetséges veszett el így északon, Vučić lehet, hogy egy fokkal azért ő is óvatosabb lesz, vagy nem fog merni úgy megpróbálni olyan dolgokat, de nem vagyok az ország szakértője, úgyhogy annyira nem értek hozzá.
1: Hát én arra kevésre elsősét látok, hogy ettől kevésbé legyen bátor, vagy hogy visszafogja magát, meg kicsit az a helyzet ezzel az egész mozgalommal, hogy minél inkább látja az ember ezeket az apró kis, nem tudom, aggasztó jeleket, annál inkább, vagy annál kevésbé lesznek ezek aprók, és inkább nagyon aggasztóak. Tehát, hogy egy ilyen politikai oldalkon átívelő társadalmi összefogás kvázi, ami a szavazóknak ezek szerint majdnem a felét megmozdítja, az nagyon leképezi a szerb társadalomnak a politikai spektrumát, tehát hogy itt a nyilván szélső jobbtól, ultranacionalistáktól kezdve a baloldali érzelmű emberekig mindenki jelen van, és pont ez is egy kicsit aggasztó, hogy ugye az elmúlt években azt láthattuk, hogy a szerb ultranacionalista pártok, szervezetek, illetve a szélső jobb az ebből a mozgalomból nagyon nagy toborzó erőt tud meríteni, míg ezt a baloldalon nem láttuk. És egy reális forgatókönyv adott esetben, hogyha van egy ilyen rendszerváltás, hogy egy még szélső jobb oldali irányba menjen el Szerbia, ami nyilván külpolitikai szempontból is nagyon aggasztó, belpolitikai szempontból még aggasztóbb, hiszen szerb szélsőjobb azzal vádolja általában Vučićt, hogy hazaáruló és nem elég nacionalista, illetve az a konteójuk róla, hogy albán, amit se megerősíteni, se cáfolni nem tudok, de majd lehet, hogy tartunk erről egy ilyen retrospektívot, ha már nem lesz köztünk Vučić. Hát nem tudom, innen is amúgy nem nagyon jó kívánságokat küldök neki.
2: Tartunk már egy ilyen fenotípus elemző kurzust az egyik adásban, ahol az ő koponyáját vizsgáljuk az ilyen képek alapján. Igen, egyébként az abszolút van, amit a Károly mond, szerintem ez és ebben most ne most menjünk bele a hátralévő kevesebb, mint 20 percben. De igen, nyilván ez... És főleg ne azelőtt, hogy még egyáltalán lezajlott volna ez a választás. De hogy tegyük fel, amit én is nagyon ezt szeretném, és nekem is így nyilván így megdobogtatja a szívemet, hogy egy ilyen sikeres hallgatói mozgalmat látni, ráadásul egy olyan hallgatói mozgalmat, ami annyira sikeres, hogy így az ilyen hallgatói kereteken kívülre is kinyúlt. De igen, azért nyilván ez, hogyha tegyük fel, hogy nyárnak, akkor egyrészt amellett, hogy ez egy nagyon jó fejlemény lesz, azért abból az jó lesz utána erre reflektálni, vagy hát valami következtetés le kell vonni abból, hogy azután, hogy áprilisban Magyarországon megvolt a kormányváltás, utána most októberben is az történne meg, hogy nem a baloldal vált le egy ilyen jobboldali autoritár rendszert, és hogy ezen így... gondolkodni, hogy miért itt is az van, hogy nem a baloldal váltotta le ezt a rendszert. Igen, azért attól, tehát igen, egyébként gondolom Károly így gondolta, tehát így attól nem félnék, hogy mondjuk október 26-án már az ilyen a barna ingeseknek a szerb megfelelői irányítanak az országot. Igen, hogy hát igen.
1: De inkább Koszovóra gondolok, igen, tehát hogyha még nacionalistább pártkoalíció kerül adott esetben hatalomra, vagy az ultranacionalistáknak még nagyobb politikai ereje lesz, akkor már így is pattanásig feszült a helyzet, főleg Koszovóban, de hogy a környező országokkal sincs a legjobb viszonyban Szerbia. És itt adott esetben egy eszkaláció is előfordulhat, vagy hát én amúgy ezt látom egy ilyen kvázi a térséget érintő veszélynek ebben a forgatókönyvben.
2: Igen, hát az biztos, hogy nyilván a szélső jobb oldaliak, ők abszolút, ahogy te is utaltál rá, tehát ők egyáltalán nem pihentek, meg egyáltalán nem így szüntették be a harcot az utóbbi két évben, tehát amíg folyt ez a tágabb ilyen Vučić ellenes mozgalom, ők addig is nagyon szépen helyezkedtek, meg szervezkedtek, szóval az biztos, hogy próbálnak majd mozgolódni, meg feszültséget kelteni, meg balhét csapni. Nyilván, hogy te is mondod, ennek az egyik ilyen gyújtópontja a továbbra is a Koszovó kérdés lehet. Ugye egyébként az elődje ennek, hogy hogyan állt össze ez a hallgatói lista, ugye ez az, hogy ugye ebben nem nincsenek jelen, úgymond szélsőjobboldali politikusok vagy szélsőjobboldali figurák, mint hogy semmilyenféle volt, vagy eddig is politikusként működő ember nincs benne jelen. Szóval ilyen szempontból ugye intézményes hatalmat ezzel nem tud nyerni egy szervezet szélsőjobboldal, viszont igen, az abszolút van, hogy így ők azért elég jó pozíció harcoltak az utóbbi két évben, és nyilván így október 25 után is ezt akarják folytatni.
1: Abszolút. Amúgy arra nem jutott időnk, nem a mi Gáborunkkal, aki most itt ül, hanem a Vörös Gábor, az Újvidéki Rádió munkatársa, akinek még egyszer nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Szóval arra nem jutott időnk, hogy megbeszéljük a diákmozgalomon belüli dolgokat, de az utolsó info, amiről én tudok, hogy ugye alapvetően ez úgy néz ki, hogy vannak a diákoknak az egyetemi plénumjai, ezek fórumok, döntéshozó szervek, és emellett vannak lakossági fórumok, úgynevezett zborok, és hogy itt volt egy szakadás, főleg Szabadkán és Újvidéken. Arra amúgy nekem ez egy ilyen nagy kérdőjel, hogy ez mennyiben írta felül most az, hogy van egy előrehozott választás, mennyire kovácsolt össze, vagy ezt az egész koalíciót kvázi a diákok és a tágabb társadalom közt, vagy mennyiben munkálódnak így a felszín alatt ezek az ellentétek, mert hogy ez adott esetben egy nagy rizikófaktor, hogy megy előre a kampány, hogy egy szakadás a tágabb társadalom és a diákok közt, hogyha ez így létrejön, akkor az azért nagyon rontja az esélyeit ennek a listának. Szóval ez még egy ilyen potenciális buktató szerintem. Nem tudom, Milán, te mit gondolsz, illetve Gábor, te is, hogyha...
2: Igen, nekem gyors, tehát ezt nem tudom, nekem azért a feltételezésem az, hogy most így kevesebb, mint egy hónappal a választás előtt ezek a konfliktusok most be vannak fagyva, tehát valószínűleg itt mind arra fókuszálnak éppen, hogy mindent beletegyenek ebbe a választási kampányba. Viszont igen, az, hogy a választás után mi lesz ezekkel, az nagyon érdekes kérdés, de ami talán még érdekesebb, mint az, hogy mi lesz, hogyha a kormánypártok marad, vagy a kormánypárt marad hatalmon, az talán az, hogy mi lesz, hogyha nyer az ellenzék, hogy mi fog utána történni mondjuk ezekkel a zborokkal, meg ezekkel az egyetemista plénumokkal, hogy ezek ugyanúgy tudják folytatni a működéseket, hogy fognak átalakulni esetleg, tehát szerintem azért nem egy analóg példa, nyilván tök más, de hogy mondjuk így a Tisza-szigetek teljes kiüresedése, meg elhalása így a választási győzelem óta, szóval szerintem ez nagyon, nagyon érdekes lesz, mert nyilván erről már sokszor beszéltünk, de tényleg elképesztő meg lenyűgöző ez az egész zbor mozgalom az ilyen hibáival, meg az ilyen belső konfliktusaival együtt is.
1: Meg hát egy tulajdonképpen egy novum így az, hogy így tud működni egy mozgalom, vagy ilyen, azért ezt újra és újra elmondjuk, de hogy ez amúgy egy nagyon, hát egyrészt egyfelől inspiráló, másfelől nagyon érdekes látni, hogy ez hogy működik. Amúgy a Tisza-sziget analógia szerintem inkább ezeknél a lakossági fórumoknál érvényes, vagy lehet, hogy te is úgy értetted, de hogy, ja, hogy a diák, tehát hogy ezekre a diák plénumokra meg egyszerűen nincs, vagy hogy nincs analóg dolgunk, ami ennyi ideig kitartott volna, tehát hogy meg ennyire sikeres lett volna politikailag, tehát hogy ezért ez teljesen járatlan terep, vagy hogy tényleg ilyen kiszámíthatatlan az, hogy adott esetben egy választás után bármi is történjen, hogy fog ez tovább menni, és ilyen szempontból meg, tehát hogyha kis országunkra, vagy egy Európára nézünk, akkor is érdemes ebből tanulságokat levonni, illetve nyilván baloldali érzelmű emberként is, ahogy azt már Milán is mondta. Ja, nem tudom, Gábor esetleg, hogy jó, csak hallgat és bólogat, és értelmesen néz. Ja, szóval nagyon-nagyon kiérezett lesz ez a választás, legalábbis most úgy néz ki. Ezért majd az elkövetkezendő két adásban, ha sikerül összehozni, akkor Vörös Gábor segítségével még fogjuk elemezni a helyzetet, illetve friss hírekkel, háttéranyaggal rendelkezésetekre állni, hanem akkor meg mi fogunk okoskodni, meg megpróbálunk majd mi nem tudom, mindenféle háttérinfókat szerezni. Szóval vigyázó szemünket Szerbián tartjuk, tartsátok ti is ott, és hát lassan ennyi volt az adásunk mára. Legközelebb két hét múlva ugyanitt ugyanekkor, de hogy amúgy nem sokára, kevesebb, mint két hét múlva lesz a bemutatója, aminek is.
3: Jövő vasárnap lesz a Gólyában 8 órakor a Proszfika Report, a Pólus Proszfika Reportjának a premierje, világpremier.
1: Szóval, és amúgy ez ilyen fizetős dolog, vagy ilyen, van ilyen
3: nem. Úgy van, hogy ingyenesen
1: beleg. Egy világpremier ez emberek, hát miért nem ezzel kezdtem?
3: Lehet támogatni ott helyszínen a Pólust, szóval az így van ebbe, vagy akkor az ingyenesen látogatható a vetítés, és ugye emellett, hogyha valaki nem tud eljönni, az sem a világ vége, hiszen akkor, amikor elkezdjük a vetítést, akkor YouTube-ra is kimegy abban az időpontban a videó, a report, szóval ha valaki nem tud eljönni a Gólyába, akkor, akkor úgy is meg tudja nézni, így hát a beszélgetés nélkül a videó, de legalább a közönségén együtt.
1: Szerintem a videó az magáért fog beszélni.
3: Abszolút, abszolút.
1: Hogyha esetleg csak a második felére kapcsolódtatok volna be az adásnak, akkor nagyon tudom ajánlani az első felét is az adásunknak, ahol pont erről a videóriportról kérdeztük, illetve beszéltek az alkotók, illetve Gábor, meg így a Pólus szerkesztőség. Úgy általában nagyon sok jó extra kontextus, meg ilyen, nem tudom, behind the scenes dolgot hallhattatok. Szóval még egyszer, mi voltunk az éstémikben, vagytok a Hallgatói Szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Figyeljétek amúgy majd a különböző social media felületeinket, mert lesznek izgi dolgok majd az elkövetkező hetekben. Utánunk következik a Csodálatos Mandarin nevű parádés műsor. Puszi pá, vigyázzatok magatokra, egymásra, szeressétek egymást.
2: Sziasztok!
1: És hallgassátok a Tilos továbbra is.
3: Sziasztok!
1: Pusszancsok, hello, hello, hello!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: 10 percenként készül el egy humanoid robot, a kínai Yelvitek és a Siemens közös Liuzhou városában szeptember 12-én működésbe lépett 14.000 négyzetméteres üzemének gyártósorán. Tudósít az Interesting Engineering nyomán a rakéta. Itt már túl a prototípus fejlesztésen és a kis szériás gyártáson, a tervek szerint tömegtermelés zajlik majd, évente több mint 10.000 ipari humanoid és kerekes robotot bocsátva ki. A Walker S és a Cruise A sorozatok beépített intelligenciás modelljeinek előállítása során az alkatrészek mozgatását, a raklapok ürítését és a válogatást a robotok, önvezető targoncák és gépkarok végzik. A cég célja az, hogy 2030-ra 20.000 dollár alászorítsa egy-egy humanoid robotja gyártási költségét. Augusztus 30-án útnak indult a Nancy Grace Roman amerikai űrteleszkóp, hogy 2x5 éves küldetése során a külső naprendszer objektumait, szupernovákat, növekedő fekete lyukakat és milliárdnyi galaxist figyeljen meg. A NASA szeptember közepén közölte, az eszköz élettartama hosszabbnak ígérkezik, mivel a tervezetnél közel 2 tonnával kisebb ösztömegének hála, felbocsátásakor több, további 4 évre elegendő üzemanyaggal töltötték fel. Ugyanennyit takarított meg a kivételes pontossággal végzett első pályakigazítás, sőt a szeptember végi másodiktól és a december elejé pályára állástól is ilyen mennyiség remélhető, amivel a Raman űrtávcső előreláthatólag 22 évig marad működőképes, írta meg a 24.hu. Enyhe mágneses vihart kavarva a nappól kiszakadt plazmafelhő éri el a Földet szeptember 24-én, jelezte a Euronews. Eféle koronakidobódás során a nap külső légköréből lökődik ki nagy mennyiségű forró, elektromosan töltött gáz az űrbe. Az AR 4528-as régióból indult kitörés felhője az Amerikai Óceán és Légkörkutatási Hivatal számításai szerint részben a Föld felé vette az irányt. Egy koronalyukból származó napszél által felgyorsítva hatásait egymás után fejtette ki. A geomágneses viharok zavart keltenek a műholdaknál, a navigációban, távközlésben vagy az áramhálózatoknál, sőt, sarkifényt is gerjesztenek. Ám a mostani vihart a legenyhébb G1-es fokozatúnak valószínűsítették, ami érzékelhető műszaki fennakadást nem okoz.
0: Ezek voltak a hírek.

人请你。快说，先到肚儿再动，你不要了，我吃。那您是想生财？

0: Mese a békáról. Élt vala egy gróf kisasszony. Szép vára volt és nagy birtoka, mégis egyedül élt, dolgos háza népével, nem ment férjhez. A szülei már régen meghaltak. Igaz, hogy gróf kisasszony volt, nemes úri hölgy, a munkát mégsem szégyelte. Maga főzött, maga járt vízért, maga vágta a fát, fejte a teheneket, és gondoskodott az etetésükről. Maga járt nekik sarlózni a rétre. Egy napon a gróf kisasszony a lucernát vágta a réten, és ahányszor odasújtott a sarlójával, mindannyiszor egy kis zöld béka volt a sarló útjában. Többet egy nyalábbal sem vágott a gróf kisasszony, mert nem akarta megsebesíteni a kis állatot. Kétszer is elvitte jó messzire, a béka mégis ott volt megint a sarló alatt. Mérgesen lerakja a gróf kisasszony a sarlót, megfogja a zöld békát, és elviszi háromszor olyan messze, mint első és másodízben.
1: Itt maradj! Ha kicsinyeid lesznek, én leszek a dajkájuk.
0: Ott hagyta a békát, és ment tovább sarlózni. Ekkor már könnyen ment a munka, s elég lucernát vágott le a jószágnak, mivel a béka nem lábatlankodott többé a keze alatt. Eltelt ezután 7 év, és a gróf kisasszony egyszer megint füvet vágott a réten. Arra jön fekete hintóban egy úr zöld ruhában, piros sipkával a fején. Amikor meglátja a gróf kisasszonyt a réten, megállítja a lovait, leszáll a hintóról, odalép hozzá, és így szólítja meg.
2: Teljesítsd, amit 7 évvel ezelőtt ígértél.
1: Miféle ígéretről beszélsz? Én nem emlékszem semmire.
2: 7 évvel ezelőtt azt ígérted egy békának, hogy ha kicsinyei lesznek, te leszel a dajkájuk. Emlékszel rá?
1: Emlékszem, na is.
2: 7 kicsinye van a békának. És most érted jöttem, hogy légy a dajkájuk.
0: Sötétült a világ a gróf kisasszony szem előtt. A zöld ruhás, piros sapkás úr pedig, aki nem volt más, mint maga az ördög, a béka pedig a felesége, karon fogta a gróf kisasszonyt, elvezette a kocsihoz és felültette. Maga felült a bakra, a lovak közé csapott az ostorával, s ezek úgy elvágtattak, mint a szél. A gróf kisasszony semmit sem látott, mert az ördög elvette a látását. Körös körül rettenetes vihar támadt, a gróf kisasszony szinte belesiketült. A föld alatt vágtattak 3 nap és 3 éjjel. A 4. napon elérkeztek a pokolba, és csak itt nyílt ki ismét a gróf kisasszony szeme. Elhagyatott vidéken állt az ördög vára, maga a pokol. Belép a gróf kisasszony a várba, s találkozik 7 kis békával, meg az öreggel, akit 7 évvel ezelőtt látott kint a réten. Mindegyik békának volt valamilyen tárgya kezébe. Kés, villa, kanál, fejsze, tányér, főzőkanál és kemence villa. Amikor a békák meglátták, barátságosan köszöntötték a gróf kisasszonyt. Az öreg béka meg ráparancsolt, menjen pogácsát sütni, de mindegyikhez csak 1 kanáltésztát szabad felhasználnia. Pedig a pokolban volt liszt elég, noha sohasem vittek őrletni búzát a malomba. A tészta a fenti világból származott, ahol az asszonyok ezt szokták mondani, ha a tészta dagasztás közben kiesik a kezükből. Vigyen el az ördög! A gazdasszonyok kívánsága teljesül, s így a pokolban mindig van elég tészta. A gróf kisasszony elment pogácsát sütni, de egy kanál tészta helyett 2 fogott. Tömérdek pogácsát sütött ki így. 7 napig kellett ott maradni a pokolban. Amikor már úgy volt, hogy visszatérhet a felvilágra, az öreg béka így szólt hozzá.
3: A férjem majd meg akar fizetni, amiért dajkája voltál a kicsinyeimnek. Annyi pénzt kínál majd, amennyit akar, de nem szabad elfogadnod. Csak azt a nadrágot kérd, amelyik ott lóg a szögön. Ha nem hagyod magad eltántorítani, megkapod a nadrágot, és ha odaadja, majd vissza akarja venni. Ezért most jól figyelj arra, amit mondok. Tedd a nadrágot a kötényedbe, és szorítsd jól magadhoz, mert az uram vihar formájában fog utánad vágtatni. Kicsavarja a fákat, és lesodorja a háztetőket. Ekkor szorítsd jól magadhoz, nehogy a vihar elsodorja tőled a nadrágot. Ha elérsz az első kenderföldig, ott feküdj a földre, és akkor majd elmúlik a vihar. Így cselekedj, és meglátod, szerencsével jársz.
0: Ezt tanácsolt az ördög felesége a gróf kisasszonynak, amikor a férje nem volt otthon. Estére hazajött a férj, és megkérdezte a gróf kisasszonyt.
2: Mit kérsz, amiért dajkája voltál gyermekeimnek?
1: Azt a nadrágot ott a szögön.
2: Nem, azt már nem. Adok neked egy negyed akó pénzt.
1: Én csak azt a nadrágot akarom, amelyik ott lóg a szögön.
2: Inkább adok egy fél akó pénzt.
1: Nekem csak a nadrág kell, semmi más.
2: Egy egész akó pénzt adok neked.
0: Belátta az ördög, hogy a gróf kisasszony nem lehet lebeszélni, ezért nagy mérgesen odaadta neki a nadrágot. A gróf kisasszony elrakta a kötényébe, elbúcsúzott tőlük, és elment. De nem jutott messze, amikor olyan vihar támadt, hogy kidőltek a fák, és lesodródtak a háztetők. A gróf kisasszony jól eszébe vést az ördög feleségének szavait, és erősen magához szorította a kötényét, nehogy a szél elvigye a benne rejtező nadrágot.

és amikor odaért az első kenderföldhöz, lefeküdt a földre, mire a vihar mindjárt elmúlt. Az ördögnek többé nem volt hatalma felette, s ezért iszonyú üvöltéssel és robajjal takarodott vissza a birodalmába. A gróf kisasszony pedig utazott 7 éven át, mire újra hazaért a várába. Itt az asztalra rakta a nadrágot, és lássatok csodát, 2 fehér galamb repült fel az ablakon át az égbe. A gróf kisasszony szülei voltak azok, akik egészen idáig a pokolban

0: bolha meg a tanár. Volt egyszer egy léghajós, aki nagyon megjárta. Kipukkadt a léggömbje, ő pedig lezuhant, és összetörte minden csontját. Inasát, a léghajó Inast, 2 perccel előbb küldte le ejtőernyővel. Ez volt a fiú szerencséje, mert hajszála se görbült meg. Gazdája mellett sok tapasztalatot szerzett, fölcsaphatott volna maga is léghajósnak. Csak éppen léggömbje nem volt, se pénzese, hogy szert tegyen rá. Hogy eltengődjék valahogy, bűvészmesterségre adta a fejét, megtanult a hasából beszélni, s attól fogva hasbeszélőnek nevezték. Ifjú volt, és daliás, s amikor kiserkedt a bajsza, és szép ruhákat vett magának, akár grófnak is nézhették volna. Tetszett a hölgyeknek. Egy hajadont úgy megbolondított daliás külsejével és bűvészetével, hogy az mellé szegődött, és elment vele idegen országokba. A bűvész ott tanárnak mondta magát. Szerényebb már nem is lehetett volna. Folyton azon törte a fejét, hogyan szerezhetne réggömböt magának, meg ifjú feleségének. Akkor aztán járhatnák a világot. Csak hogy nem volt módja hozzá.
1: Majd lesz.
2: De mikor?
1: Ne búsulj, még fiatalok vagyunk. Én még sokra vihetem a tanári pályán, addig pedig morzsákon is megélünk.
0: Az asszony hűségesen segített neki. Ott ült az ajtó előtt, és árulta a jegyeket az előadásra. Márpedig ez didergető mulatság télvíz idején. Egyik bűvészmutatványban is segített a férjének. A tanár egy jókora asztalfiókba zárta feleségét, és amikor a következő pillanatban újra kihúzta a fiókot, üres volt. Az asszony egy másik rejtett fiókba bújt át hirtelen. A közönség ámult, szemfényvesztő mutatvány volt. Egy este aztán, ahogy a fiókot kihúzta, ő sem látta a feleségét, nem csak a közönség elől tűnt el, nem volt sem az első fiókban, sem a mögötte levőben, de még a házban sem. Ez már az asszony bűvészete volt. Megelégelte a fiókokban bujkálást, s nem tért soha többé vissza. A szegény bűvész attól fogva csak szomorkodott, elfelejtett nevetni, s nevettetni se tudott többet. Így lassan elmaradozott a közönsége, a bűvészmesterség alig hozott valamit a konyhára. A tanár lerongyolódott, végül már nem maradt semmije, csak a jókora bolhája, amit még a felesége hagyott rá, ezért igen nagy becsben tartotta. Szelidítette, oktatgatta, megtanította kecses táncot lejteni, puskával tisztelegni, ágyút elsütni, persze csak a féle játékágyút. Büszke volt nagyon a bolhára, bolha is büszke volt a maga tudományára. Lehetett is, tanult bolha lett. Méghozzá emberi vér csörgetezett az ereiben, bejárta a nagyvárosokat, hercegek, hercegnők kegyes tetszését nyerte meg. Újságok írtak róla, falragaszok hirdették sokféle tudományát. A bolha tudta magáról, hogy nagy hírű személyiség, aki kenyeret ad egy tanárnak, de akár egy egész családot is el tudna tartani. Büszke volt és híres volt. Mégis, ha utazgattak a tanárral, 3. osztályra váltottak jegyet, mert azt tartották, hogy éppen olyan gyorsan jár, mint a többi. Hallgatag megegyezés volt köztük, hogy halálig együtt maradnak, de soha meg nem házasodnak, a bolha aglegény marad, a tanár meg özvegy, ami majdnem mindegy.
1: Ahol az embert egyszer szerencse érte, oda ne térjen vissza többé.
0: Ezt tartotta a tanár, jó emberismerő volt, és ez is nagy tudomány. Teltek az évek, lassan már minden országot bejártak, egyedül a vadak földjén nem voltak még. A tanár tudta a vadakról, hogy keresztény hús esznek, tehát ő sem volt igazi keresztény, a bolha meg úgyse, s ő nem is lett volna valami kövér falat. Így hát bátran nekivágtak az útnak, remélve, hogy nagy sikereket aratnak a vadak országában. Utazgattak, gőzösön utaztak vitorláshajón, a bolha mindenütt szerepelt, s ezért ingyen utazhattak. Végre megérkeztek a vadak országába. Egy ifjú kis hercegnő uralkodott itt, alig 18 esztendős, de már egy ország gondja nyomta a vállát. Igaz, maga akarta, mert elvette a hatalmat királyi apjától meg anyjától. Ilyen erőszakos kis teremtés volt. Páratlanul szép, és páratlanul neveletlen. Amikor meglátta a bolhát puskával tisztelegni meg ágyút sütögetni, úgy belehalvarodott, hogy azt mondta.
3: Vagy ő, vagy senki!
0: Valósággal tombolt a szerelemtől, pedig azelőtt is elég tombolós természetű volt.
4: Kedves, okos, megnyerő ifjú ez, bár emberré lehetne.
3: Az csak bízd rám, öreg.
0: Mondta a lánya. Bizony csúnya dolog, hogy vérbeli hercegnő létére így beszélt az apjával, de mondom, páratlanul neveletlen volt. Azzal a keze fejére ültette a nagy hírű bolhát.
3: Ember vagy, tudd meg, és velem együtt uralkodol. Csak hogy azt kell ám tenned, amit én akarok, különben agyonütlek, a tanárodat pedig megeszem vacsorára.
0: A tanárt egy nagy teremben szállásolták el. Különös terem volt az. Cukornát borrakták a falait, a tanár hát torkoskodhatott volna kedvére, de ő nem szerette az édességet. Nem közönséges ágya volt, hanem függő ágya. Abban ringatózott egész nap, és azt képzelte, hogy léghajón utazik, amilyet mindig is kívánt magának. A bolha ott maradt a herceg kisasszony mellett, hol a kis kezén ült, hol a fehér nyakán. A herceg kisasszony kitépett egy szál haját, annak egyik végét a bolha lábára köttette a tanárral, a másik végét maga erősítette oda nagy korall függőjére. Szép napok voltak azok. A bolha is boldog lehetett. Legalábbis a herceg kisasszony azt gondolta. Csak a tanárnak volt keserves. Csavargó természete már vitte volna tovább, egyik városból a másikba. Szerette volna újra meg újra olvasni az újságokban, hogy neki mennyi türelemre és észre volt szüksége ahhoz, hogy a bolhát emberi tudományra tanítsa. Itt egész nap csak függőágyban himbálta magát, hevert, lustálkodott, és nagyszerű evédeket evett. Friss papagájtojást, zsiráfsonkát, meg elefántszemet, mert az emberevők nem mindig esznek ám embert, csak ünnepnapon csemegének. A szegény tanárt majd elemésztette a szörnyű unalom. Régóta hagyta volna már a vadak országát, de a bolha nélkül nem mehetett, hiszen hogyan bűvészkedhetett, hogyan élt volna meg nélküle. Vissza kellett szerezni a bolhát, az pedig nem könnyű. Sokáig törte a fejét, amíg kisütötte, mit évő legyen. Akkor felkiáltott.
1: Megvan! Felséges uram! Nem ülhetek tovább tétlen. Hadd tanítsam meg tisztelegni minden alattvalótokat. Ez az, amit a világ legnagyobb országaiban műveltségnek neveznek.
4: És engem? Engem mire tudnál megtanítani?
1: Legnagyobb tudományomra. Elsütni egy ágyút, de úgy, hogy megrendüljön a föld, és a legízesebb madarak sült pecsenye alakjában potyognak eléd. Akkor át dörrenjen az ágyús, olyan magasra csapjon a lángja.
4: No, ide azzal az ágyúval.
0: Hanem a vadak országában nem volt egyetlen ágyú sem. Csak a bolha ágyúja, az pedig kicsi volt a mutatványhoz.
1: Öntök én nagyobbat, csak add azt hozzá, ami kell. Finom sejmet, tűt meg fonalat, kötelet meg zsinort, aztán gyomort, cseppeket a léggömb számára, hogy könnyebben felemelkedhessék. Akkor dörren csak igazit az ágyú.
0: Megkapott mindent hiány nélkül. Összesereg lett az egész ország népe. Mindenki látni akarta a nagy ágyút. De a tanár nem engedett egészen közel senkit, amíg a léggömb útra készen nem állott. A bolha ott ült a herceg kisasszony keze fején, onnan bámészkodott. A tanár most már egészen megtöltötte a léggömböt, alig tudta féken tartani, olyan mehetnéke volt.
1: Igen, tüzes. Magasabbra kell vinnem, hogy lehűljön.
0: Azzal beült a léggömb alatt függő kosárba.
1: Nem boldogulok egyedül! Léghajós inas kellene ide, hogy segítsen nekem, de erre csak egy valaki alkalmas, a bolha!
3: Nem szívesen engedem.
0: Aggódott a herceg kisasszony, de azért oda nyújtotta a bolhát a tanárnak, aki a keze fejére ültette.
1: Oldjátok el a köteleket! A léggömb most felszáll egy kicsit.
0: Azt gondolták, most jön az ágyú. A léggömb pedig emelkedett, szállt, szállt egyre magasabbra. Végül eltűnt a felhők között, s örökre elhagyta a vadak országát. A neveletlen herceg kisasszony, meg az apja, meg az anyja, meg a vadak egész népe csak állt és várt. Ma is ott állnak, és várják vissza a légömböt, a tanárt, meg a nagy hírű volhát. Ha nem hiszed, utazz el a vadak országába, ott mindenki csak róluk beszél. Azt remélik, hogy ha az ágyú lehűl, visszatérnek közéjük. Csak hogy nekik több eszük van ám. Dehogy mennek vissza, itthon vannak a hazájukban. Most már első osztályú jegyet válthatnak a vasúton, mert a nagy léggömb sokat hoz a konyhára. Nem kérdi tőlük senki, hol tettek szert a léggömbre. Békében élnek, jó módban. Nagy hírű és megbecsült emberek ők. A bolha, meg a tanár.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A tisztagú budapesti önkéntes tűzoltó egyesület 2015 áprilisában alakult, amíg 1923-ban létrejött budakeszi önkéntes tűzoltó egylet utódaként. Tevékenységüket szabad idejükben végzik. Autóik valamelyik tagháza előtt parkolnak, mentőállomásuk és szertáruk ugyanis még tervezés alatt áll. Szeptember derekán valaki felnyitotta az egyik kocsit, és többek közt két tűzoltólámpát, két láncfűrészt, egy kisgép akkumulátort, különleges mászolvet és kesztyűt lopott el. Nehezen találjuk a szavakat. Írják oldalukon a tűzoltók, akik a 700 ezer forint értékű, akár életet is mentő felszerelést kénytelenek maguk pótolni. Ahhoz, hogy ez az autó is mi hamarabb bevethető legyen, kérik a közösség támogatását, számolt be a hvg.hu. Az olajszennyezések ellen bevetett falóbaktériumok a nyílt tengeren foszfor és nitrogén hiány lassan dolgoznak. Ezek folyékony műtrágyás pótlása hamar fölhigul és algavirágzást is okoz. Izraeli kutatók a Chemical Engineering Journal Advances hasábjain ismertetett eljárásában tápanyagokkal dúsított, liofilizált, majd hőkezelt cellulószálakból hoznak létre ultrakönnyű, porozus aerogélt. Ez a szivacs a vizet taszítja, a kőolaj származékokat viszont megköti. Önnön tömege százszorosát is képes gyorsan felszívni. A tápanyagoknak hála, melyek nem oldódnak ki, így nem higulnak fel a vízben, a mikroökoszisztéma baktériumai le tudják bontani a szennyeződést. Végezetül még a szivacsot is elfogyasztják. Szemlészte a hvg.hu.
2: Két év alatt százszorosára nőtt a mesterséges intelligenciát használó felületekről a magyar weboldalakra érkező forgalom. A legnagyobb ugrást a híroldalak produkálták, amelyekre 6-7-szer annyi látogató érkezett mesterséges intelligencia felületekről, mint korábban. Egy marketing ügynökség AI Traffic Indexe szerint az elmúlt 4 hónapban most először csökkent jelentősen a vizsgált weboldalak hagyományos Google keresésekből érkező forgalma, és ennek csak töredékét pótolják a mesterséges intelligencia által hozott látogatók. Ez kevesebb, mint 2 év alatt legalább 100-szoros növekedés jelent. A változás azért figyelemre méltó, mert a mesterséges intelligencia használata már nem csupán szűk technológiai réteget érint. A felhasználók hírekről, pénzügyekről, utazásról, vásárlásról, egészségügyi termékekről,

0: Halló, szevasztok, itt közben elindul a Dávke is, mindenkitől elnézést kérek, egy kicsit becsúsztam, de már megy. Szóval itt vagyunk.
1: Sziasztok.
0: Tilos Rádió, 90 prom 3.
1: És eddig főleg a Merkabát hallhattátok, a 2026-os meg 25-ös albumukról, és közben volt egy kis dekel is. Így a zsidó új évre.
0: Bármi, bármi, akinek is mond bármit.
1: A Merkava?
0: Azt tudom, a Merkava, de a dekel, az
1: Ja, az meg kevésbé, igen. A Merkava az a tüzes szekér, nem?
0: Igen. Az, hogy hívják, amivel fölmegy, illés proféta, igen, az égbe, vagy valami ilyesmi. Ja, igen, az a Merkava. És ugye ez az egyik fő, hát ugye két részből áll a kabala, vagy két ilyen szent tárgy köré szerveződik, vagy két szent vizsgálati tárgy köré szerveződik, az egyik ez a Merkava, a másik meg a teremtésnek a misztériuma. Na, de nem is erről akartunk beszélni, csak hogy így...
1: Nem, a teremtésről
0: végül is. Ja, végül is, picit arról is fogunk, igen, igaz. Na, úgyhogy, hát ez egy a zsidó kultúra svényein haladva tovább, ott tartottunk a múltkor a Walter Ricsivel, hogy Jom Kipurról beszélgettünk, ez az ilyen engesztelő nap, meg Rosh Hashanah, az új zsidó új év, szóval ilyesmikről volt szó. Ezzel már itt túl vagyunk, és éppen Szukot ünnepe zajlik, ez az egész őszi ünnepi sorozat, ezt úgy mondják, ez egy jó hosszú ünnepi sorozat, majd egy hónapnyi majd ünnep van benne, hát igazából ez a fél hónapnyi, csak azért ugye elhúzódik. És ez a Szukot, ez pedig az úgynevezett sátoros ünnep, aminek nem ez a jó fordítása, tehát hogy hanem inkább ez a bódék vagy kaibák ünnepe, ami egy szüreti betakarítási örömünnep, és az emberek abban az időben, amikor ezt az ünnepet nagyrészt kitalálták, vagy legalábbis kitalálták azt, hogy megünnepeljék ezt a ünnepet, amit már valószínűleg nagyon régóta ünnepeltek, mert valószínűleg a szőlőtermesztés, vagy egyébként a mezőgazdaságnak az első próbálkozásai óta, ugye az aratás, mint olyan, aztán a legfontosabb.
1: Sátoros ünnep.
0: Igen. Hogy mi?
1: Sátoros ünnepnek is hívják, nem?
0: Ja, hát az a hivatalos, az az official magyar elnevezése, a sátoros ünnep. Mármint ennek az ünnepnek, mert van valami sátoros ünnep, ami nem tudom pontosan mi, de hogy az is egy, tehát van egy ilyen magyar szokás, vagy nem is tudom mi ez, ezt nem néztem még ennek utána jól.
1: És amúgy tök jó dolog sátrazni, nem?
0: De hogy ez nem úgy, ez nem úgy, tehát épp ezért is mondom, hogy nem, inkább ilyen kaiba vagy bódé ünnep, vagy nem tudom mi a jó szó rá. A lényeg az, hogy egy ilyen improvizált, ilyen dülöngélő, nem tudom én, ilyen házikót kell építeni.
1: Mint a bunker szerintem, így gyerekkorodban, amikor bunkert épített.
0: Olyan. Az a feeling, de teljesen, és így teljesen ez is az érzésed benne, hogy annak ellenére, hogy valahogy ez egy ilyen, hát nem egy biztonságos hely, tehát bármikor rádomolhat, meg beesik az eső, meg büdös, vagy nem büdös, de minden esetre nem tudom, nedves lesz, meg ilyenek. Könnyedén ennek ellenére, mert ez egy kültéri bunker, ugye, ennek ellenére van mégis egyfajta biztonságérzeted, ez egy egészen, ugye ezt már nagyon sokszor mondtuk, hogy a zsidóság az egy folyamatos ilyen, az egyik ilyen nagy ilyen találmánya, a szakrális ilyen performativitásnak a gyakorlatilag talán az egyik igen fenntartása és folytatása, tehát alapvetően ez is az, hogy egy ilyen évszázadok, évezredek óta ilyen sátrakat építenek a zsidók ez alatt a 7-8 nap alatt, amiben aztán hát van, aki alszik is, meg minden, tehát hogy kiköltözik oda.
1: És mi ez a négy fűszer, az esztrog, meg a lulev?
0: Hú, na, szóval, hogy ez egy nagy betakarítási ünnep, és akkor emiatt vannak mindenféle ilyen termékenység szimbólumok, meg ilyenek, és akkor az egyik ilyen nagy termékenység szimbólum az az úgynevezett árban minim, ez az a négy féle növény, ez a etrog, ami egy ilyen citrancs, vagy nem tudom én mi a neve ennek, egy ilyen nagyon etrog, szóval ezt majd így nézzétek
1: meg. Citrancs, ez jó, ez nekem tetszik.
0: Valamilyen nagyon finom.
1: Ez egy citrom, csak nagyobb, nem?
0: Nagyobb, meg nincsen igazából neki nagyon leve.
1: Uh-huh.
0: Hanem igazából ez egy ilyen nagy, hatalmas, szép, nagyon illatos, de hogyha ketté vágja az ember, akkor ez egy olyan fajt, olyan citrusféle, elég nagy is, aminek ilyen rettenetesen vastag a héja, és belül meg ugyan puha, ehető vagy iható rész, az meg viszonylag kevés, de mindesetre nagy. Akkor van egy nagy pálmaág, egy mirtuszág egyébként, meg egy fűszfaág, ez a négy növény, és akkor ezeket egybe fogva egyébként szerintem az egyik ilyen leglátványosabb, tehát valaki egyébként szukottkor elmegy a zsinagógába, még ezt megteheti, akkor ez egyik ilyen leglátványosabb ilyen zsidó szertartás lehet látni, amikor ezeket összefogják, ezt a négy növényt, és egy három növényt, egy gyümölcsöt, és három ágat, bocsánat, és egy gyümölcsöt, és akkor ezeket így rázza az ember, tehát így nehéz nem arra, és ugye, hogy így kiáll ebből az egészből ez a lulávnak nevezett ilyen nagy, méretes pálmaág, és ahogy hozzászorítja az ember ezt a citrancsot, ezt a nagy ilyen, mi ez, citrusfélét, a lóbálózó egyéb ilyen tartozékokkal, akkor azért így nehéz nem, és közben ezt így rázza az ember mindenféle irányokba, akkor jobbra, balra, előre, hátra guggolni kell, előrehajolni, tehát hogy alapvetően nehéz ezt nem egyfajta termékenységi rituáléként értelmezni, de nyilván a vallásos magyarázat az nem, főként nem ebbe az irányba megy, bár ugye alapvetően ez az ünnep azért egyértelműen egy és nagyon nagy tehát nagyon-nagyon egyértelműen, és hát erre több bizonyíték is van, és nyilván különböző közel-keleti, nem csak közel-keleti, vagy mondjuk levántei népszokások is erre utalnak, hogy ez az ünnep, ez nagyon hasonló, mindenhol megünnepelték az egész régióban, meg már előtte is, és még máshol is ez egy szüreti mulatság gyakorlatilag, aminek így adtak egy ilyen aratási mulatság, ami azért alapvetően mindenkit a tanulmányaiból ismeri, hogy mik történtek ilyen esetekben mondjuk az ókori Hellász területén, vagy
1: orgia.
0: Hát igen, és hogy hát ezek a Dionüsziák, meg ezekre kell gondolni, ugye nyilván. Hát nagyon hasonló lehetett, és akkor ennek a zsidó, ugye ez az egyre, ahogy egyre komolyabbá válik, egyre nagyobb tétje van, egyre inkább egy ilyen szigorú etikai rendszeré válik a zsidóság. Ugye ennek a zsidóságnak az a lényege, hogy egy idő után egy ilyen vallásból, egy ilyen spirituális praxisból, egy ilyen nagyon rétegzett etikai vallás, spiritualitás válik, de hogy ez nem marad meg pusztán a vallásos praxis, meg gyakorlat, meg imáknak a szintje, nem ezen tovább lépés, egy egész viselkedési világfelfogás, és minden gyakorlatilag leíró rendszerré válik, egyre rétegzettebb és rétegzettebb az idő során. Szóval, hogy minden esetre azóta már hát nyilván ez kiveszik belőle, ez a Dionüsziának ez a fantasztikus szabadsága. Ugyanakkor hát igazából, és akkor megszületnek egyébként ennek az ünnepnek a különböző egyéb magyarázatai és kabalisztikus értelmezései, és a zsidók, meg az embereknek a világba betöltött szerepesség kap egyébként egy ilyen nagyon szép univerzális etikai magyarázatot, hogy milyen emberek vannak, akkor hirtelen ez a négy növény, ez már az embereket kezdi szimbolizálni, hogy a egyik növény, aminek csak illata van, de nem lehet megenni, a másik, aminek illata van, és meg is lehet enni, a harmadik, ami egyikkel sem rendelkezik, és akkor ezek mind igazából jelent, ezeket le lehet fordítani egy-egy ember típusá is, akik a vagy megvan a spiritualitás, de nem tesz semmit, nincs praxis, megvan a praxis, de nincs benne semmi spiritualitás, hideg, és a többi, és a többi, és akkor hát gyakorlatilag nagyon sok ilyen egyéb magyarázattá szublimálódik alapvetően a termékenységünknek. Szóval ez a szukott, és akkor ilyenkor sátrakba kell lenni, ez újra van játszva, mert mondom, a zsidóságban egy csomó ünnep ilyen, például ugye az egyiptomi kivonulást úgy ünnepeljük meg, hogy x napon keresztül macesz kell enni, emlékezve arra, hogy ott nem volt idő megkeleszteni a kenyérhez való tésztát. Tehát ilyen folyamatos újrajátszások vannak, és ezek által, az újrajátszások által lehet visszakerülni mégiscsak abba a ősi népi állapot, vagy népi közösségi állapotba, ahogy azt elképzeljük, vagy ahogy azt így, nem tudom, projektáljuk a múltra. És hát ez a szokott is, hogy akkor beülünk egy ilyen sátorba, és akkor ezzel, hogy ezt újra játsszuk, ezzel gyakorlatilag egybe át is tudjuk valamennyire élni, vagy legalábbis azt hihetjük, hogy átéljük azt, hogy ez a vallás, ez a kultúra, ez ennek a több évszázadát, évezredét át lehet igen ebben a ülésben, vagy ebben a tartózkodásban így élni.
1: Tehát egyrészt van ez a történelmi szál az értelmében a szukottnak, hogy a zsidók valóban vándoroltak a sivatagban, másrészt meg...
0: Hát ennek... ezt ki tudja, hogy vándoroltak-e valóban a sivatagban, és így történelmileg ez megtörtént, szóval azért ebben mi bánjunk óvatosan. Biztos voltak, akik vándoroltak a sivatagban arra felé, de...
1: Hát a legalábbis, amikor kihoztam őket Egyiptomból, mondja ezt ugye a...
0: Ja, nem csak, tehát a történelmét mondtál, vagy itt most ja. Akkor... Vagy ez mennyi?
1: Igen. Tehát így értettem, hogy a Tórában történelmi, hogy a Tórában történelmi, maga amikor ez megtörtént. Illetve van ez a mezőgazdasági értelmezés, amit mondtál, hogy ez egy betakarítás, és hogy ezen kívül még milyen értelmezései vannak a szukatnak. Mert van ugye ez egy kicsit szimbolikus, amit szintén említettél, hogy ez az ideiglenesség, törékenység, de hogy van-e még más értelmezése, igen. Például nem tudom, misztikus értelmezés?
0: Hát eleve van egy, tehát hogy ez itt sok minden, de az egyik, ami, tehát hogy úgy van, hogy van a szukott, és akkor ez kapcsolódik egy ilyen Sminyát Szeret nevű ünnep, ami valójában azt jelenti, hogy tehát a szukott az egy hétnapos ünnep, és a Sminyát Szeret, ugye az a nyolcadik nap. Uh-huh. És hát ez igazából, ezt mindenki valójában így kérdezgeti, hogy ez most valójában ez így micsoda, meg miért van ez így hozzátoltva, meg egyáltalán ez így mi a fene, és ugye nincs nagyon nagy fenék kerítve köré, alapvetően még pont olvastam olyan pont tegnap, vagy tegnap előtt egy olyan cikket, aminek az a címe egyenesen, hogy a semmi ünnepe, hogy így valójában ez egy nyolcadik nap, amikor egy örülj. Tehát legyen a izé után, hogy nyolcadik nap, ami örülj, de ez azért nem egészen... Hát eleve egyébként a szukott az egy nagyon erősen az van megparancsolva, hogy ez egy örömünnep, és hogy itt élt ki magad, és dolgoztál, széttoltad, és így alapvetően mostantól kezdve egy picit legalább legyen egy kikapcsolódás, egy hét, vagy nem, vagy mi hét, de igen, egy hét nap, amikor így örülsz.
1: Igen, de... és nem is nagyon van más ilyen ünnep, amikor ez ennyire explicit, egy ilyen parancsolat, nem?
0: Igen, tehát ez örülni kell. Hát mit tudom, van, mert a Púrim az például egy hasonló, de az már egy rabinikus valami. Uh-huh. Egyébként ez is bizonyos értelemben, de itt azért ez egy régebbi ünnep lehet, és hát mondom, teljesen egyértelmű, hogy nagyon sokszor ugye az egy fontos dolog, hogy a Biblia, Tóra, Tórában lévő praxisok, ünnepek, minden, azok nem, tehát nyilván lehet azt gondolni, és ez is egy teljesen legitim, sőt, hát a mainstream értem, vallásos értelmezés az, hogy az Isten parancsolta meg, hogy így legyen, és lehet is, hogy Isten járt közben, hogy az emberek ezeket a dolgokat csinálják. Ha bármit is gondoljunk erről az Istenről, de hogy így alapjáraton, és ebben nem, direkt nem megyek bele, mert szerintem ez nagyon sokféle mindenkinek a gondolkodása ezzel kapcsolatban, de hogy ez sokszor van, hogy egyszerűen adaptál szokásokat a zsidóság, meg ez a rendszer, amit zsidóságnak, vagy ez a korabeli zsidóságnak lehet nevezni. Tehát emberek örültek, nem tudom, orgiákat szerveztek, és termékenység, és nem tudom, miket jártak. És aztán jön a papság, akik a értelmiség, akik szeretnének valamiféle ilyen rendet, meg államot, meg hierarchiát, és így próbálnak felépíteni egy rendszert, és akkor ezeket hát gyakorlatilag így valahogy így megpróbálják behúzni maguk alá. De ez az összes vallásnak egy alap teóriája, és egy alap stratégiája igazából, ráépül a korabeli pogány szokásokra, úgymond. Uh-huh. Egyszerűen adaptálja, könnyebben tudjanak csatlakozni az emberek hozzá, hogy nem tudom, és akkor egy csomó, és nekem egyébként ez is az egyik legérdekesebb, ezt már többször mondtam, hogy számomra ez az egyik legérdekesebb része a vallásnak, hogy egyszerűen, amikor le lehet menni tényleg így a mélyére, hogy igazából ez mit jelenthet tényleg, tehát amikor ezek kialakultak. És én értem, hogy Isten, és hogyha hiszünk Istenben, akkor elhihetjük, hogy ő adta valamilyen módon az ő közbejárására, tudunk létezni, enni, termelni, aratni, stb., de hogy, és leíratjuk, hogy ez egy, vagy bárki leíratja, hogy hát ezt emiatt meg háláljuk, meg ilyen ünnepben, meg örüljünk, meg nem tudom, de alapvetően ugye ezeket jelenti, hogy már ezek a szokások így alapvetően megvoltak, és aztán Tóra az később igazodott ezekhez, nagyon sok esetben. Nyilván vannak saját innovációk is, de ez most mindegy. Na és akkor ez a nyolcadik nap, ez meg egyértelműen egyébként ez az eső ünnep. Tehát, hogy ez kapcsolódik valamennyire ez, de ez az egy másik ünnep. És ezt is hozzá toldották. Ilyenkor egyébként van egy szokás a zsinagógákban, hogy egy úgynevezett ilyen gesem, tehát egy eső imát mondanak el, és az eső ima lényege az, hogy akkor most érünk el oda, hogy újra esni kezdjen az eső, vagy bocsánat, hogy esni kezdjen az eső, hogy a természet újjá tudjon, vagy újra elinduljon ez a mezőgazdasági körforgás, és hogyha nincs eső, akkor nincs ez a körforgás, akkor nincs élet. Uh-huh. És hát gyakorlatilag ez zárja be, és miután egyébként még az is van, hogy a diaszpórában plusz egy napot is tartanak ebből a Sminiát szeretből, ezért ez a Simchat Tóra néven ünneplik a diaszpóra, ez Izraelen kívüli, tehát most mit tekintünk Izraelnek, hogy ez egy jó kérdés, de most az Izraelnek azt tekintjük, amit nem jelenleg Izraelnek hívnak, azon kívül igazából azon kívül, vagy ahogy értelmezik Izraelt azok, akik benne laknak, meg kívülről, tehát ez mindegy is, most ebbe tényleg nem menjünk bele, mert ez egy másik adás, nem már sok adás volt erről, és akkor ennek következtében ott csak egy napos ez az ünnep, de ebben az esetben ez két napossá válik. Tehát ez nem a szukot, ez a szukot utáni Sminiát Szeret nevű, a nyolcadik örömnap. De még az is két napos.
1: Akkor ez egy kilenc napos.
0: Hát ilyen, igen, és még egyébként nem beszéltünk Hosanna Rabbáról, ami ugyancsak egy ünnep, ami meg a hetedik napján van ennek a ünnepnek.
1: Ez egy ilyen őszi ozorácska.
0: Ez egy elég komoly ünnep. Na igen, és akkor ez itt az eső ünnep. Tehát, hogy alapvetően volt a termékenységi, és ez meg az eső.
1: És akkor még erre jön rá a Simhát.
0: És a Simhátor az meg ugyanaz igazából, hát akkor nem tudtam, és mit csinál még egyszer, eső, meg ráadásul, mit tudom én, így áskenázik. Európában az esőért imádkozni, a középkorban, meg a hóért, ugye, nem tudom miért, ugye az esőt a havat is jelentette, itt a felső német területeken, vagy felnémet területeken mondjuk, az nem biztos, hogy így annyira érthető volt az ottani emberek számára, azon kívül, hogy jó, hát most mit tudom, nem eszünk disznót, nem tudjuk miért, de nem eszünk, és nem eszünk, nem tudom én, és akkor mit tudom, imádkozunk az esőért, de hát meg fogunk fagyni, de hát mindegy, végül is imádkozunk. Tehát, hogy ott ez
1: jó,
0: az egész ilyen körforgás.
1: Jó, de van az, hogy bár most az aktuálisabb, egyre aktuálisabb lesz, ugye.
0: Nem, hát nyilván kellett, nem csak most itt beleképzelem magam, mit tudom én, a kis jégkorszak embereinek a helyében, ugye, de hogy ez most mindegy is, hogy ott mit jelentett egy ilyen jó kis esőzés, amiért imádkoztak is minél szeretkor. Meg egyébként is ki kellett találni valami funkciót, hogy jó, tehát akkor van ez az új, tehát a körforgás, és a körforgásnak ezt a lefordították, és az a Simhátor, az valójában a Tóra öröm ünnepét szimbolizálja, hogy ugyanaz igazából, mint a természetnek a körforgása, hogy az esővel úgy a Tórának, mert ugye a zsinagógákban minden szombaton, egyébként hétfőn és csütörtökön is, de ez mindegy, minden szombaton olvasnak a Tórából, meg minden ünnepen, de a minden szombat az fel van osztva 52 részre, és az egyszerűség kedvéért most így mondom, 52 részre, és abból olvas, és 52 rész felolvasnak az év során, ugye minden héten, és így az Mózes egész öt könyve elhangzik szombatonként, folytatásos előadás formájában, és ami azt is jelenti, hogy aki zsinagógában jár és tud héberül, az folyamatosan hallgatja ezt hétről hétre, és mert figyelt erre, vagy hétről hétre, és aztán pedig újrakezdik. És ennek az ilyen befejezés, újrakezdés, tehát az utolsó, tehát hogy utolsó szakasza a Tórának, ugye Mózes meghal, elindulnak a zsidó Kánaán felé, és Józsué átveszi a stafétát, tó, és akkor átfordulunk a világ teremtésére. Tehát, hogy egyébként egy ilyen partikuláris, ilyen nemzeti, népi történet visszaindul az univerzálisba. És hogy nincs vége. Tehát ez egy folyamatos és állandó körforgás, és hát gyakorlatilag ez egy ilyen lefordítása, egy ilyen vallásos nyelvre való lefordítása ennek az egész mezőgazdasági körnek. És akkor ez a Simhát Torá. Tehát ez a kettő van, tehát van az egyik az eső, a másik pedig a Simhát Torá, ezt előzi meg a Kaibák ünnepe, és a Kaibák ünnepének utolsó napja, az pedig a Hosanna Rabbá, ami, tehát ez a Szukotnak a utolsó napja Hosanna Rabbá, amikor pedig egyébként Szukothoz hasonlóan így körbe mennek az emberek ezekkel a lulávokkal, és tehát amiket mondtunk ezzel a négy lövénnyel, lóbálják, és gyakorlatilag ez itt a hivatalos vége egyébként a nagy ünnepeknek is, tehát ennek az egész bűnbánó, Rosh Hashanah, Jom Kippuri bűnbánat, életkönyvébe beiratás, jó év, rossz évünk lesz, az, hogy Isten rendelkezik rom, stb. Klasszikusan ez az, ami lezárja ezt az ünnepi ciklust, és akkor ennek a végén még kialakult egy olyan szokás is, hogy ebben a négy növényben az egyik az a fűszfa ág, ami eddigre már egy ilyen szárazabb fűszfa ággá válik, ugye leszakajtva, ugye ott lobáljuk itt 7-8 napon keresztül, és akkor ezt a száraz, vagy hát van, akinek nem szárad, meg mindegy, de hogy ezeket a fűszfa leveleket így le kell egy ilyen az imapadon, vagy az asztalon, vagy a földön, vagy a falon, tök mindegy, leverni róla, és ahogy így leesnek ezek a levelek, annak ugye az a szimbóluma, hogy így az még az összes maradék bűnünk, és minden, amit így elkövettünk, és ami miatt esetleg rossz lehet a következő évünk, akkor az így leperegje, meg leváljon. Tehát, hogy ez egy ilyen igazán sokféle, sok tartalommal, ugye nagyon sok hiedem, népi szokás keveredésétől, az ókortól a középkoron át, a viszonylag újkori haszid szokásokon keresztül egy nagyon gazdag és nagyon sokféle ilyen ünnepi kavalkád, aminek így a fő üzenete az az, hogy boldognak kell egyszerűen lenne, kell élni a boldogságot, és abban is jól kell magadat érezni. Szóval így ez így ennek az időszaknak a lényege. És hát nyilván az, hogy ez az eső ima azért, ez valószínűleg egyébként egy komoly dolognak is kellett még lennie. Tehát értem, a Dionüszia, meg az aratási ünnep, meg a szüretelés, meg a nem tudom, tehát az egész ez így nagyon boldog, és annak volt valószínűleg nagy szerepe, tehát az valószínűleg abban az időben, amikor ezek fontosak voltak, azokon a helyeken, azért ez az esélyre való ima, ez egy fontos imává vált, és ki gondolta volna, ugye, hogy ez most is alapvetően egy ilyen aktuális dolog. Hát most az, hogy nyilván imádkozunk, az mennyire segít minket így előre az életünkben a klímaváltozással kapcsolatban, azt ugye nem tudhatjuk, de mondjuk lehet, hogy ha egyébként ez az értelmezése ennek az ünnepnek, és hatással van bármire is, akkor lehet ez valamennyire előmozdíthatja az ezen való gondolkodást is, de épp ebből látszik egyébként, hogy a vallás, így önmagában ezek a vallási praxisok, amik az imákat, meg a spiritualitást jelenti, ez nem feltétlenül elég a világnak a megváltoztatásához, vagy jobb átételéhez, és emiatt egyébként a zsidóságban is, mint egyébként más vallásokban is, így más etikai és vallási rendszerekben vannak még különböző teendői az embernek, és hát ezek a teendők pedig azok, hogy nem csak imádkozni kell ezekért a dolgokért, hanem tenni is azért, hogy amiért imádkozunk, az megtörténjen.
1: Ami még így nekem tetszik nagyon így ebben a szimhetőri hagyományban egyébként, az az, hogy nem csak az van, hogy most újból, tehát hogy az elejéről elkezdjük olvasni a Tórát.
0: Ez egy ez?
1: Betelefonáló, igen.
0: Jó napot kívánunk, tiszteletem.
2: Jó estét kívánok.
0: Sorsolásra telefonálta.
2: Sorsolásra? Mert itt kisorsoltak egy sátrat?
0: Ha kisorsolunk, vagy egy ízét, egy etrogot. Nem. Ezt a citrancsot. Na, nem, bocsánat, belét folytottam a szót, ilyen hülyeskedésre.
2: Nem, semmi baj, Ádám, csak az fura, de na mindegy, nem szoktál tilosos adásokba betelefonálni, de mivel elkezdett telefonálni, az utolsó fél, kötőjel másfél percet már nem hallod, mielőtt te magad adásba kerülsz. Úgyhogy most az utolsó percben nem tudom, hogy mit sorsolsz ki. Azt akartam mondani, hogy igaza volt Eszter, amit mondotta az elején, hogy ezt egyébként sátoros ünnepeknek hívták régen Magyarországon. Aha. Egészen Rososónótól, mert hogy így mondták, hogy Rososónó az én nagyszüleim még, mert akkor nem angol átírásból ejtették valahogy. Szóval Rososónótól, amit most, ahol tartottál, az a sátoros ünnepek, ez az egész őszi időszak. És csak ilyen kultúrtörténetileg annyit szerettem volna hozzátenni, hogy most a tudomány mai állása szerint egyébként mi, mint emberek, a növénytermesztésre egyébként az alkoholért álltunk át.
0: Na,
2: sokkal stresszesebb és nehezebb életformára egyébként, mint a gyűjtögetés vadászat volt. Egy sokkal, hogy mondjam, rizikósabb élelmiszer megszerzési mód, sokkal unalmasabb és sokkal munkásabb életmód a növénytermesztés, mint a gyűjtögetés, vadászat, halászat. És valószínűleg ma már úgy rémlik a tudománynak, hogy a magas kultúrák is, és az Egyiptom és Mezopotámia, és egyébként Kína is nem a kenyérért vagy a rizsért, hanem az annak megerjesztett, elfogyasztható változatáért álltunk át a letelepedett életformára, és a növénytermesztés, ami mondom, sokkal több meló, kockázatos, tudod, jó termés lesz, vagy nem, sokkal kellemetlenebb életmód, és sokkal többet kell naponta gályázni azért, hogy a mindennapi betegünk meglegyen. De mindezt az alkoholért megtette az emberiség nagy része.
0: Na, én ezt a verziót még nem is hallottam, mert azt tudom, nem, hogy amit mondtál, az nekem az időt nyilván eszembe, a Mindenek hajnal a Grébertől, illetve a, hát nyilván a, ez a nagy mezőgazdasági forradalom hirdető, nagyon jó pofa sztoria, ugye ez meg a, hogy milyen nehéznek, hogy így feladták a jó kis gyűjtögető vadász életüket, az meg ugye a Harari. A nagy sztoriainak egyike.
2: Nem ilyen, így, igen, mondjuk az elmúlt 5-10 évben lett ez tudományos álláspont.
1: Uh-huh. De én úgy tudom, hogy amit mondasz, ez már ez egy régebbi vita, tehát ez nem mostani, és ez igen, még nem bizonyított.
2: Igen, nagyjából eldőlt.
1: Aha.
2: Most, amit legutóbb erről olvastam, az az, hogy most már a nem tudom, Mezopotámiában, Indiában, Ázsiában, akárhol találsz cserépedényekben lévő semmiből is tudnak levenni olyan mintákat, hogy tudják, hogy abba erjesztett cucc van.
0: Na most, ami egyébként érdekes, hogy a Közel-Keleten mindeközben azért alapvetően az erjedés, vagy nem tudom, az erjedés, vagy magát a jó érzést, azt egyébként nagy valószínűséggel a fű okozta. Mert
2: ja, én is olvastam azt a könyvet is, de ez azért már egy sokkal szélesebb körben átért ilyen tudományos elmélet, de ez viszonylag új, tehát amikor én is 30 éve a történelem szakon tanultam, akkor ezt még nem is említették, hogy ehhez lehet köze, de ma már azt hiszem, hogy szóval 10-20 év már ez lesz az általánosan elfogadott. Ha valakit érdekel meg mostanában amúgy is divat Skandinávia fele utazgatni, akkor egyébként Kopenhága külsőn, vagy hát mellett Roskildeben, ahol a híres fesztivál is van, Leirénél, ott van egy múzeum, egy ilyen szabadtéri, marha nagy téren, tehát nem egy múzeum, egy épület, hanem egy skanzen tulajdonképpen, ahol ezt a vaskor, bronzkori életmódot mutatják be, és ez még jóval előbb készült, mielőtt ez egy ilyen általánosan elterjedt elmélet lett, de ott is az egész bemutató erre épül, hogy végül is más oka nem lehet, tehát nincs más racionális magyarázat. Tehát sokkal többet melózzunk, sokkal kényelmetlenebb életet éljünk.
0: Hát szerintem még akkor se éri meg, hát
2: legyünk,
0: miért jó az?
2: Mi legyünk téve az időjárás, az árvíz, a napsütés, a akármi esetlegességének, hogy ez csak a piáért tehettük, és akkor most nem tudom megmondani annak a segédtudománynak a nevét, hogy ilyen biológiai mintát tudnak venni a...
0: Igen, igen, tudom, tudom, abszolút, hát ez megvan, ez a...
2: Annak most az eredménye, hogy amikor találtak, azt hiszem, hogy az először talán pont az asszír birodalomból származó mezopotámiai...
0: Izraelben találtak először ilyet amúgy, Rekefet.
2: Igen?
0: Aha.
2: Jó, nyilván mindent Izraelben.
0: Persze, hát és te...
2: Isten kiválasztott népe vagy.
0: Hát ezért lehet.
2: Ha valaki először ezt elkezdtem, nyilván a zsidók lehettek, sőt, lehet, mi kaptuk meg a receptet Istentől, és akkor terjesztettük a többieknek, nem?
0: Igen, igen, igen. Hát figyelj, én igazából igen, abszolút megvan, igen, igen, ez a sztori. Nagyon szépen köszönjük akkor ezt, hogy hozzátetted. Mond.
2: Az elmúlt két héthez szeretnék hozzászólni.
0: Na kérem. Azért nem vagyunk felelősek, csak mondom, de szólj hozzá.
2: Akkor nem vagytok felelősek.
0: Az előző két héthért. Azért vagyunk felelősek, hogy összesség fasságért, amit mondom.
2: Nem neki releváns kérdéseket. Én a múlt héten már élőben hallgattam, de nekem nem esett, a legelejét nem, de nem esett le, hogy ő a vendég, mert te tartottad az előadásodat a Rocsosónóról, és ő mondta 466-szor, meg háromszor azt, hogy igen. És volt két zárójel, amit ő nyitott meg. De szerintem ebben a műsorban, most már a sok éves hagyományával, egy ilyen embert meghívni, és nem tenni föl releváns kérdéseket azzal kapcsolatban.
0: Volt már két héttel ezelőtt.
2: Tudom, meg... de ott se tettetek föl releváns kérdéseket, mert ő, most bocs, de az én olvasatomban ő egy terrorista, az iszlám dzsihádot képviseli, ennek nem csak a jelképeit teszi magára, tehát G. Russell, aki egyébként megcsinálja maga a hisztiét a tilos rádió maratonján is, és mégis minden megállapodás ellenére kiteszi a palesztin zászlót, lehet elhinni, hogy a Zsírász egy hasznos idióta, de a Walter Richard, aki a múlt héten vendéged volt, ő fölült egy olyan hajóra, amelyik egy hadszíntéren provokálni ment. Ő róla itt a Mércén és a Balos Magyar médiában egyik nap azt olvashatott, hogy elrabolta, másnap az, hogy túlszul ejtette az izraeli hadsereg. Ő egyébként azt elmondta két hete, nem tudom, hogy hány éve, de egyébként Európa, az Európai Unió, Nyugat-Európa legantiszemitább zsidó ellenes országában él, ahol, aminek maga a miniszterelnöke egyébként ebben az antiszemita kijelentéseiben éli ki a politikai karrierjét. Nem tudom, hogy mennyiben az ő szemlélete az ottani aktivizmus kapcsán változott, de én szerintem, mondom, a Rastadzsi is mond érdekes dolgokat, baromságnak szerintem, tájékozatlan, stb., de még róla el tudom hinni, hogy egy hasznos idióta. Márhogy nem a mi szempontunkból hasznos, hanem a dzsihád szempontjából hasznos. De a Walter Richardot kétszer meghívni, releváns kérdés neki nem föltenni, a Tilos Rádió Daszke című műsorában a sok éves vasárnapi, és most újabban a szerdai folyamban. Szerintem
1: feltettünk neki normál kérdéseket.
0: Figyelj, én úgy vagyok vele egyrészt, de ezt mondtuk is elég sokszor, hogy ez ebben a adásban is, hogy egyrészt a Ricsi nekünk nagyon régóta haverunk, ez nyilván nem magyarázat semmire, de az viszont igen, hogy elmondtuk, hogy mi elsősorban nem arról szeretnénk beszélni, amiről mindenkivel már beszélt, és el lehet olvasni róla, amúgy,
2: az, hogy mindenkivel mit csinál, de hát én a Tilos Rádiót hallgatom, és abból tájékozódom.
0: Jó, figyelj!
2: Hogy van egy zsidó műsora.
0: Lesz, és akkor lesz, még jönni fog a Ricsi egyébként nagy bánatodra.
2: Legyen olyan alkalom, jó, amikor kérdéseket lehet neki föltenni.
0: Jó, így lesz, jó, megígérjük.
2: A előadásodat, ha egyébként értettem volna is, hogy bent van a Ricsi, akkor sem szakítottam volna meg ezzel, de Eszternek már kifejtettem egy hosszabb magánbeszélgetésben a véleményem, azért mondta, hogy ójjaj, amikor erre tértem rá, de szerintem ez nem oké, és szerintem egyébként egy dzsihadistának színteret adni a...
0: Figyelj, a Ricsi, nem akarok az ő nevében beszélni, én nem gondolom, hogy a Ricsi az dzsihadista lenne, de tiszteletben tartom azt, hogy te ezt gondolod. De jó, jön majd.
2: Értem, és azt is megértettem, és elfogadtam érként, hogy följött egy csomó régi emlék, és az első alkalom az inkább egy smúzolás lett, hogy egy másik ilyen...
1: Ez nem smúzolás volt, hanem ez ugyanolyan, mint amikor van egy mondjuk egy színész, és így a magánéletéről kérdezed, és az az ember az így azzal a kontextussal együtt tudod értelmezni azt, amit ő csinál. Tehát, hogy azért kezdte onnan az Ádám ahonnan, nem azért, mert ismerjük és a haverunk, hanem azért, mert a Ricsi már Magyarországon is aktivista volt, és szerintem pont egy olyan mélyebb rétegre tudtunk vele eljutni, hogy miért megy el egy ilyen tüntetésre. Ő zsidóként számomra az új információ volt, ahhoz képest, hogy mondjuk meg lehet nézni, hogy mit.
2: Csak ez pláne kérdéseket vett föl, mert nekem az ütött szöget a fejembe, pontosan ismerem annak az adásnak a tartalmát, hogy a Ricsi még azt is elmondta, hogy azért fontos ezt az ügyet képviselni, mert számára az ő felfogásában maga ez a zsidóság. Az
1: igen.
2: Elesettekért, meg a nem tudom kiért,
1: igen,
2: kiállni.
1: Igen.
2: De ha maga ez a zsidóság, akkor szerintetek, hogyha amikor már mondjuk tudni lehetett a világban a koncentrációs táborokról, és megtudták volna az amerikai zsidók, vagy az Angliában élő zsidók, hogy a koncentrációs táborhozó SS-eknek a munkakörülményei sokkal szarabbak, mint a nem tudom, az orosz fronton lévő eszeteknek, de ez nem így volt egy abszurd példa, mert luxus életük volt ott, akkor szerintem New Yorkban tüntettek volna azért a zsidók, hogy a KZ-lágerben dolgozó SS is kapjon ugyanolyan ellátmányt, ugyanannyi szabadidőt.
1: Már ez menő, már nem tudjuk követni, várjál.
0: Eljött az utolsó bűvös másfél perc, akkor annyit tudunk csinálni.
2: Ha a zsidó kiáll az elnyomottakért, akkor ez alapján mondom, abszurd példa, de akkor zsidóknak tüntetni kellett volna, hogy jobb munkakörülményei legyenek. A KZ lágerben dolgozó
0: esetek. Elnézést kérünk, csak még el is kell búcsúzunk.
2: Kellett volna föllépni.
0: De nem folytassuk ezt a következő... De majd folytatjuk, bocsánat.

0: Egyébként ez egy fontos kérdés, és teljesen tisztelbe tartom azt is, hogy mindenkinek az erről nagyon elképesztő véleményei vannak, és minden zsidó főként, és zsidó embereknek a nagy része nagyon tart a palesztinok melletti kiállástól, és sokszor összemossák ezt az antiszemitizmussal. Nem biztos, hogy erre gondolt betelefonáló barátunk, de most már mindenkitől búcsúzunk, és mindenkinek jó ünnepet kívánunk, legyen jó esőnk, és sziasztok! Két hét múlva találkozunk, lehet, hogy a Ricsivel.
1: És sziasztok!

Kedves és hűvös éjszakát minden jutottnak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on. Zsoltan Andrással, Papóval, az éjszakás műszakot.

0: olyan lelkesen telefonálgatott, de remélem minden rendben van, csak más elfoglaltsága van.
1: Van éjszakai munkája volt neki szerintem akkoriban.
0: Aha.
1: Akkor kérlek szépen, Zsolti, voltak megfejtések a...
0: Hú, volt. Várjál, csak mi is volt, mert most meg kéne néznem, hogy egyetlen mi volt az. Ja igen, az a fatárkormányod, az arra ott azt tippelték, hogy fatároló.
1: Tökéletes tűzi fatároló, egészen pontosan.
0: Igen, csak hogy miért nincs teteje, meg hogy baleset veszélyes, de mindegy, hát most ebben nem...
1: Miért baleset veszélyes?
0: Én azt nem tudom, hát most...
1: Ja, valaki azt írta.
0: Igen. A másiknál pedig... Na, most miért nem megy oda? Oda ment. A másiknál ennél a kis hengeres valami bizbasznál, ezre meg... Hát légpuska töltényre tippeltek, de az szerintem nem ilyen. Illetve, hogy olyan, mint egy pici LED... Ez a két ötlet volt.
1: Hát ez nem sok, nem talált egyik sem.
0: Na.
1: Akkor elárulom, hogy mi ez, és örülök, hogy végre egyszer újdonságot hozhatok. Ez az a kis valami, amikből sokat felszerelnek, illetve ügyesen rászerkeztik az autógumira, és akkor ilyen téli kapaszkodó, és kopogó hangot adó ilyen bevonatlanyos, ami lesz ilyen plusz dolog. És az elvékonyadó szele, az ott még egy ilyen kis más fémből van, kemény fémből, egy kis picike kis, mint egy ceruza vég a töltőceruzában, az a kiáll, azok a kapaszkodó felületek egyébként. És természetesen nem belülről teszik rá, hanem ezt úgy gyártják, és a gyártáskor egy pici lukat csinálnak fent, és beledobják, és úgy velnyomják a gépek, és ez a vastag, vagy szélesebb rész egész egyszerűen átmegy a lukon, és ott így helyet csinál magának, és visszafelé már nem jön. No.
2: De nem láttam én.
1: De hallottatok már egy autót elmenni, biztos nem, amikor ilyen kopogós.
0: Én még nem, azt tudom, hogy így a Észak-Európában, Skandináviában használják ezeket a szöges gumikat, de még én sem láttam.
2: Galszög.
1: Igen, ez a galszög. Ebből, mit tudom én, 5 centinként van, még több sorban. Na, akkor fölteszek néhány...
2: Pavacsalád kevének volta, úgyhogy nem csoda, hogy...
1: A jégre kell, nem a hónap.
2: Éppen.
1: De jeget se látták az hónap. Na, akkor mit gondoltok, melyik két ország között a leghosszabb határ? Melyik lehet a...
0: Én szerintem az USA-Kanada lehet, vagy a Kína-Mongólia, tudja fele.
1: Hát,
0: egyik se.
1: De el is találtad mindjárt az elsőt valóban.
2: USA-Kanada?
1: A USA-Kanada az két részből terülik össze. Egyszer az Alaszkánál, egyszer pedig ugye az Egyesült Államok fölött, között a kontinentális rész fölött, és a kettő együtt 8891 kilométer. A leghosszabb folyamatosan összefüggő határ egyébként érkező Kazah és Oroszország közötti. Az 7600 kilométer egymagában. És amit mondta, Kína-Mongólia az 4300, ami nem kevés egyébként, tehát nagyon sok, de csak a fene ezeknek a nagyoknak. És
2: hol tartanak a norvégok meg a svédek?
1: Európában ők a legtigrisebbek ilyen szempontból, mert Norvégia és Svédország 1600 kilométeres határvonal van.
0: És mondjuk Chilének valamelyik szomszédjával?
1: Chile és Argentina között értelmszerűen a nagyon hosszú határ, ami 5300 kilométer, ami szintén. És egyébként az érdekes, hogy a legdélibb része, az a Tűzföld felől, az egy ilyen vitatott dolog, tehát ott nincs igazából kijelölve,

0: Úgyhogy a tulajdonképpen kintként sörözőbe behúznak egyet, de az nem a hivatalosan letárgyalt, megegyezett vonal, mert amikor a térképészek arra jártak, és az egészet fölmérték, akkor voltak ilyen nehezen megközelíthető részek, meg jeges, meg nagyjából az Andok vonalát viszik végig, és nem tudtak közel menni, úgyhogy megállapodtak, hogy valahol ott van, de nincs pontos határ. Na, aztán egyébként az érdekes, hogy Magyarország és Szlovákia között egész hosszú különben a határ. Az mennyi csatornátok?
1: András, mondjál most te valamit.
2: 300 kilométer.
1: Én is 300 valamennyire tippelnék, szerintem több 300-nál.
0: Nézd.
2: Na mennyi?
0: Nem akarok hülyeséget mondani.
2: Mennyi?
0: 655.
1: Asta.
0: Úgyhogy ez nem olyan kérdés.
1: Megergőzik ide-oda.
0: Még ami elég, a spanyol-portugál határ az 1200 kilométer. És Oroszország és Fehér Oroszország között is 1200 kilométer van. Aztán érdekes, hogy Mongóliának két országon összesen, Oroszországon és Kínával, és mind a kettő nagyon hosszú, például a Kína-Mongólia 4600, ahogy mondtam már, és az Oroszország 3500 körülbelül, kicsit kerekítgetve. Na, mondok mást még. A kecses szót mindenki ismeri jól, és használjuk is, de mi az a kecs? És azt hiszem, még valahol felírtam egy jó kis kérdést.
2: Ja, kecs. Szlovák határt legalább tudtam. Mint fogalom. Ha mérték is, nem is.
0: Majd mi is van kívül, mesélj el nekünk is. Na, most nem találom egyébként. Képzeld, jó, láttam én is, most megnéztem az országúti világbajnokságot.
1: Na.
0: És hát teljesen meg voltam hatódva, fantasztikus, hogy mit produkált ez az amerikai srác. András, nem láttad, ugye?
2: Kinyert?
0: Egy McNulty nevű amerikai srác, aki hát a legjobb vízhordó közé tartozik, de ő maga nem szokott nagy versenyeket nyerni, bár már futamot vagy etapot nyert a Giron is egyszer, meg a Vuelta-n is, és meg egyébként Amerikában a legjobb időfutam versenyző, tehát időfutam, amerikai időfutam bajnok. És tulajdonképpen ez az első ilyen komoly nagy megméretetés, ahol ilyen jól szerepelt, és teljesen egyedül elment az utolsó 30-valahány kilométeren, és nem érték utol az üldözők. Egyébként azt tudom, Zsolt, hogy ez nagy rész annak köszönhető, hogy ha az ugyanez a Vuelta-n történt volna, vagy bárhol máshol, akkor utol érték volna. Itt azért nem tudták utolni, mert nincs rádiózás, és nem tudnak a fülükre mondani infokat. És ahogy jöttek fel egyszer, már 14 másodpercre megközelítették, akkor azt hittem, hogy most már ez a vége, most egy-két kilométer is megfogják.
1: Na, de hát az ő hülyeségük volt, hát már látták maguk előtt, ahhoz már nem kellett volna rádió.
0: Nem, épp azt, hogy nem látták.
1: Nem látták?
0: Nem látták.
1: Hát
0: mi láttuk a helikopterről. hogy már...
1: Akkor rosszul emlékszem, mert mint hogyha szemből mutatták volna őt, és a mögötte látszott a sor, de egyébként azt tegyük hozzá, hogy ő Pogacsárnak a segítője, tehát eddig Pogacsáron volt a szivárványos, ezt is most csapaton belül ugye egyel odébb került, és egyébként tényleg nagyon-nagyon jó segítő, tényleg.
0: És... De miért, hogy majdnem 40 kilométeren keresztül elmenésben, úgyhogy a világ legjobb jönnek mögötte. És elég szépen, a 14 másodperccel szépen megint visszahizlalt a 30 fölé, úgyhogy csak tátottam a számot, hiszen azt hittem, hogy mindjárt megfogják. És mi föntről a helikopterről egy képernyőben láttuk őket már, de ők nem látták. Ha látták volna, akkor megfogták volna.
2: Egyébként milyen átlagot tudni?
0: Ja, és kiszámoltam, 45,5 átlagot ment.
1: Ez derék.
0: És pokoli távon 273 km kézirondás. 6 óra 17 perc. Ez állatkínzás egyébként, ilyen hosszú futamokat csinálni. És 6 óra 17 percen keresztül 45-ös átlagot menni. Hát ez...
2: Majd, hogy hát sík vidék volt.
0: Nem. Nagyon kellemetlen hegyeket is megképtek.
2: Még az se?
0: Nem azt mondom, hogy hegyi menőnek kellett lenni, de voltak nehezebb 100 méterekben, ahol mindenki kiállt először a nyerekből, és sokan lemaradtak ott, lemozolottak.
1: Tegyük hozzá, hogy ez egy körpálya volt, legalábbis a táv második fele, nem tudom hány kört mentek, és abban alattomos emelkedők voltak. Tehát tényleg nem ez a magas hegy, de olyan húzós, csúnya emelkedő, és ugye ezeket többször föl kellett menni, miután ugye ott körözgettek.
0: Arra gondoltam,
2: én most hadd kérdezzek egy olyat, amit rögtön elárulom, hogy nem nagyon láttam. Időnként láttam, ez hány napig tartott, mert az M4-en láttam napokon keresztül kerékpárversenyt, de ez sok nap volt?
0: Ez egy egynapos verseny, csak többféle van női, meg junior, meg ezért látod, úgyhogy
2: több
1: nap így megy. Több mint egy hét volt egyébként a teljes. Azt hiszem, hogy múlt szombaton kezdődött a női időfutammal, vasárnap volt a férfi, és akkor így tovább.
0: És most megnéztem, hogy az időfutamon negyedik lett különben.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy ott is nagyon jól szerepelt. Először nem is neki drukkoltam, először a többiek nem, hogy fogják már meg, aztán ez egyre szimpatikusabb, mert végül már rágtam az ötövet, hogy izgultam. És hát ez a 6 óra 17 percen keresztül nem találok szavakat. És a 45 km/h az nagyon-nagyon gyors.
1: Ja. Amúgy az nem régi hír volt, hogy a Paskatablanka eligazolt az SD Works-ből, amit már mindenki várt, hogy már végre menjen már onnan el, mert ott nem kapott levegőt egész egyszerűen. Tehát ott van két olyan, a Reisser meg a Lotte Kopecky, hogy ő ott egyszerűen nem jutott semmilyen lehetőséghez, és átment a Lidl Trackhez. Majd tegnapi hír volt, hogy a Lidl Trackhez megy a Kajsa Nibjadoma, aki lényegében véve a második számú női versenyző, és szegény Vaskata vagy Blanka a cseberből vederbe került.
2: Nem szóltak neki előtte.
1: Na, úgy tűnik.
0: Aztán még egy érdekes sporthír volt a múlt héten, a nagyszerű nyílt vízi úszóinkat jó belül berakták a hintába, ez a sapka kérdésre, olvastátok?
1: Ez nonsense.
0: De nagyon szép tiltakozó levelet írtak a versenybíróságnak a Magyar Szövetségből, azt láttátok? Amiből kiderült, hogy hát azt, ha letárgyalják, azt csak nekünk adhatnak igazat, mert András, te tudod, miről beszélünk? Nagy.
2: Hogyne. Hát az a srác, a Betlen Dávidból talán?
0: Igen. Meg a Bettina.
2: Igen, és kaptak valami sapkát, amin volt valami jel, vagy nem volt valami jel, és ki kellett fordítani.
0: A szponzor, a szponzornak a neve, hogy jobb vagy bal oldalon kell, hogy legyen.
1: Na de hát ez a teljes röhely, hogy most a jobb oldalon volt a szponzorjel, és nem a bal oldalon, szóval ezért valakit kizárni, hát ez komolyan mondom, levegőt alig kaptam, mikor ezt meghallottam. Ez olyan abszurd.
2: Én ilyenkor mindig azon meditálok egy pillanatra, hogy persze az ember fölháborodik, stb., de hát a másik 50 úszó ezt tudta.
1: Azt hiszem, hogy nekik valami baj volt, elkeveredett a sapkájuk, vagy én nem is tudom, mi volt, tehát, hogy ők kapták ezt a sapkát a rendezőtől.
2: Igen. Igen,
1: és aztán, hogy a Betlehemnek még szóltak, de azt már ő nem hallotta, nem tudom, tehát valami ilyesmi volt. Hát meg ugye egyedül voltak, nem tudom, hogy egyetlen stáb volt-e velük, vagy csak kimentek ketten. Tehát,
2: nem, azt olvastam, hogy kísérő, és nem tudom, hogy hívják még menedzser nélkül, tehát gyakorlatilag ketten vettek részt a versenyen, nem volt se kutya, se macska, aki esetleg szólt volna, hát azt nem tudom elképzelni, hogy nyelvi nehézségeik lettek volna, hogy nem értik meg, ha tényleg ez világos, de mondom engem az hol volt ez a verseny? Nem német?
1: Szerbiában vagy Horvátországban?
2: Szerbiában?
1: Valahol Jugoszláviában volt.
2: Azt olvastam, hogy így aztán persze még a pénzdíjról is lemaradtak szegények, amik biztos jól jöttek volna nekik. Érthetetlen, de hát passz. Hát most nem csak mit mondani, sajnáltam őket. Azért azt nem gondolom, hogy ez semmiféle magyarázatot nem kaptak. Nem volt egy versenykiírás, vagy bármi, amit ők nem olvastak, nem láttak, nem tudtak, hát ezt most sosem fogjuk megtudni. De mondom, ha azt olvastam volna, hogy tömegesen zártak ki ilyeneket, akiknek nem volt jól a sapkájuk, akkor nyere egyet az előtt, de ha jól tudom, csak ezt.
0: A Betlehemnek még az is betett, hogy őt kizárták, ilyen dobogós lett volna, és a mögötte levőnek pont ugyanolyan sapkája volt, mint neki. Ő meg megkapta helyette a bronzérmet.
1: De neki is fordítva volt?
0: Neki is rossz oldalon, pont úgy mondom. Egyformák voltak is. Őt kizárták, a mögötte levő meg megkapta a nevét. Úgyhogy, de nagyon szép, logikusan összeállították a bűnlajstromát a kizárásnak, úgyhogy hogy szerintem meg fogják kapni utólag.
2: Már el is történt fellebbezés egyébként?
0: Igen, azt mondom, hogy tényleg nagyon klassz, logikus és szép lehet írt a Magyar Szövetség, úgyhogy nem nagyon kérdezik.
2: Lehet, hogy a pénzdíjat esetleg megkapják, a dicsőséget azt már nem, de hát az nem az egyetlen a sportban.
0: Ezek mindig boldogsággal történnek, amikor ilyenekről beszélünk, meg eredményekről, meg ilyen bánatokról. Ez jelenti azt, hogy a világban jól mennek a dolgok, hogy ezek a kis pitiánes szívszorosságok, amikor nagy hír lesz, meg beszélünk róla, meg fontosnak tartjuk. Én azért tartom borzasztó fontosnak a futballnak az eredményeit, meg a közönségnek a boldogságát, meg reakcióit, hogy egy olyan küzdelem, egy olyan megmérettetés, ahol tulajdonképpen milyen boldog lehet az a világ, ahol ezek a legnagyobb események, és nem pedig háborúk, meg gyilkolások, meg szörnyűségek.
2: Ez világos. Én most néztem, én a magyar válogatott futball meccseit meg szoktam nézni, tehát azt azért nagy hazafi vagyok ilyen szempontból. Mondjuk azt, hogy nagy örömmámorra nincs sok. Talán ez, amit te mondtál, hogy nincs háború itt. Az, hogy lassan itt mindenki átlép rajtunk, ez úgy gondolom, hogy ez visszatértünk a megszokott mederbe.
0: Én meg anti-hazafi vagyok, egyrészt nem nézem meg, de másnak örömmel olvasom, hogy megint kikaptak.
1: De az a röhely egyébként, hogy te most tényleg évtizedek óta már csak egy perce vagyunk az áttöréstől, most már biztató jelek mindig vannak. Miközben a magyar védelem évtizedek óta átjáróház. Tehát konkrétan az, hogy az ötösön csont egyedül ott van az ember. Azt mondja a speaker, hogy oda nem érhet ki a kapus. Ötösről fejes gólt kapni az abóvó kapus hiba, tehát itt nincs vita. Az onnan nem lehet gólt fejelni. A védője az valahol egészen máshol jár. Tehát, és ez évtizedek óta így van, és újra, de biztató jelek mindig vannak. Toljuk a pénzt bele, számolatlanul. Ez a Szoboszlai is, ugye... Én nem voltam különösebb rajongója, de hát most, amiket már elkezdett itt művelni, ez nekem már egyáltalán nem szimpatikus. Benne van a fociban, mitől lenne benne a fociban, hogy oda megyek, elkezdek provokálni, majd elszaladok onnan, tehát ez az egész olyan.
0: Na, mondjad, de fogom szükség, hogy mire veszélsz, mi történt?
1: Az utolsó percben az ukránok ellen, hát ugye azzal kezdődött, hogy hát kifütyülték az ukrán himnuszt, a kultúrát nézőink, hát állítólag nem sokan, csak pár, csak mondjuk ezren, a többiek nem, no mindegy. És akkor volt egy kiállítás az ukránoktól, de vezettek 1-0. És akkor a Szoboszlai lényegében véve ott valakinek ott beszólogatott, vagy provokálta az ukrán csávót, és ebből lett egy tömeglögdösődés tulajdonképpen. De úgy, hogy oda ment, hát mint a legsunyibb módon, érted, oda megyek, beszólok neki, majd elszaladok onnan, és majd a többi, a parasztok majd leboxolják helyettem a meccset. Na mindegy.
2: Én azt gondolom, hogy a Szoboszlainak a viselkedése az kicsit megmagyarázható, de megmagyarázható abból szempontból, hogy ő mégiscsak azért a Premier League-ben és a Liverpoolban szocializálódik napról napra, hétről hétre. Én a Premier League meccseket megnézem, viszonylag sokat. Ott nem engedheti meg magának ezt a viselkedést. Eszébe nem jut. Eszébe nem jut, hogy a ilyen teátrális jelenetekkel, amik semmiről nem szólnak, csak mondjuk a nézőknek a hergelése, és egyáltalán ezek ott nincsenek a részéről. Egy, mondjuk az egész Premier League-ben alig van, hogy valaki ezt megteszi, vagy megmeri tenni. Én azt hiszem, hogy nem vitatom az ő tehetségét és egyébként. Túl nagy rajta a teher, tehát talán nehezen viseli azt, hogy ez a magyar válogatottban szinte mindent tőle várnak. És ez a játékban is így van, tehát lassan ott tartunk, hogy a kapus csak neki dobjahatja ki a labdát, majd ő megoldja. Úgyhogy ezt már sokszor elmondtam itt egyéb körökben, hogy rettenetesen hasonlít nekem a Détárinak a helyzetére annak idején. Ugye ő is az első számú magyar futballista volt vitathatatlanul akkor, és számtalan válogatott meccsen lehetett látni, hogy szerencsétlen visszajött már az ötösre, ott megkapta a labdát, mindenki szerteszét rohangált, és majd ő odarúgja, aztán lehet, hogy odarúgja magának, fölíveli magának, majd ő előre szalad addigra, és befejelésbe. Tehát a Szoboszlainál is ezt látom. A magyar védelemről csak annyit, hogyha valaki a európai vagy a világfutballt nézi, akkor látja, hogy a védelmekben olyan képzett játékosok játszanak, ezért lehet megcsinálni azt ezeknél a jobb csapatoknál, jobb bajnokságban, hogy a labdát kihozzák, és nem kirúgják előre, mert egy kirúgott labda az oda megy, ahova jönnek rögtön vissza. A magyar védelemben, akik játszanak, nekem úgy tűnik, mint laikusnak, hogy nincs az a labda biztonság, amivel ők kimernék passzolni. Tehát látjátok, aki nézi, hát Papó valószínűleg kevesebbet, hogy ott lehet, hogy te látod, hogy kipasszolja a labdát a kapus, visszakapja 5-6-szor keresztbe, és mindezt a 16, saját 16-osán belül. Ugye, mert a másik meg ezt a pressinget játsza, és szinte ott vannak, de megmerik csinálni. Mert olyan képzett védők vannak, akikre ezt lehet építeni. Nálunk, ha 2 darab ilyen passz elmegy a félpályáig, hát már boldogok. Úgyhogy ebből egy fölépített támadás futballt én nem csodálom, hogy nem tudnak, vagy legalábbis nehezen jön össze, és hát gondolom most már nyomasztja őket ez a sikertelenség, a Rosszinak a nyilatkozata is sem nagyon építheti a lelküket. Azt sem értem, hogy ha ő egy ilyet mond, akkor miért nem mond le?
1: Hát mert 10 milliót kap havonta, te nem mondanál?
2: Hát én biztos nem, de hát azért viszont nem is mondanék ilyet.
1: Ugye a csávó idejött, Olaszországból, mert egy haverjának volt egy étterme, meg van is egyébként most is az Andrássy úton, és aztán valahogy itt ragadt, tehát ő nem egy ilyen képzett futballedző, hanem valahogy itt ragadt a Honvédnál, és akkor őt lényegében Orbán úr kinevezte szövetségi kapitánynak, és így lett ő. Tehát hát nem arról van szó, hogy
2: Hemingway találta meg még a Honvédnál.
1: Igen. De nem arról van szó szerintem, hogyha ő itt lemond, akkor hirtelenjében csőstől jönnek az állásajánlatok ilyen a legjobb klubokhoz. Szerintem egyáltalán nem erről van szó, de hát majd meglátjuk, mert ez sokáig nyilván nem lehet így húzni. Nincs is értelme. Hát,
2: igen, de én még azon beszélgettem itt, hogy mondjuk, hogy ezt ő meglépi. Van-e olyan magyar edző, akit az ember ott el tud képzelni?
1: Nincs, akit most én hallok, hogy követelik vissza az a Rebrov, aki ugye a Fradinak volt edzője, és ahogy mondják, én nem követem ennyire a dolgot, hogy akkor ő egy nagyon jó Fradit csinált. Aztán az ukrán szövetségkapitány volt, de hogy most lényegében valami egy vagy másfél éve ő szabad, nincsen állásban.
2: Hát mindegy, most gondolom, hogy ezt a hátralévő két meccset, vagy talán még novemberben vagy októberben lesz még egy pár meccs, ezt gondolom még ő lenyomja. Valószínűleg az MLS és annak az elnöksége sem nagyon szimpatizál ezekkel az üzenetekkel, hogy valakinek el kéne már dönteni. Lehet, hogy még a végén magukra veszik.
1: Szegény papó olyan lemondó a szomorkodik.
2: Bocsánat. Be is fejezem.
0: Jókat mondtam. Egyébként, amit mondta a Détányon, az még az is hasonlít a Szoboszlaira, hogy ő is nagy szabadrugásról lövő volt. Nagyon eredményes volt.
2: Igen, én a Détárit becsült nem szerettem. Egyébként a becsülésem a Szoboszlai iránt is megvan, mert véletlenül Liverpoolban valaki nem kezdő, nem csapatkapitány helyettes, amit ott, tehát ezt nem adják csak úgy, tehát ott valaminek el, csak egy ilyen markáns differenciát látok. Ez kicsit olyan nekem, mint annak idején, amikor még mi nehezen utaztunk ki ebből az országból, és ha kimentél, akkor láttad, hogy a szomszédod, aki otthon egyébként eldobja a szemetet az utcán, az mondjuk Ausztriában nem teszi. Mert egy olyan közeg, ahol, idézőjelben persze, egy olyan közeg, ahol egész már idegenül érzi ezt, és nekem kicsit ez van a Szoboszlainál is, hogy Liverpooli meccsekről hétről hétre nagyon-nagyon nem ezt látni rajta. Nincs rajta ez a nyomás, nincs ez a teher, teszi a dolgát. Egyébként a Détárinak egy-két évvel ezelőtt olvastam egy nyilatkozatát, nem nyilatkozott nagyon pozitívan a Szoboszlairól. Szó szerint azt hiszem azt mondta, hogy ez a kicsit nehezen indult a Szoboszlai karrierje a Liverpoolból, és akkor mondta a Détárinak, hogy hát ő nézi, de hát ezeket, hogy 3 méteren lévő társához ötször oda passzolja, ez nem biztos, hogy elég lesz. Hát aztán azóta szemmel láthatóan fejlődött, az ő elismertsége azért Liverpoolba közel sem olyan magas szintű, mint amit a magyar sajtó csinált vele idáig.
1: Igen?
2: Ez, nem?
1: Én nem tudom. Én
2: hétről hétre megnézem, ami utána, meccs után jön. Ugye ott rengeteg ilyen felület van, ahol különböző újságok, újságírók. Hát nyilvánvaló, hogy ott is azért rengeteg vélemény születik, tehát rendkívül nagy spektrumban szórnak az ő jegyei, amit kap, tehát a 6-tól, 7-től a 3-ig elég nehéz megítélni azt, hogy hogy amit osztályzatot kapott, az, az hogy nem, de egy biztos, hogy, hogy ritka az, amikor, amikor ez a 8-10 minősítés, ez azért az 5 fölötti mezőbe rakja őt. Végig kell nézni egy meccset, és az ember meg is érti. A többiekre is így van, tehát nem az a szintet, és azt a, azt a iramot és egyebeket senki nem tudja, ott egy-egy meccse talán. Na mindegy, úgyhogy meglátjuk. Annyiban igazad van, Papu, hogy bármit csinál Szoboszlai Dominik, az sokkal jobb, mint a háborút nézni az ukránoknak a drónjait és vissza, úgyhogy, úgyhogy ebben hoztam a nézeteidet. Bocsánat, hogy elmerültem a futballszakértelmet.
0: Én azt szempontból értem ezt a dolgot, hogy, a, hogy szemmel láthatólag a emberi közösségeknek nagyon fontos a mi és az ők, a mi és a ti közötti ellentét. Ez, ez az alvégiek hagyományosan kiköptek a felvégiek elé, meg nem házasodtak, meg nem barátkoztak, meg pláne a szomszédfaluval, ez mindig fontos volt a mi és a külvilág, vagy a másiknak a megkülönböztetése, nagy Isten, fontos volt kiemelni, hogy miben vagyunk különbek és jobbak, meg és a többi, és a többi. És ezek sajnos rendszerint vérengzésekbe kumulálódtak, meg leszámolásokban, meg bosszúállásban, meg generációkra való visszafelé elszámoltatásra, meg a sérelmek megőrzése és folyamatos gyűlöletkeltés tartása. Nagyon nem tupírozom tovább. És ennek tulajdonképpen a leszármazék az, amikor a Tottenham és a Liverpool szurkolók eszemezenten szeretik és azonosulnak a csapatjukban és a saját kinyújtott fegyverük tulajdonképpen a csapat, és amikor győz, akkor földön túli a bajnokság, amikor gólt lőnek, akkor tényleg felrobban a stadion, meg ilyesmi. Ezek gyönyörű dolgok, hogy így is lehet levezetni ezeket a érzelmeket.
2: Ez egy tény. Bocsánat, mert csak még egy szót, Zsolt, te tudod, hogy ez a nem tudom én pár száz vagy ezer ember, ez miért fütyülte ki a ukrán himnusz, vagy volt valami, nem mint hogy ezt megosztották volna ott, csak ugye előtte volt az MLS-nek egy nagyon markáns felhívása, hogy viselkedjenek rendesen, mert felfüggesztett büntetés alatt állunk, és ha bármi lesz, akkor a következőnél bezárnak, nem tudom, és ez nem tudom, hogy kiütötte a biztosítékot valahol, akik ezt nézték és hallgatták.
1: Hát figyelj, szerintem alapvetően minden tehát mindig kifütyülik a ellenfél himnuszát, van, amikor többen, van, amikor kevesebben, most nem tudom, hogy most kimondottan Ukrajnának, mert hát azért itt jó pár éven keresztül szisztematikus Ukrajna elleni hergelés történt. És az pedig, hogy őket az MLS érdekli-e, hát erre egyetlen szó válasz nem. Tehát amikor a Kubatov ugye megkérte a ferencvárosi szurkolókat, hogy esetleg ne lincseljék már meg egymást, mert ugye volt, amikor a múltkor beszéltünk erről a célközepes ügyről, akkor ők ott rögtön kiraktak egy molinót, hogy ők azt leszarják, hogy mit mond a Kubatov. Nem érdekli őket a büntetése, mert a Fradi minden pénzt megér. Na most erre az a kérdésem, hogy az a javaslatom, hogyha minden pénzt megér a Fradi, akkor fizessétek ti, és nem mi. De ugye ez úgy tűnik, hogy a ti minden pénzeteket megéri nekünk a Fradi kb. Tehát szerintem ez a réteg ez egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy mit kérnek tőle.
2: Igen, de volt még egy ilyen egész furcsa esemény, azt hiszem az Írország-Izrael meccs.
1: Hát igen. Azt én nem láttam, csak a beharangozóját, hogy nem akartak sajtótájékoztatóra menni, meg lehajtott fejjel álltak a himnusz alatt, meg mit tudom
2: én. Én csak a jelenetet láttam, ami ott történt, tehát a palesztin ügy miatt az ír válogatott ezt úgy reagálta le, ami talán egyenértékű volt, vagy még rosszabb a mi ukrán ügyünkkel, mert ott a játékosok csinálták, tehát nem a közönség.
0: De mi volt?
2: Hogy az izraeli himnusz alatt ilyen, hát nem azt mondtam, hogy háttal tudtak-e fordulni, de érzékeltették az ellenérzéseiket, aztán ugye a himnuszokat követően oda szoktak menni a két csapat kapitánya bíróhoz, ott zászlót cserélnek, kezet fognak, a ír nem volt hajlandó kezet fogni az izraeli csapatkapitánya, szóval ez egy kicsit azért súlyosabb volt, mint az, hogy nálunk. És mondom, ezt a csapat csinálta, nem a nézők, akiket aztán meg végképp. Nem aztán utána az izraeli csapatkapitány, vagy valamelyik játékos nyilatkozott ott, ami szintén, hogy mondjam, a következő meccsük sem lesz békés, az valaki véghallgatna. Azt mondta, hogy az ő országuk kiváló, már az íreké meg szar, azt hiszem körülbelül ennyi volt a nyilatkozat. Ezzel nem épített, nem temetett be árkokat, vagy úgy mondja.
1: Annyit tennék ehhez hozzá, hogy Papó valószínűleg nem tudja, szóval Izrael ezt a meccset itt játszott a Debrecenben, mert hogy ugye a háború miatt otthon nem a hazai meccseiket külföldön játsszák, és az írek pedig Európában talán a legizrael ellenesebb népség, nem tudom miért, de ugye ennek a gázai háborúnak a megítélése, ez teljesen pro-kontra, mind a két oldalról lehet érveket találni, és ők haragszanak, hogy azt nyilatkozták, hogy ők nem Izraellel, hanem Izrael ellen fognak játszani, és nem a népírtókkal fognak játszani, hanem a népírtók ellen. És ebben teljesen igazad van, András, hogy igen, nem kéne a politikát belekeverni a sportba, de az, amikor Oroszország még mindig el van tiltva lényegében egy csomó sportáktól, teniszben például indulhatnak az orosz meg a fehér orosz versenyzők, de zászló meg nacionálé nincsen kiírva, kitéve mellettük. Azt hiszem a sakkban is ki vannak zárva, meg egy csomó sportákban, téli sportokban, egy olyan háborúért, ami azért eléggé hasonlít az izrael-palesztin háborúhoz. Hát most nem tudom, hogy kinek a dolga. Tehát igen, igazad van, hogy nem a játékosoknak kéne valóban, de másfelől meg szólnak érveke mellett is.
2: Ezt, amit mondtam, ezt azért cáfolja, ebben igazad van, erre nem gondoltam, a női teniszbe, ahol van egy Svitolina nevű teniszező nő, aki a háború elején bevezette azt, hogy ő játszik orosz nők ellen, tehát a sorsolást azt tudomásul veszi, de a végén nem megy a hálóhoz kezet fogni.
1: Így van.
2: És ami egyébként a tenisznek az alapkultúrájából adódik, ugye egy úri sportág volt régen, bocsis az, de ő nem. És ezzel tiltakozik. Hát nem tudom, akkor ezen az alapon valóban nem ítélhetem el a ír válogatottat, hogy ők ott nem tudom, mit csináltak, mit nem csináltak. Az is igaz, hogy
1: én azt gondolom, hogy azért bonyolultabb a helyzet, mert a szovjet ukrán helyzet az viszonylag egyértelmű, mert ott volt egy agresszor, ami megtámadott, és már nem tudom, ötödik éve lő egy országot. Míg az izrael-palesztin konfliktus az azért meglehetősen kétoldalú dolog. Tehát, hogy most ez a kiütött vissza először tipikus esete, tehát ennek szerintem nehezebb a megítélése, az oroszokat könnyebb.
2: És történelmileg is ez az izraeli konfliktus sokkal jobban áll, mert azt hiszem, hogy 3000 éve csinálják, tehát az orosz-ukrán háborúnak azért még van kifutási lehetősége időben, hogy fölérjenek a topra.
1: Jól hangzik.
2: Nem szabad nevetni.
0: Nem csinálják 3000 év óta.
2: Bocsánat, ezer.
0: Nem, ez ilyen... Ez a 30-es,
2: igen, a 30-as évek talán meg századforduló, nem-e?
1: Hát a cionista mozgalom, amikor elindult, az valamikor a 19-20. századfordulója könyv.
2: 19, így van. Az Exodus című könyvben azért ezt végig lehet olvasni, de ez körülbelül mikor kezdődött, ez valóban igaz, hogy... De tudod mit, papu? Hát akkor csinálják szegények 130 éve, az oroszok még csak 5.
1: Hajrá.
2: Nézzük, akkor jelent, tehát igen, jelentős a differencia. Na mindegy. Nem tudom, hallottatok-e már orosz mondjam, ideológiát, hogy ők miért háborúznak egyébként?
1: Persze, hát aznak cseszer is a száma.
2: Ne, csak a leglényegesebb az kettő dolog volt, amit idáig hallottam. Ugye az egyik az, hogy teljesen igazságtalan volt annak idején a területi felosztása, és hát Ukrajna nincs is, hát ilyen ország nincs, és alapvetően a nem tudom én, ez 90-es évek elején történt. Hát igen, amikor széthullott a Szovjetunió, ugye utána jöttek létre az államok.
0: Hát a Gorbacsov azt adta föl, és a Krémet például a ukránoknak adta, és ez rettetesen fájt az oroszoknak.
2: Igen. Igen. Hát
0: ez volt az alapkonfliktus.
2: Mind nemzeti oldalról, mind stratégiai oldalról az egy borzalmas nagy veszteség volt. Igen, de a emlékeim szerint, lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy ennek volt egy ellentételezése, ami viszont arról szólt, hogy annak fejében, hogy a határokat így húzzák meg, ennek fejében Ukrajna visszaszolgáltatja a nála lévő összes atomfegyvert.
0: Nem visszaszolgáltatja, átadja a megiszítését. Az Egyesült Államok meg azt mondta, hogy ő bábáskodott az egyezmény felett, hogy ők pedig garantálják, hogy megvédik Ukrajnát, hogyha szükséges.
2: Igen, hát igen, ez több oldalú alkú volt, és én úgy tudom még, hogy egyébként a Krím félsziget azért azóta valamilyen bérlet formájában azért az oroszok ott voltak, tehát különösen hadászati, tehát a melegvizes tengeri kijáratuk ez volt.
0: Hát ezt mondta fel Ukrajna.
1: De egyébként hagyd tegyem már azt hozzá, már papó mindig ellát engem olvasni valókkal. Ugye volt ez a földrajzi könyv, vagy nem is tudom, mi volt annak a címe, ez a történelem, vagy mi ez?
2: Igen.
1: Na, oké. És ott azt írja az illető, a szerző, hogy itt az a helyzet, hogy az a bizonyos kelet-európai síkság, ahol Ukrajna fekszik, az évszázadok óta egy olyan stratégiai pont, amit az oroszok birtokolni akarnak, mert hogy azon keresztül Napóleontól elkezdve mindenki, aki egyszer csak gondolt egyet, az átvonulhatott ezen, mert nincsen semmilyen természetes akadály, és már ott van Oroszországban. És hogy ez a fő oka annak, hogy ők ezt mindenképpen akarják, most függetlenül attól, hogy jelenleg semmiféle veszély nem fenyeget, de hát akárhol jöhet egy Putyinhoz hasonló idióta, vagy Trumphoz hasonló félnótás, és akkor a geopolitikai helyzet, vagy ez a geográfiai helyzet, ez hirtelen élesedhet.
0: Napolón egyébként nem arra
2: fogságában az volt a cím.
1: Az.
0: Földrajzfogságában, és Tim Marshallnak hívják az írót. Hogy
2: három vaskos kötetet.
0: De gyakorlatilag a másik kettő csak ennek az ismétlések, különböző tutírozása.
2: Hát, igen.
0: Főleg a harmadik.
2: Kiterjeszti azért. A harmadik az már egy kicsit nehezen volt, nem érzeti, bocsánat.
0: Szóval Napóleon nem errefelé ment, hanem Lengyelország. Az a nagy fájdalmuk a oroszoknak, az a nagy síkság ottan. Ott semmiféle földrajzi akadály nincsen, hogy Moszkváig elmenjenek, csak a távolság. De egyébként való igaz, hogy én meg úgy gondolom, hogy a Krém az meg a legfontosabb meleg tengeri kikötője volt mindig Szevasztopol az oroszoknak, és ehhez rettentően ragaszkodnak. És a valóban volt ilyen bérleti szerződés, amit az ukránok egyhúzónak fölmondtak. Úgyhogy...
2: És hát
0: ugye az oroszok meg nagyszerűen tudják trenkolni a saját népüket is, és módszeresen nyomatták reggelt azokat a híreket, hogy egy ilyen náci, ukrán légiók írtják az orosz lakosságot, az orosz nyelveket, a Donbassba, stb. Ezeken a helyeken, meg Luhanszba, és...
2: És meg kell védeni őket,
0: igen. És semmiféle Európa Uniós küldöttség, meg tényfeltáró bizottság, ilyesmi nem tudta igazolni ezeket sem, csak az, hogy ezek légből kapott baromságok, hogy ilyen mesterséges hazugságok tulajdonképpen.
2: Még mielőtt biztos meg fog zenélni, amit én sose hallok, de ne tartson vissza, hogy csak azt szeretném kérdezni, hogy itt van ez a mi csodálatos frizurás amerikai elnökünk, aki van, hogy ti emlékeztek arra, hogy mióta ő ebben a második ciklusában tündököl. Bárhol, bármilyen konfliktus megoldása sikerrel járt neki, és fűződik a nevéhez. Most ne a Orbán Viktorról akarok terelni a szót, aki ugye megmondta, hogy 24 óra se kell neki.
0: Fölveszek egy telefon közben, mert valószínűleg halljátok a csönk, de...
1: Én hallom.
0: Oké. Okay. Szevasz.
3: Sziasztok, Kriptalmosan kérlek az óvalását. Még a földrajzhoz, meg a ír-izraeli meccshez lehet egy kérdés. Tök jó. Na, akkor, ha már jó kivesésztétek, hogy a Izrael Írószág meccs Debrecenben volt, akkor egyébként ezt a kérdésnek, hogy a Írószág-Izrael meccs hol lesz?
1: Dublinba gondolom, nem?
0: Ők játszottak otthon.
3: Aha. Most beleszaladtunk a pofonba, igen. Majd szerintem nézd meg Szerbiába topolját esetleg azt. Úgyhogy, na, hajrá.
0: Mi ez a Szerbia dolog? Ezt én nem tudom, mi. Kérlek.
3: Hogy nem viszik a saját meccsüket otthonra Izrael, nem topolyán fogják játszani.
0: És topolya hol van?
3: Szerbiában.
1: Na de ott ki lesz a hazai csapat?
3: Hát nyilván a pályaválasztó Írország, ők vitték oda a meccset.
1: Nem Írországban lesz a meccs?
3: Nem.
1: Miért?
3: Ez. Hát szerintem félnek a balhétól. Van, tudod, hogy van olyan izraeli klubcsapat is, aki a nemzetközi meccsét mindig Diósgyőrbe játsza. Az érthető okokból, és ide Diósgyőrbe több száz izraeli drukkerük jön el, tudom, pár hetente.
1: Aha, ezt nem tudtam.
3: Na jó, úgyhogy de azt hittem, jó, oké. Egyébként menj csak kötekedésből, de mondjuk, hogy az oroszok azért vegzálják Ukrajnát, nem biztos, hogy ezt 5 éves sem mondanám a holodomorra, meg ilyenekre gondolva, de ez egyéni vélemény. Szerintem az egy kicsit régebb óta zajlik. És még annyit, még az utolsó, hogy a Szobónak a megítélésére, hogy talán az előző évben azt hiszem 5-ször választott Petnor saját szurkolója, hónap játékosának, azt hiszem az év végén a cél játékosának is. Ha elismertség, akkor nekem lehet, hogy nem a pontokban mérem, vagy az egyebekbe. De ez már legyen mindenkinek a saját gondja. Szép napot.
0: Köszi szépen, jókat mondtál.
3: Hello.
0: Egyébként egyik kérdésnek fel akartam már tenni régebben, de kicsit nehezményezted, Emisz András, te, amikor a palesztin-izraeli konfliktusról beszéltünk, nyilván sokat fogunk még ezentúl is beszélni, és én hát mondtam, hogyha csak ugyan ez a terület nagyon-nagyon régóta az övéké lett volna, hogy akkor még nyilván építészeti emlékek, meg stb. Soroltam, hogy ezek nyilván ott vannak akkor, de hát hol. De itt még egy érdekes dolog van, hogy ki a szerzője a palesztin himnusznak, tudjátok-e?
2: Gondolom az Arafat.
1: Valami angol szerintem, mert azt tudom, hogy annak idején így házaltak himnuszokkal ilyen zeneszerzők, de ezt most csak poénból mondtam.
0: Theodorakis.
1: Au.
2: Ön kérték, vagy jelentkezett?
0: Arafat kérte föl.
2: Mikor majdnem eltaláltam.
0: Igen.
2: Én magában Arafatot gondoltam szerzőnek is.
1: Fodi hisztor.
0: Na, akkor tényleg...
2: Mikor íródott? Papó, várj, csak egy kérdés, ez mikor íródott ez a himnuszhoz, tudod?
0: Hát gondolom, akkor a 60-70-es években az lehet.
2: Aha.
0: Hiszen...
2: Na jó.
0: Mikor volt az Orbán görög? Szerintem gimisek lehettünk a
2: középiskolások. Iskolások lehettünk, tehát lassan 100 éve.
0: 1970 táján íródott, akkor valószínűleg a... Mert addig a Teodóra Krisztak kutya nem ismerte, de innen írtam világhírület, és mondom, hogy ezek a
2: felszerűen. Már az Orbából lett
0: világhírű,
2: nem a palesztin himnuszból.
0: Nem, a palesztin felkérés nyilván ez erre
2: éppen. A szövege?
0: Biztos, hogy van, persze.
2: Tegnap múlt minap hallottam, hogy a világon aztán 4 himnusz van, aminek nincs szövege.
0: Tényleg?
2: A spanyolnak. Aha. Nem tudom, melyik a másik 3, mert ezt Hajdú B. Pista nem mondta, aztán, hogy ő lejött. A spanyol tudtam, hogy nem tudtak megegyezni a különböző nagy tartományok az egységes szövegbe, meg egyébként is a spanyol nyelv használata ott a baszkok, meg a
0: katalánok,
2: meg egyebek között ez olyan villongásokat okozott ebben az ügyben, hogy úgy döntöttek, hogy a zene maradhat, de hivatalos szövege nincs, amit énekelnének. Úgyhogy megkérdezhetjük, hogy melyik 3 még, amíg zenész megnézett.
0: Oké, és akkor még mindig folytatjuk a szaxofon szólókat, és a múlt adásban meséltünk a Dick Perryről, aki most halt egy pár hónapra, 1983 évesen, aki tulajdonképpen a Pink Floyd állandó kísérője és szaxofonosa volt, és az egyik leghíresebb szólója a következő, biztos ráismertek.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on. András, Zsolt és Papó a mikrofonoknál, és pont egy óránk van még, úgy látom, hátra. Zsolt még nem jött vissza, csak Andi is van itt. Mit szólsz, hogy hogy alakulnak itt a politikai hullámok? És milyen egyre döbbenetesebb dolgok terülnek ki. Jót rögtem, mikor egy kabarétréfának is jó lenne, hogy nem tudom, figyelte, de hogy a Honvédelmi Minisztériumban is, ami hát látszólag nem a gazdasági bűncselekmények vagy lehetőségeknek a helye, de úgy tűnik, hogy megtalálták, hogy az egyik ilyen alapvetően német országból származó ilyen harci járműnek a tanítására angolokat kértek föl. Szóval azt az Istenet, András? És ugye, hogy miről van szó, és 12 milliárd forintot fizettek érte. A dolognak a pikantériája, hogy ezt a szerkezetet Magyarországon is gyártják, így, hogy Magyarországon is ott vannak azok az emberek, akik nagyon-nagyon jól ismerik a legmélyebb részét is a szerkezetnek, és abszolút tudják kezelni, és nyilván meg is tudnak bárki tanítani rá, de nem mi az angolokat biztosítunk meg egy iszonyatos nagy pénzért. De azért, ami a kabarétréfa, az angolok nem ismerték ezt a szerkezetet, de náluk ilyen nincsen. Úgyhogy először őnek is meg kellett tanulni, hogy megtanítsanak minket. Hát ez őrület. És ráadásul még valami egyenruhát is terveztek hozzá nekünk ezért a pénzért, amit aztán nem használtunk, és nem lett belőle semmi. Szóval ez egy őrület. És nekem az a korszak, ami most van, ez a néhány hónap, vagy mondjuk néhány év, ez egy kicsit úgy is jön be az én tudatomba, hogy most jöttem rá, vagy mostanában fogjuk fel, hogy mennyi 1 milliárd. Eddig olyan könnyen kimondtuk ezt a számot, és most meg naponta röpködnek össze-vissza, és most nem csak a milliárdok, hanem a 10-100, sőt már 1000 milliárdok. És megnéztem, hogy az a 10 milliárd fölötti, de mondjuk 10 milliárd forint, amit a Sesták Miklós kenőpénzein emlegetünk mostanában, vagy emlegetnek, hogy mennyi ez a pénz. És ha 20 ezresekből lenne az egész, akkor fél tonna lenne. És hogyha
1: erre mondta Sesták úr, ebben igazad van, hogy ugyan nem vitatott még nagyjából semmit, de hát ez fizikailag is lehetetlen, hogy ő ennyi pénzt eltett volna. Valószínűleg nem bírta el.
0: Azt ő a 120 millióra mondta.
1: És ha igen?
0: Igen, hogy annyi kapott egy hónapban a volánbuszos botrányok kapcsán, és általában lett a botrány, ami történt, és erre mondta, hogy 120 milliót fizikailag se tud eltenni.
2: Hát ma volt egy Telex riport, elmentek Kisvárdára, és a helyiek azt mondták, hogy az egész fő utca az övék, meg ez a ház is, meg az is, meg mit tudom én. Tehát, és hát ugye arról nem beszélve, hogy folyton ezek a magántőke alapok jönnek, tehát remekül el lehet az érezni. Nem cipős dobozba kell, mint a drogkarteleknél tárolni, hogy már nem fér el a házba, tehát ugye ez azért nem így van.
0: Egyszer emlékszem, a Túró Rudival beszélgettünk, és akkor tettem fel azt a költői kérdést, hogy vajon hogy születnek ezek a céghálók, meg ezek a kiismerhetetlen dolgok, hogy vannak ügyvédi irodák, vagy ilyen gazdasági ügyeket vonalkozó irodák, ahol ilyen kész panelek vannak, hogy milyen cégeket kell alapítani, milyen alá is felőrendeltség, meg tulajdonviszonyoknak kell lenni a kettő között, meg irányítási, meg felügyelőbizottsági, meg mit tudom, milyen tagságokkal kell rendelkezni, és hogy mikor, melyiknek milyen módon kell juttatni, átutalni, áfát számolni, áfát nem számolni, visszakérni, nem kérni, majd a stb. Mert elképzelhetetlenül gondolom, hogy ha mi most hárman alakítanánk egy céget, pedig András még eléggé benne van pénzügyekben, hogy megtalálnánk azt a módját, hogy lehet kiismerhetetlenül és követhetetlenül, vagy legalábbis nagyon nehezen követhetővé tenni a pénzünknek az útját, amit valamilyen családmódon megszereztünk.
2: Ez a válasz az, hogy természetesen vannak erre szakosodott szakemberek. Nem tudom, egyébként az Ördög ügyvédje című film az megvan-e nektek, amikor Tom Cruise és Gene Hackman volt a főszereplő, és ők akkoriban még a Kajmán-szigetekre járkáltak, ugye ott voltak ezek az offshore cégek, ez volt az egyik offshore paradicsom. Ugye most már nincs erre szükség, de persze, és szerintem azért mondta az Unger Anna azt, hogy meg kell érteni ennek a működését, mert ezek nem atomtudósok. Tehát, hogyha valami, van egy patent, amit látjuk, hogy így és így történt, akkor vélhetően az összes ügyben így történt. És hogyha ezt megértjük, akkor sokkal könnyebb már a következőt eltalálni, meg az aztán következőt.
0: És azt akartam mondani az előbb, hogy nyilvánvalóan a pénz eltüntetésére is vannak megfelelő módszerek, ahogy te most gyorsan bedobtad ezt az alapítványos dolgot, hogy pontos tanácsokkal látják előket, hogy lehet ilyen iszonyú vagyonokat láthatatlanná tenni, hogy egyébként nyilván...
3: Bocsánat, csak annyit hozzá, hogy ezek a pénz...